0: és 5 hosszú szerelvény áll forgalomba. A most közlekedés beállt villamossal együtt, így már 100 rövidka villamos szolgálja az utasokat Budapesten. A járművek alacsonypadlós kialakításuknak köszönhetően kényelmesebb és akadálymentes utazást biztosítanak. A program eredményeként az alacsonypadlós villamosok aránya a budapesti flottában várhatóan 40% fölé emelkedik, és több villamosvonalon is növekedhet a korszerű KAF szerelvények száma. Bomba fenyegetés miatt vonultak ki a rendőrök kedden délután a budapesti Nyírő Gyula kórházhoz. A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés követően tűzszerészek vizsgálták át az intézmény egyik épületét. A helyszíni ellenőrzéskor sem robbanóanyagot, sem robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. A budapesti rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy a riasztás bomba fenyegetés miatt történt. Így az ügyben a 13. kerületi rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés büntettének gyanújával indított eljárást. A hatóság egyelőre nem közölték, hogy ki és milyen módon tette a fenyegetést, és gyanúsított kihallgatás sem történt. Sikeres mellkasi műtéten esett át 14. Leó pápa. A Vatikán tájékoztatása szerint az orvosok eltávolították a 71 éves egyházfő jobb tüdejének alsó lebenyét, miután tüdőadenokarciómát diagnosztizáltak nála. Amint egy másfél órás műtét komplikációk nélkül zajlott, a pápa állapota stabil, az operáció után normálisan ébredt, majd visszatért kórházi szobájába. A beavatkozás során végzett szövettani vizsgálat megerősítette az előzetesen feltételezett daganatos megbetegedést. A Vatikán egyelőre nem közölt részleteket a betegség stádiumáról. Az egyházfő várhatóan körülbelül egy hétig marad a római Gemelli kórházban. A pápa sportkedvelő, teniszezni is szokott, és korábban nem számított dohányosnak. Megválasztása előtt nem voltak ismert komolyabb egészségügyi problémái. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Talán nem sértődik megérte, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm ismét itt a stúdióban, Kocsmáros Gáport, a képes kiadó vezetőjét, aki csoda dolgokkal érkezik mindig, hát csodaképregényekkel. Pont amíg, ha még ennyit megengedsz, Gábor, gyorsan, aztán tiéd a szó, hogy amíg nem éltek a mikrofonok, kérdezted, hogy szabad-e megint a képregényekről beszélni, hát csak arról. Minden másról is persze, ami ezzel kapcsolatos, de hát azért mi annyira nem beszélünk napi szinten a képregényekről, pedig kell, lehetne.
2: Sajnos lehetne. Nem. Szia, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Jó, hogy jöttél.
2: Nagyon sok érdekes dologról szeretnék mesélni, és majd, hogyha ez ki tud futni erre a színházi előadásunkra, akkor
1: mindenre ki tud futni, hát hiszen mindenre hatással van.
2: Hát főleg ugye a művészetek, meg a műfajok. Már az, hogy mindenre hatással van. Nekünk a rejtő képregényeink, a zászlós hajóink. Igen. És hát, hogy mindenre hatással van, hát ugye ott is úgy kezdődik, hogy megjelent a regény, rejtőtől 30-as, 40-es évek, és utána a rejtő is rengeteg műfajt termékenyített meg. Tehát, igen, hogy már rejtő életében is készültek akár a regényeiből adaptációk. Persze rejtő már rögtön írt színpadi műveket, kabaré jeleneteket, operett librettókat, tehát, hogy közvetlenül is írt színpadra. De hát már az ő életében is próbálták adaptálni például filmre is rejtőt, aztán később már a halála után is volt jó pár próbálkozás, akár például a legutóbbi a Három testőr Afrikában.
1: Igen.
2: A 90-es évek bújtor próbálkozása, de hát előtte is volt már a Mesztelen diplomata.
1: Ezeket te mind végignézted? Volt.
2: Hát van, amit még így gyerekkoromban, tehát például én nagyon szeretném újra megnézni a Három testőr Afrikában című filmet, mert én akkor nem tudom hány éves lehettem.
1: Igen, én sem emlékszem.
2: És nem tudom, de tehát például Bújtor is azt nyilatkozta, hogy hát ő se szeretné most újra megnézni, mert azért volt benne egy ilyen kis, nem tudom, tehát hogy érezte, hogy ez nem sikerült úgy, aha, ahogy kellett volna.
1: Ezt hallom én is mindenkitől, de nem emlékszem a részletekre, ezért nem jó
2: megnézni.
1: Igen,
2: most már én sem, de amúgy remek színészek szerepeltek hát benne. Nem tudom, Koncz Gábortól, igen, nyerte Zsuzsáig, hát akik abban a korban mindenképpen benne kellett, hogy legyenek, és egyébként még egy átkötés a képregényekhez, hogy szerepel benne a Pitman Kocsmáros György volt, az én nagybátyám, Kocsmáros Pálnak az egyik fia, és ő Bújtorral nagyon jóba volt egyébként, és Bújtor is mondta, hogy hát igazából tényleg a filmje nem olyan jól sikerült, de a Kocsmáros Pál képregények milyen jó adaptációk voltak. Igen, egyébként rossz nyelvek azt mondták, hogy nagyon szeretett volna a stáb elmenni Tunéziába, és akkor már leforgattak egy rejtő filmet is, és aha, akkor meg volt rá a költségvetés is, de azért valószínűleg ennél többről volt szó, aha, a filmforgatásnál. De nagyon jobban voltak a Kocsmáros György és a Bújtor István, és nagyon sokszor én ezt azért tetten érem, hogy akik adaptálják rejtőt, nagyon sokszor ott van bennük már a Kocsmáros Pál képregény valahol a fejükben, a lelkükben, és akkor ezeket a figurákat nagyon sokszor ezeket veszik alapul.
1: De ez nem baj, mert van egy nagyon komoly alap, amire építkezhetsz te is.
2: A igen, tehát együtt, hogy én ennek egyébként mindig nagyon örülök, főleg, hogyha el is mondják, vagy olyan is van, hogy ha szó szerint a mi figuráinkat teszik bele valahova, akkor azért annak is örülök, hogyha engedélyt kérnek.
1: Nyilván.
2: De nagyon sokszor tényleg ez csak egy kiindulási alap, és nagyon sok ilyen színházi előadás is születik. És akkor hadd meséljem el a mi színházi produkciónkat. Ez egy teljesen új műfaj. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt így sikerült kitalálni, létrehozni. Ilyen még nem volt, nem tudom, hogy külföldön volt-e, de én még nem láttam ilyet. Ez egy képregényes felolvasó színház, ami abból áll, most mi a Piszkos Eda Kapitány című rejtőregényt visszük színpadra, illetve annak is a képregény adaptációjából indultunk ki. Ez egy nagyon jó képregény adaptáció, nagyon nehéz ugye egy regényt már képregénybe átvinni, de ezek a kosmáros pár figurák, amik tényleg szinte szó szerint életre kelnek a képregényben, és ezt most mi úgy életre keltjük, hogy 8 színész több mint 40 szerepet játszik el, de felolvasó színész formájában, a hangjával, és olyan színészeket kell elképzelni, például Csúlya Imre lesz, Piszkos Fred, Galambos Péter, nagyon-nagyon szeretem.
1: Hát a rádión hangja, ne viccelj.
2: Igen, és ő lesz
1: ő a hangját hallják a legtöbbször a Sláger FM hallgatói.
2: Nagyon örülök is mindig, amikor én meghallom a hangját. Ő lesz a narrátor. Egy képregénynél nagyon fontos, hogy hát ki a narrátor, mert szinte mondhatnám, hogy a főszereplő a narrátor. Igen. De tényleg, hát ha Galamba telefonkönyvet olvassa fel, én azt is örömmel végighallgatnám. De a nézők örömére ez most nem a telefonkönyv lesz, hanem Rejtő egyik legjobb regényének adaptációja. És akkor még ilyen színészeket hadd mondjak, hogy például Gáspár Kata, Előd Álmos, akiket ismerhetünk színházból, szinkronból,
1: hát ez egy válogatott filmekből. Társaság.
2: Nagyon jó társaság. Zsuzs Kati.
1: Te válogatod össze? Őket?
2: Részben, de akkor hadd mondjam el, hogy ki a rendező. A rendező az én unokatestvérem, Kocsmáros András, aki rendező, forgatókönyvíró, színész, sokat szinkronizál egyébként ő is, és hát ő is Kocsmáros Pál unoka. Mind a kettőnknek azért ez nagyon a vérében van ez a képregényes dolog. Én ezzel hivatásszerűen is foglalkozom, de hát Andris is ebben nőtt fel. És hát Andris egy igazi színházi ember. És ő rendezte ezt igazából, ő állította színpadra ezt a művet, és hát a szereplők nagy részét ő hozta. És ez így állt
1: össze. Zseniális válogatásban. Én mindig mondom, amikor jössz, ha legközelebb jössz, akkor is elfogom, meg most is, múltkor is megtörtént, hogy nagyon komoly értékmentés az, amit te képviselsz a kiadóval, meg a kiadványaiddal.
2: Köszönöm, hát nagyon-nagyon próbálkozunk. Én igazából már tényleg belegondol is fura, hogy már több mint 25 éve kezdtem ezt el, és azóta rengeteg Kocsmáros Pál hagyatékából nagyon sok képregényt mentettünk meg. Ez egyébként sokszor tényleg egy megmentés. Még régen a 50-es, 60-as években nagyon sok képregényt a nagyapám például a Füles magazinnak, rejtvényújságnak készített, de ott volt még a Pajtás, Képes újság, stb. Nagyon sok újságnak, rengeteget rajzolt, fénykorában napi egy oldalt megrajzolt egy újságnak, ami itt most nem tudom, hogy mennyire érződik, hogy ez sok, tehát egy mai francia grafikus heti egy-két oldalt kell, hogy megrajzoljon. Franciaország a képregénynek az egyik, nem is tudom, fellegvára. Igen. És hát ez mindez 50-es, 60-as években, amikor ugye nem volt internet, nem volt tévé, tehát hogy a könyvtárba kellett el zarándokolni, hogyha az ember valaminek után akart nézni egy korabeli viseletnek, jó esetben akár moziban lehetett látni abból a korból valamilyen filmet, és nagyon jó vizuális memóriája volt Kocsmáros Pálnak, és amit ő látott, azt utólag meg tudta rajzolni tökéletesen. Még régen ő újságíró akart lenni, neki ez volt a fő foglalkozása, de a Rákosi rendszerben nem igazából hagyták őt írni, de hogy ne halljon éhen, ezt megengedték neki, és ezért rajzolhatott. De úgy derült ki, hogy nagyon jól rajzol, hogy például bírósági tárgyalásokon, ahol tudósítania kellett, ott ő lerajzolta az embereket, akár a vádlottat, de akár például a bírót is, aminek a bíró nem örült, és megtiltotta neki, hogy rajzoljon. És hát remek vizuális memóriája volt, mert hazament, és otthon mindenkit tökéletesen lerajzolt képzelet.
1: Óriási.
2: Az emlékezetéből.
1: Igen.
2: És akkor, na most belekeveredtem, hogy ezt miért mondtam el, miért kezdtem ebbe bele.
1: De óriási sztori akkor is, hogyha én ugye nem véletlenül hoztam.
2: Tudom, a megmentés.
1: Hát az értékmentés, igen. Mert ti a kollégáiddal együtt a múltat kötitek össze a jelennel, úgyhogy közben építitek a jövőt, de hát persze, hogy az értékmentés.
2: Igen, és most már beugrott, tehát hogy rengeteget rajzolt, ezt akartam elkezdeni sok újságnak, és az újságok nem adták vissza a rajzokat.
1: Tehát a Fülesnél ott vannak most? Nem, remélhetőleg.
2: Pont a Kocsmáros Pál két fia, még amikor gyerekek voltak, a Gyuri, az én nagybátyám elment, de még tényleg tizenévesként elment a szerkesztőségekbe, bekopogott, hogy hát akkor szeretné ő visszakérni a rajzokat. Ő érezte, hogy azért az egy érték. Nagyapám ezzel nem foglalkozott. Aha. Tehát úgy, mint rejtő is, úgy írta ezeket a regényeket, ez egy érdekes párhuzam, ezek filléres regények voltak. El nem tudták volna képzelni, szerintem rejtőse, de hát a kiadója, meg pláne nem, hogy ez közel 100 év múlva meghatározza még a mi kultúránkat.
1: Hát, és gondolj bele, hogy én azért kérdezek itt legendás alkotókat estéről estére, arról, hogy, és ezt tényleg konkrétan többször megkérdeztem tőlük, hogy sejtették-e menet közben, hogy történelmet írnak. És kivételkül mindenki azt válaszol, hogy nem. Valószínűleg ők sem.
2: Ők se. Tehát, hogy tényleg ezek ilyen filléres dolgok voltak, és a nagyapámnál is megrajzolt ezeket a gyönyörű tusrajzokat, amik megjelentek az 50-es, 60-as években, akár a Fülesben folytatásokban, azon nem látszik, hogy milyen gyönyörű az eredeti rajz, mert ezek nagyon rossz minőségű papírra lettek kinyomva, hatalmas példányszámban egyébként. És akkor, hogy visszatérek erre, egy bizonyos részét visszakaptuk ezeknek a kéziratoknak, de bizonyos része az a kukában landolt, mert ez, hogy ennek nem volt értéke abban a korban, az újság kiadta, az újság kifizette a rajzot, kaptak egy havi fizetést a grafikusok. És akkor a nagy részét kidobták. Most, ami megvan, volt 20 éve talán képregény árverés, eredeti Zórát, Sebő, Kocsmáros rajzok, egy oldal, akkor 20 évvel ezelőtt több mint 100 000 forint érkelt el, egy oldal egy képregényből.
1: Őrület.
2: Most meg már azóta sok idő eltelt, és akkor ezek a kukában landoltak, de a nagybátyámnak hála azért nagyon sok ilyen rajz megmentésre került.
1: Aha.
2: És akkor ezeket mi úgy adtuk ki a rejtő képregényeket, hogy két remek grafikus feldolgozta ezeket a képregényeket, beszkennelték, retusálták, kiegészítették. Garisa Házsoltot szeretném megemlíteni, akinek már ott van a kezében nagyon Kocsmáros Pál stílusa, rengeteg rajzot újrahúzott, ami például volt, ami nem volt meg kéziratban, csak a nyomat, azokat gyönyörűen újra úgy meg tudja rajzolni, mint hogy eredeti rajz lenne már a nyomdának.
1: Hát én láttam a kiadványaitokat, elképesztően igényes, meg szép.
2: Köszönjük, igen, nagyon igyekszünk. És Varga Zerge Zoltán, aki pedig ezeknek adott egy, úgy szoktam mondani, mint egy harmadik dimenziót, a színekkel. Uh-huh. Mert ezek régen fekete-fehér képregények voltak, most színesek. És akkor még a színházhoz nem mondtam, hogy ez nem csak egy felolvasó színház, hanem itt a képregény is főszerepet kap, ugyanis kivetítjük a képregény kockáit. Egy előadás már így egyébként megtörtént tavasszal, és most egy előadás lesz még október 29-én a Momkultban, és ebből láttam, hogy ez sikerült, hogy vették a nézők alapot, mert ha én ezt így otthon elképzelem, hogy milyen jó lesz, hát én bevallom, az első előadás előtt én nem nagyon aludtam, bár tudtam, hogy teltház lesz, mert megvették a jegyeket, de hát nem tudtam, hogy tényleg hogy fog ez működni. Uh-huh. Több mint 600 ember eljön.
1: Hogy fogadják.
2: Majdnem 700-an, hogy fogják ezt fogadni. És akkor nyugodtam meg, amikor felvillantak az első képkockák, tehát végig, ahogy előadjuk ezt a képregényt, a képregény kockákat vetítem ki a háttérben, az aktuális jeleneteket.
1: Igen.
2: És ahogy felvillantak az első képkockák, megszólalt az első ikonikus mondat, uram, a késemért jöttem, hol hagyta valami matrózban, stb. És érződött, ahogy életre kell. Tehát lehetett érezni, hogy az a 600-700 embernek a lelkében ez ott van, és együtt rezdülnek a színészekkel.
1: Azért ez nem menjünk még tovább, ez időzünk el egy picit, mert érdemes rajta. Tehát azért 600-700 000 is legyen, de hogy 600-700 embert összehozni egy estére, főleg egy Momkultba, az nem egy kis dolog.
2: Ezért rockzenekarok
1: összetennék a két kezüket.
2: Mert ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg ez magánpénzből kivenni az épületet, tehát nincsen semmilyen támogatás mögött.
1: Hát gondolom, most én rá sem mertem kérdezni, hogy a képregénynek milyen bázisa van Magyarországon, milyen olvasó bázisa.
2: Na ez egy nagyon érdekes dolog, mert van valamilyen reneszánsz a képregénynek, tehát ahhoz képest, amikor én 2002-ben elkezdtem foglalkozni a képregénnyel, nem értették, hogy mi ez. Volt az újságárusnál talán a Batman, Pókember, előtte még a gyerekkorunkban a Góliát ment, Hát, és elvittem a, most nem mondok konkrét márkát, de a nagy, akkori nagy könyvkiadókba elvittem, nem könyvkiadókba, bocsánat, a könyvesbolt hálózatokba elvittem. Mondták, hogy hát vigyem újságoshoz, ez képregény. És úgy kell elképzelni, hogy ezek keményfedeles, színes képregény hát, albumok, könyvek, igen. Igen, de mondták, hát ez képregény, azzal ők nem tudnak mit kezdeni. És most ahhoz képest a nagyobb könyvesboltokban, meg a hálózatokban van képregény sarok. Tehát ott van egy képregény, és akkor van, hogy egy fél emelet csak képregény. De hát ez 25 év volt, mire eljutottunk idáig, vagy hát nem idén, de akkor is azt mondom, hogy 15-20 év volt, mire eljutottunk idáig, hogy ez egy műfaj, tehát hogy a képregény az nem az, hogy gyerekeknek szól, nem az, hogy csak nem tudom, Donald Kacsa van, vagy Miki Egér, vagy most hülyeségeket hát mondok.
1: Nagy kedvencem Rózsaszín Párduc, például, ezek igen, megmaradtak gyerekkoromból.
2: Igen, csak hogy ez fontos, hogy ez egy műfaj, amiben van Rózsaszín Párduc is. Van Batman is, vannak ezek akár a rejtő adaptációnk is, tehát hogy nagyon sokféle, ez olyan, mint a film. Ugye az ember nem mondhatja, hogy a film az gyerekeknek szól, vagy a film az felnőtteknek szól.
1: Abszolút.
2: Francia nyelvterületen ez a 9. művészet a képregény. És akkor ahogy van a film, a tévé, a mozi, a szobrászat, a festészet, az építészet, stb. És a 9. művészet a képregény.
1: Azért nem egy rossz.
2: Igen, Magyarországon még azért ez nyilván nincs úgy benne a kultúrában, meg soha nem is lesz úgy, mint francia vagy japán nyelvterületen, de egészen más most a helyzet, mint 20-25 évvel ezelőtt.
1: Hát, de annyira jó a helyzet, hogy lásd, egy ilyen momkult is megterik.
2: Igen, és még azért óvatos vagyok, ez most a második előadásunk. Tavasszal volt. Október 29-én lesz a Momkultban a második előadás. Nem tudom, hogy lesz-e folytatás, de annyira jó lenne még a többi rejtő regénnyel is így tovább menni, később akár Három testőr Afrikában, a Szőke ciklon, 14 karátos autó, nagyon sok minden van még a Talsolyban, és aminek én nagyon örülök, hogy a színészek is ezt mondják, hogy de jó, folytassuk. Olyan jó lenne még folytatnia.
1: Ők egyébként készülnek erre az estére?
2: Tehát... Hogyne? Igen. Hát most már azért egyszerűbb lesz, hogy megvolt már az első előadásunk. Aha. Még az, hogy készülnek rá, még hadd mondjak erről valamit, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Egy kicsit visszakanyarodok a nagyapámhoz, hogy ő hogy rajzolta ezeket a képregényeket, aztán majd kiderül, hogy miért mondom ezt a színészekhez, hogy hogyan készülnek. Hogy Kocsmáros Pál úgy rajzolta ezeket a képregényeket, főleg a rejtőket, hogy nyilván ismernie kellett a regényt, ismernie kellett a figurákat, és amikor mondjuk Fülig Jimmy-t rajzolta, vagy mondjuk Buzgó Mócsingot, bármelyik ilyen karaktert, akkor ő belebújt azoknak a bőrébe, úgy, mint egy színész, át kellett élnie ezeket a figurákat, és nem kellett hozzá tükör, van egy ilyen legenda, de nem tükörből rajzolt, hanem ő ezt átélte, látszott rajta. Tehát amikor mesélte édesapám vagy az öccse is, hogy ők kisgyerekként látták, hogy rajzol nagyapám, látták az arcán, hogy melyik figurát rajzolja, mert úgy átélte, hogy olyan arckifejezése volt. Aha. Tudták, hogy na most a piszkosedet rajzolja, mert olyan volt rajta volt az arcán. És mint egy színész belebújt abba a figurába, és úgy már le is tudta rajzolni. Pár vonallal tökéletesen átjött az a figura. Az volt egy ilyen nagyszerű nagyapámnál, hogy a rejtőnek ezt a fantasztikus verbális humorát, ezt vizuálisan tudta tolmácsolni. Tehát, hogy ott van egy figurának akár a kis újtartásában, vagy egy pofonban, ott van a rejtőnek ez a fantasztikus, utánozhatatlan verbális humora. Na és hogy miért mondom ezt a színházhoz? Mert nagyon tetszett nekem, ahogy volt például egy próba, és akkor Albert Gábor az egyik szereplő, ő például Tüskés Vanek, vagy Buzgó Mocsingot ő kelt életre. Próbálna vetítettem a képkockákat, és akkor jön a következő figura, és akkor mondja, Gábor, vetíts ki, mutasd meg, hogy néz ki. Megnézi a rajzot, és már azon a hangon tökéletesen elsőre, ja, azon a hangon szólal meg.
1: Szinkronban.
2: Így van. Látja azt a figurát, látja azt az arcot, és akkor a színész már úgy tud megszólalni, hogy ez az a figura.
1: Lehet még kapni jegyeket?
2: Még lehet kapni, de nagyon jól fogynak a jegyek, de azért van még üres hely.
1: Mi az est címe?
2: Az est címe Piszkosod a kapitány, képregényes felolvasó színház. Így meg lehet találni, akár a képeskiadó.hu weboldalunkon is, ahol a képregényekbe is be lehet nézni, itt is

0: legalább három olyat vettem, nincs otthon lejátszom, ott kezdjük.
1: Ó.
0: De annyira
1: jó hír, hogy a képregényhez nem kell lejátszom.
0: Igen, annyira szép, hogy megvettem, hogy jól fog mutatni a polcon. Majd egyszer veszek hozzá lejátszót is. Még az. Tolom.
1: Ez meg fogja növelni az élvezeti értékét, az biztos.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ha lesz lejátszód
0: na, de
1: is
0: ilyen,
1: hozzá.
0: Ilyen a képregény is. A ti könyves, könyvszerű képregényetek, hogy nem az a régi, tényleg rózsaszín párducos minőség, az
1: igen,
0: újság,
1: igen.
0: Papír.
1: Hát ez olyan, amit az ember büszkén feltesz a
0: és ajándékba, meg igen, büszkén feltesz, szóval igen. Ez...
1: És nagyon sokan tényleg ajándékba veszik, most akár ha adhatok tippeket karácsonyra,
0: hát,
1: de tényleg a látom, hogy például sok hölgy vásárol nálunk, hogy a férjének ezt mindenképp meg akarja venni, de volt egy kampányunk, amikor ezt tanácsoltuk, még igen. Én közösségi médián, hogy akkor vedd meg a barátodnak, a férjednek, és nagyon tetszett, hogy a nők kommentben kikeltek, hogy de hát ők is imádják rejtőt,
0: ja, hogy
1: nem a férjének akarja megvenni, és nagyon örültem igazuk neki,
0: van.
1: Hogy így megvédték magukat, hogy hát nem csak a férfiak szeretik rejtőt, hanem a nők
0: van.
1: Is.
0: Igazuk
1: és nagyon-nagyon örültem neki, és amúgy meg tök jól felpörgette a reklámot.
0: No, Gábor, neked meg abban van igazad, hogy sok ilyet kívánok, sok ilyen irodalmi, meg plusz előadás, mert ezek mind-mind ugyanoda visznek vissza az értékhez. Nagybetűs értékhez. Úgyhogy
1: köszönjük
0: most
1: szépen.
0: Is nagyon élveztem a beszélgetést, sajnos a végén vagyunk. Mindig mondom, jó társaságban köszönöm. Repül az idő, de képeskiadó.hu, itt megtalálják az összes kiadványt. Október 29 pedig MOM-kult.
1: MOM-kult, így van.
0: Élőben veletek és a Sztár Színész Gárdával találkoztatnak egy felejthetetlen estére.
1: Igen.
0: Szép karácsony, meg szép ünnepet.
1: Köszönöm szépen, viszont
0: a sok csillogó
1: is.
0: Szempárral. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, Kocsmáros Gáborral beszélgettem, azt az elképesztő energiát, amit beletesznek ebbe a szép, de nem könnyű hivatásba, a figyelmükkel viszonozzák. Gábortól tehát elköszönök, de megyünk tovább, jön az újabb rész, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Köszöntöm itt újra a stúdióban Csányi Straka Bettinát, aki a Kék Mancs Akadémia alapítója, mindenese. Örülök neked.
2: Igen, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: És hát voltak itt pont előtted, ahogy megérkeztél a stúdióba, és mondtam, hogy bármit kérdezzenek tőled, ami a kutyákkal kapcsolatos, mert mindenre tudsz válaszolni, és én is egyből soroztalak kérdésekkel a Yorking kapcsán. Ez így általános, hogy meglátnak, és egyből jönnek a problémákkal?
2: Igen, én nagyon szeretem, hogyha letámadnak kérdésekkel.
1: Ja, akkor ezt nem bánod?
2: Nem, sőt, én nagyon-nagyon örülök neki, és én nagyon szeretek a tabu témákról is beszélgetni, és én azt látom, hogy meg is nyílnak nekem sokszor a gazdik, és feltesznek olyan kérdéseket, amiket mondjuk másnak nem mernek föltenni,
1: hát
2: vagy nem merik írni.
1: Én sem mondtam másnak, amit neked mondtam.
2: Köszönöm, igen, és ugye így szeretem, hogyha kapok kérdéseket, mert akkor tudok arra konkrétan válaszolni, segíteni, és akkor tényleg arra az egy kutyára tudunk úgymond koncentrálni, vagy legalább látom, hogy mire van szüksége a gazdinak, mivel van elakadva egy
1: abszolút,
2: kicsit.
1: Abszolút, abszolút. Ugye kutya kiképző, rehabilitációs tréner és kutya kozmetikus is. Igen. Vagy, tehát tulajdonképpen
2: a kutyás
1: mindened, csaj. Mindened a négy lábúak, de hát azt írod a minikönyv sorozatban, hogy a gazdik is
2: igen, a gazdik is elfáradhatnak. Igen, igazából saját magamból merítettem úgymond az ikletet. Nekem van egy drótszőrű foxim, akivel hát mondjuk úgy, hogy a poklot is megjártam még az elején, a feljelentés, aláírásgyűjtés, fenyegetés volt mindennek az elején.
1: Voltak?
2: Igen, sajnos a foxik nem egyszerű kutyák, az egy külön élet stílus. Én azt szoktam mondani, hogy igazából mi csak együtt élünk, de neki is megvan a külön élete, nekem is megvan, és egy háztartásban élünk.
1: Őrület.
2: Imádom, nagyon szeretem, eszméletlen makacs, önfejű, viszont pont ezt szeretem benne, és meg is kellett tanulnom. Nem egy tipikus könyvek által leírt kutya, mondjuk így. Miatta is lettem ugye kiképző, és pont ezért lett a gazdik is elfáradhatnak ilyen kis segítőkönyvnek, mert én sem mertem segítséget kérni az elején, hajnali kettőkor jártam sétálni, hogy ne találkozzak mással, és ezek csak ilyen tényleg ilyen apróságok
1: voltak.
2: Most
1: már meg sem mennem, mit csinált ez a szerencsétlen kutya, hogy miért
2: hát,
1: kellett?
2: Hogy is mondjam, nagyon-nagyon sokat ugatott, ez egy ugatós fajta alapvetően, a fox terrier.
1: Akkor nem voltál otthon?
2: Igen, és olyan jó kis üveghangon sikító, sugatós kutya, és miután semmi ráhatásom nem volt a saját kutyámra, na, így is kaptam meg, hogy nagyon nehéz esett, és igazából várták is vissza a mellhelyre, mert nem gondolták, hogy ott fog maradni nálam, mert annyira nehéz esett. Ezért hát a szomszédok ezt nehezen viselték, amit amúgy meg is értek, csak a végén kiderült, hogy volt ott még egy foxi a környéken, és sokan összekeverték, és azt hitték, hogy az összesugatás az én kutyámtól származik. Aha. A végén kiderült, hogy nem, ez két kutya volt, úgyhogy nagyjából rendeződtek ott a dolgok, csak hát könnyebb volt ugye hibáztatni egy embert, mint megkeresni ugye az okokat. Aztán szépen lassan mi is összekovácsolódtunk Fortisszal, és akkor rájöttem, hogy ez így nagyon nem volt jó, hogy én voltam az, hogy már nem aludtam, már fizikai fájdalmak, a folyamatos fejfájás, hátfájás, hogy már nem akartam sétáltatni. Igen, szóval síró rohamoktól elkezdve, nem is tudom, volt minden, ami létezett. Az is megfordult még nekem is a fejembe, hogy megbuktam kutyanevelésből, és visszaviszem, mert alkalmatlan vagyok. Ez talán az egyik legmélyebb pontunk volt, és pont erről szól ez a kis minikönyvem, hogy milyen tünete van, hogy tudunk eljutni ide, hogy milyen szinten hibáztatjuk magunkat, és pont azt emelem ki, hogy egyes, hogy nem vagyunk egyedül ezzel, nagyon-nagyon sok gazdi szenved ezzel, és hogy ez pont, hogy nem a felelőtlen állattartás, hanem azok a gazdik esnek ebbe bele, akik igenis felelősen állnak oda, oda az állatukhoz, hiszen ezért tudják túl aggódni ezt az egészet, és már egy depressziós állapotba belekerülni.
1: Fú, nehéz témák, de igen, fontos témák. Mindaz, amit képviselsz, mindaz, amit a könyvben is leírsz, meg mindaz, amiről most beszélgetünk természetesen, de azt gondolom, hogy pont ez a nagyon jó, hogy nem kell gondolkodnunk, hogyha téged megkeresünk, hogy mondhatjuk-e, vagy nem mondhatjuk. Mert nem az ítélet.
2: Nem, egyáltalán nem. És én nagyon sokszor el is szoktam mondani, járok iskolába állatvédelmet oktatni. Pont tegnap voltam egy nagyon cuki iskolában, és ott is elmondtam a gyerekeknek, hogy például az internetes platformok az egy brutál veszélyes rész ezen a téren, és elmondtam nekik is, hogy például nekem is, hogyha valamit kitettem régen, nagyon sok hideget és bántást kaptam, és hogy szerintük megérdemlem-e. És mondták, hogy hát nem. Na hát akkor ti is így nézzétek innentől az internetet, hogy nem biztos, hogy megérdemli az, akit bántanak.
1: De téged például miért bántottak?
2: Hát ugye
1: a kutyás tartalmakért?
2: Igen, a kutyás tartalmak is nagyon sokszor megkaptam. Igazából nagyon sokszor azért is, mert hogy lány vagyok, és én foglalkozom olyan kutyákkal, megkínzott kutyákkal is, meg ilyen nagyobb fajtákkal, és ugye azon belül a bántalmazott kutyákkal, illetve a speciális igényűek, süket vak mozgáskorlátozottakkal. Így nagyon sok olyan régebbi férfi, mondjuk úgy kutyakiképző vagy kutyához értő férfi nem annyira akarta elfogadni ezt az új vonalat, amit én képviselek, és ezért egyszerűbb volt inkább úgy hideget kapnom, mondjuk így, mint az, hogy leüljenek és beszéljenek velem, hogy miért választom ezt az utat, és miért teljesen más az én nézőpontom, mint az övéké, mint például, hogy nálam nincs olyan, hogy ledominálás, mert én olyan kutyákkal foglalkozok, akiknél ez lehetetlen.
1: Szeretik az online képzéseidet?
2: Igen.
1: Meg gondolom, van minden, tehát lehet veled, meg ki is mész, tehát találkozol velük, ugye az iskolák azok nyilván személyesen történnek. Igen. Ezek hány évesek voltak
2: akikkel én szoktam foglalkozni, az első osztálytól a nyolcadikig szoktam foglalkozni.
1: Igen, igen.
2: De legfőképpen alsó tagozatosokkal szoktam foglalkozni. Egyre jobban informálódnak is, meg egyre több mindent tudnak, úgyhogy azt veszem észre, hogy főleg ahova visszajárok, hogy nagyon ügyesen vissza is tudják mondani, akár a sárga szalag, ami abszolút szívügyem.
1: Nagyon jó.
2: Igen, ezt így egész jól vissza is tudják mondani, és én azt gondolom, hogy velük nagyon keményen tabu témázunk, és egyáltalán nem olyan pici gyerekeknek kezelem őket, mint ahogyan hivatalosan talán úgy kellene, és pont ettől, hogy a sok olyan tabu témát, a bántást, a másabb kutyákról, hogy beszélünk, ezért még jobban megnyílnak nekem, és el tudják akár az otthoni állatos problémákat is mondani, amit lehet, hogy nem mondanak el otthon anyunak, apunak, vagy a osztálytársaknak, de sokszor oda jönnek hozzám, például a szünetbe, vagy foglalkozás végén, hogy náluk ez meg ez van.
1: Mert ugye az egyik specialitásod a fogyatékkal élő kutyák, a speciális. Igen. Állatokkal való foglalkozás, ami hát pont ezen, ugye én sokat gondolkodtam, hogy készültem a veled való beszélgetése, hogy szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy létezik ilyen jelenség, hogy a kutyák között is vannak. De ki számít fogyatékosnak?
2: Van a fizikális fogyatékosság, ugye a süket, a vak, meg a mozgás korlátozott. Okay. Ezen belül én egyre inkább elkezdtem foglalkozni a mentális betegségekkel.
1: Vagy az is van.
2: Igen, hogyha azt veszem, hogy mondjuk egy extrém bántalmazott vagy megkínzott kutya, akit mondjuk tegyük fel egy 2 évig bántalmaztak, simán előfordulhat náluk is egy ugyanolyan PTSD, mint mondjuk akár egy olyan hatósági személynél, akik erőszakosabb munkát végeznek.
1: És ezt viszik magukkal, ezeket
2: igen,
1: az
2: igen.
1: És tehát hiába vannak szerető családban, ugyanúgy ott vannak a minták, mint az embereknél?
2: Szinte igen, ugyanúgy náluk is előhozhatja egy illat, egy hang, egy bármi, hiszen 2 év alatt bele lett rakva az alapösztönükbe egy bizonyos séma, amit nekünk ki kell szedni. Ezért én ösztön alapú képzéssel is foglalkozom, hogy abszolút tegyen játékokkal közelítek a legmélyebb
1: ösztöneikkel. Ezek hatékonyak. Bizonyította hatékonyak.
2: Igen, mert nálam nem parancsra teljesítenek ezek a kutyák, hanem magát az érzéseiket próbáljuk megváltoztatni. Hát, hogy is mondjam, én egy nagyon durván bántalmazott félős kutyából csinálok egy családi kutyát, egy kiegyensúlyozott családi kutyát, és velő a gazdi el tud menni már egy átlagos kutyaiskolába, mondjuk ahol nem kell már helyre tenni őt, hanem mehet a csoportos foglalkozásba, egy alapengedelmességire. Én ilyen előkészítő vagyok.
1: Világos, világos. Igen. A Kék Mancs Akadémiával is pont ez a missziód?
2: Igen.
1: Hogy átad igen. azokat a praktikus és a napi életben használható módszereket, amivel mindenki jól jár.
2: Igen, én meg nagyon-nagyon megpróbálok arra ráfeküdni, hogy otthoni, igen, otthoni dolgokból dolgozzunk, nem pedig nehezebben beszerezhető, vagy ezer meg egyféle játékokból, hanem tényleg ilyen otthoni, lehető, legegyszerűbb dolgokból, legegyszerűbb feladatokból, mert ez sokkal könnyebb, plusz a gazdikra is azért rá szoktam nagyon sokszor ilyenkor úgymond menni, hogy egy kicsit a gazdit is felhúzzuk, úgyhogy
1: figyelsz őket, több mindenkire.
2: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sokan ott tudják elrontani, ha csak a kutyára figyelnek, de hát a kutyával együtt a gazdi is jár, úgyhogy én a gazdit is megpróbálom, mert egy magabiztos, kiegyensúlyozott gazdi a kutyának is sokkal biztosabb pontot fog tudni adni, mint egy abszolút félős, pánikolós, aggodással teli gazdi.
1: Egy kutya kiképző nem is engedhetné meg magának, bocs, azt a luxust, hogy féljen a kutyáktól? Tehát te nem, tényleg nem félsz egyik fajtától sem?
2: Én azt nem mondom, hogy nem félek, mert azért van bennem is ott rizikó, hogy most itt többől leharapják a karomat, avagy nem, de igazából megadom azt a tiszteletet nekik, hogy tudom, hogy mire képes. Én azt gondolom, hogy minden kutya egy veszélyes fegyver, és ez tényleg legyen szó a pici yorkik vagy csivaváktól elkezdve a hatalmas kánekorzó vagy rottweileren át, minden egyes kutya egy fegyver tud lenni, és én így is szoktam hozzájuk állni, és ezt nem rosszból értve, hanem tényleg az abszolút tisztelettel állok feléjük, és én így is próbálom, hogy megértsem őket, hiszen ők is egy érző lény, nekik is vannak érzéseik, ugyanolyan gondolkodásuk, következtetésük, szóval egy teljes értékű lénynek próbálom őket.
1: És ugye ezt értékelik?
2: Én azt gondolom, hogy igen, itt inkább csak az, hogy higgadtan próbálok hozzájuk állni, és ez segít nagyon sokszor a kutyusokhoz, úgyhogy van olyan, hogy nem is foglalkozok egy kutyával addig, amíg magamat nem tudom helyre tenni, mondjuk a kutyával kapcsolatban.
1: Hú, hát fontos hívó szavakat mondasz meg mondatokat, hogy elgondolkodjunk rajta, hogy tényleg jó úton járunk-e gazdiként. Hol található meg a könyvet? Hol jutunk el hozzá?
2: A könyvem az olyan november környékén lesz megrendelhető majd.
1: Tehát akkor még most
2: Igen, most már minden engedélyt úgymond megkaptam rá.
1: De az oldaladon elérjük?
2: Igen, az oldalamon is lesz hirdetve, illetve az egyik kiadónál, a Publio kiadónál lesz majd a webáruházban megvásárolható, de nekem a Kékmancs Akadémia oldalán lesz hirdetve, hogy hol lehet a pontos lelőhelyet találni.
1: Ott megtalálják, ez a lényeg, a Kékmancsot. Keressék. Szerettél írni?
2: Igen.
1: Az is egy terápia volt valahol?
2: Igen, igazából ez egy nagyon durva ilyen visszaemlékezés, vagy nem is tudom, hogy milyen hullámvölgyökön mentünk át, és már így visszagondolva, így néha elcsodálkozom azért magamból, hogy ezt bírtad? Így tényleg, igen, végig tudtam csinálni, és hogy volt nekem energiába arra, hogy hajnali kettőkor még fölkeljek, kutyát sétáltassak, 3-4-kor szemetet szedjek, és akkor megyek szépen utána a vonathoz dolgozni, és kezdem előről a napot. Ez igen.
1: Nem egyszerű.
2: Nem.
1: De nyilvánvalóan a szemléletformálás sem egyszerű, ami ugye a másik missziót, hogy az állattartók valahogy másképp nézzenek a saját állatukra, meg ugye a környezetükben lévőkre is.
2: Igen, én bevallom, hogy én beleestem ugyanabba a hibába, mint a legtöbb ember az elején. Én egy abszolút német juhászos családban nőttem fel, munkavonalas kutyák, parancs teljesítő fajtákkal, mindenki nagyon jól képzett, nagy testű kutya, és én ennek fényében is nőttem fel, hogy a kutya azt csinálja, amit mondok, mert jól meg van tanítva. Na most ez egy foxit mindent felülír. A foxizás, az felejtsünk el mindent, ami ezeknél a kutyáknál működött, amiben belenőttem, és nekem itt volt a legtöbb hibám, hogy megpróbáltam őket egy teljesen más kutyának kezelni, és eszméletlen nagy út volt nekem is, hogy teljesen másképp lássam a kutyákat, és ne a fajtához rakjam, mert én tudom, hogy ő egy fox terrier, de mégse a foxit lássam benne, hanem egy kutyát.
1: Csak tisztázzuk már, hogy tényleg jó irányba gondolkodom, mert a foxi az a típus, aki a Jim Carrey féle Mask filmben volt?
2: Igen, ő egy Jack Russell, hogyha jól emlékszem. nagyon régen láttam már, de azt hiszem, hogy ő egy Jack Russell, de igen, ugyanezen a vonalon mozog a Fox Terrier is. Ők egy kotorék ebek, arra lettek kitalálva, hogy a munkájukat elvégezzék, amiért felül kell írni a gazdának is a parancsát, és ők ezért nehéz kutyák. Én például, nekem 8 éves Fortis, 6 éve van
1: tehát
2: normális...
1: Él minden, és jól van.
2: Persze, igen, 6 éve van normális kapcsolatunk, mondjuk így, és én a mai napig nem merem őt elengedni, mert ugye fajtájából adódóan, ha meglát egy tényleg egy gyíkot 6 utcával lejjebb, akkor kész erről? Vége, elfelejtett engem, és onnantól ő el fogja végezni a munkáját, és meg fogja fogni. Úgyhogy itt nekem el kellett fogadnom azt, hogy ő bizony egy olyan fajta, akihez nekem kell jobban alkalmazkodnom, és így lesz sokkal jobb a kapcsolatunk, nem pedig az a fajta, aki fog hozzám alkalmazkodni. És így viszont tényleg egy eszméletlen, erős, jó kutyagazdi kapcsolat lett, hogy nem a tökéletes kutyát vártam.
1: Hát és ahogy megjöttél, ugye mondtam az én problémámat, hogy van az, hogy a 11 éves kutyát nem lehetett normálisan szobatisztaságra nevelni, és azt mondtam, hogy valószínűleg ez a mi hibánk, a gazdiké, de azt mondtad, hogy nem feltétlenül.
2: Nem, én azt gondolom, hogy nem. Maga a szobatisztaság is, ugye, hogyha nem vagytok otthon, és akkor nem tud oda pisilni, kakilni, ahova szeretne, ez lehet akár egy szeparációs szorongás, vagy egy szeparációs szorongásnak is az egyik tünete, amikor a kutyus olyan helyre megy pisilni, kakilni, ami számára a legbiztonságosabb hely. Amúgy bevallom, hogy ez nagyon sokszor a gazdiknak a cipője, és amikor úgy hívnak fel a gazdik, hogy na már pedig megint bosszult állt ez a kutya, mert hogy bele pisilt, kakilt a cipőmbe, akkor el szoktam mondani, hogy nem.
1: Ilyen
2: nincs,
1: van.
2: Hogy bosszút áll a kutya. Ez egy tévhit. A kutya az akkor a legsebezhetőbb, amikor éppen pisi vagy kaki közben vannak, akkor a legsebezhetőbbek magában az egész állatvilágban, és ezt a legbiztonságosabb helyen fogja ezért elvégezni ösztönből. És miután neki a ház nem egy biztonságos pont egy ilyen szorongó kutyának, ezért az egyetlen biztonsági pont neki a gazdi legerősebb illata. Az pedig, hát, a cipőnk. Ez...
1: Értem. Aha. Jó, nálunk még ilyen nem fordult elő, hogy a cipő lett volna kipécézve, de elképesztő, hogy mennyi minden lehet itt is ebben a világban. Egy biztos, a kutya az az állat, aki mindig ugyanúgy örül.
2: Igen.
1: Nincsenek úgy rossz napjai, hogy esetleg ne örüljön nekem.
2: Igen, pont tegnap kérdezték meg tőlem, és így érdekes is volt, a gyerekek kérdezték meg tőlem, hogy kivel szeretek jobban dolgozni, a kutyával vagy a gazdival, hogy kit tudok jobban megérteni. Uh-huh. És ez egy érdekes kérdés volt, mert hogy azt hitték, hogy én a gazdit fogom mondani, és mondtam, hogy nem, hanem a kutyával könnyebb együtt dolgozni, mert alapvetően képtelenek a hazugságra és a színlelésre, kivéve akkor, hogyha valamit akarnak, de a kutyák nem tudnak maszkolni úgy, mint mi emberek automatikusan, nem tudnak hazudni, ezért például sokkal életszerűbb jeleket adnak nekem, amit ki tudok olvasni. Úgyhogy velük sokkal könnyebb.
1: Szóval szép hivatás a tiéd?
2: Igen, én azt gondolom, hogy egyszerre igen, viszont egyszerre nagyon nehéz is pont a bántalmazott részen, mert tudom, hogy miket éltek át ezek a kutyák, de attól függetlenül örül a lelkem, mert azt is tudom, hogy van esély arra, hogy visszahozzuk őket a való életbe. Uh-huh. Erre talán Tirus a Pulimixem a egyik legjobb ilyen hát nem bemutató kutyám, mert ezt így nem tudom mondani, de megpróbáltam azért, amennyire lehetett az internetre fölvinni. Ő egy olyan kutyus volt, aki örökbeadhatatlan volt, egy másfél-két évig bántalmazták őt, 20 kutyával együtt lett kimentve Magyarország legrosszabb szegregátumából, és ő például attól maga alá vizelt kakilt, hogy ránéztem. Egy hónapig csönd volt otthon, mert nem lehetett megszólalni, se ránézni, se teljesen mentálisan és fizikálisan is össze volt esve. 8,5 kiló helyett 5,5 kilósan kaptam, szóval nagyon-nagyon orránfülén nem volt szőr, nagyon le volt mindenhogyan ki volt készülve, és nála 2 hónap volt, hogy kivigyem a lakásból. Én lettem a fő biztonsági pontja.
1: De kikopáltad.
2: Igen, 2 hónap volt, hogy kivigyem a lakásból, már 4 hónap múlva el tudtam vinni egy kutyaiskolába, és egy 6-8 hónappal később viszont a K9-es személykeresőkkel kezdtünk tanfolyamot, és kiderült, hogy őt a munka hozta ki ebből az egész állapotából, hogy ő egy nyomkereső kutya lett, és azóta el is hoztuk belőle a Sárkány Lédit, mondjuk na, így.
1: Óriási.
2: Igen.
1: Fú, nagyon, látod, dobálod a labdákat, nekem meg az lenne a feladatom, hogy lecsapjam őket, de hát tudod, jó társaságban repül az idő, képzeld, hogy igen, a végén igen vagyunk. Na, a legfontosabbak, keressük a te új könyved, vagy hát a könyvedet, ugye, ami terápiás jelleggel is készült, és hát elképesztő útra való a hétköznapokhoz.
2: Igen, igen, sok gyakorlati tipp van benne a gazdiknak, hogy hogyan tudják visszahozni a négy fal között a kutyás kapcsolatot, hogy ezt más ne is lássa, csak tényleg ők ketten a kis kapcsolatokat.
1: Karácsonyra milyen jó ajándék.
2: Igen.
1: A gazdik is elfáradhatnak. Kék Mancs Akadémiát kell beütni, ugye a Facebookon, és akkor megtalálunk minden pontos,
2: igen, igen,
1: fontos információt.
2: Bár a kék hajamról azért elég gyorsan meg szoktak ismerni, úgyhogy úgyhogy így jó. Jövőre meg lesz a fékot fogyatékkal élő kutyák országos találkozója tavasz környékén. Igen, még egyeztetések folynak még, de itt Budapesten lesz, ha minden jól megy, és ott is például nagyon-nagyon sok ilyen gazdit várunk, akik nyugodtan eljöhetnek, mert ez egy abszolút tabumentes találkozó, ahol nem úgy néznek a kutyára vagy a gazdira, mint egy UFO-ra, hanem tényleg egy nagyon-nagyon segítő társaság jött össze.
1: Igen. Egymásnak.
2: Igen, egybe szakmai és kutyás családi nap is.
1: Na, hát sok csillogó szempárt kívánok neked.
2: Köszönöm akkor szépen.
1: Nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog. Kék igen. Mancs Akadémiát keressék, kedves hallgatóink, és Csányi Straka Bettinával beszélgettem, kutyakiképző, rehabilitációs tréner és kutyakozmetikus is, na majd ezek külön témák is igen lehetnének egyébként, és szívből ajánlom mindenkinek a Gazdik is elfáradhatnak című minikönyvet, és hát Bettinától most elköszönök, egyébként kívánom, hogy azt a sok-sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, figyelmükkel viszonozzák, de Bettinától tehát most elköszönök, megyünk tovább, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elbúcsúzás elég még vissza
2: fogok
1: térni.
2: Köszönöm a figyelmet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kocsmáros Gábornak és Csányi Bettinának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét pályázhatnak a magyar egyetemisták az Erasmus Plus programokra. Világháborús bombahatás talanítása miatt lezárás lesz vasárnap Budapesten. Burkolatjavítási munkák kezdődnek szombaton több autópályán. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. A 2026-27-es tanévtől ismét pályázhatnak a magyar egyetemisták az Erasmus Plus programokra. A kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa támogatásaihoz, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Az Európai Unió tanácsa kedden elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, ezzel lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás. A bizottság szerint az új magyar kormány reformjai eredményeket hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A testület emellett 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását is javasolta Magyarország számára. A külügyminiszter szerint fontos cél volt, hogy a korábbi uniós viták következményeit ne a magyar fiatalok és kutatók viseljék. Második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap reggel 8:30-tól lezárják a 18. kerület egy részét. A korlátozás az Üllői út forgalmát is érinti. Az Üllői út 404 szám alatti építkezésen egy szovjet romboló bombát találtak, amelyet veszélyes lenne elszállítani, ezért a helyszínen hatástalanítják. A művelet idejére a bomba körüli mintegy 200 méter sugarú területet kiürítik és lezárják. A korlátozás a gyalogos és gépjárműforgalom mellett a tömegközlekedést is érinti. Többek között a Balassa-Bálint utcai piac környékén, a Szentlőrinc sétánynál, valamint az Üllői út és a Városház utca, illetve a Tököli út csomópontjainál kell forgalmi változásokra számítani. A hatástalanítást a tervek szerint vasárnap délelőtt végzik el. Burkolatjavítási munkák kezdődnek szombaton több autópályán. Az M1 M7-es közös szakaszán, az M7-esen és az M0-as autóúton is várhatóan november közepéig tartanak a felújítások. Október 17-e és 19-e között Budaörsnél az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es felé a belső, az M1-es felé pedig a külső sávon lehet majd haladni. Az M7-esen a Balaton irányába lezárják az M0-ásra és a 8103-as útra vezető lehajtót, kerülni az érdi csomóponton keresztül lehet. Október 19-én és 20-án a Budaörsi Sport utcai csomópontnál a Budapest felé vezető oldalon zárják le a lassítósávot. Október 20-a és 21-e között pedig az M0-ás csomópont térségében mintegy 500 méteren a külső sávot zárják le. 29 új útvonalat jelentett be a Ryanair a 2027-es nyári menetrendjében. A bővítés Budapestet is érinti. A légitársaság jövő nyártól közvetlen összeköttetést biztosít a magyar főváros és az észak-angliai Leeds-Bradford repülőtér között. A Ryanair nyári szezonjának új desztinációi között olasz, spanyol, görög és horvát célpontok, valamint észak-afrikai útvonalak is szerepelnek. Új kiállítás nyílik ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. A város a fronton, Buda és Pest a török korban 1526-1686 című tárlat a Mohács csata 500. évfordulójához és Buda török megszállásának történetéhez kapcsolódik. A kiállítás régészeti leleteken, műtárgyakon, vetítéseken és digitális ábrákon keresztül mutatja be a másfél évszázados korszakot, a háborúkat és ostromokat, de a mindennapi életet és az oszmánvárosi kultúrát is. Változó vastagságú felhőzet érkezett fölénk éjszaka, ami elsősorban reggel és délelőtt okoz borongós időt, később kisüthet a nap. A szél helyenként megélénkül, jelentős eső nem várható. A hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul délután.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hadd tegyem fel a mindenkit érdeklő, azt nem mondom, hogy érintő, de izgalmas kérdés, hogyan lesz valakiből popstar? És ha szeretnének erre a kérdésre választ kapni, akkor november 6-án pénteken este 19 órától a Magyar Zeneháza Popkulturális Klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében egy beszélgetésen megkaphatják Stumpf András és Kovács Ákos Dadantól. Mert hogy a sztárok, mióta az eszünket tudjuk, bizony velünk vannak. Már szinte magától értetődőnek veszük, hogy előadók üstökösként tűnnek fel, és a nevük milliók számára válik ismerté. Hát ki hosszabb, ki rövidebb időre. Olyan különös jelenség ez, amivel úgy tűnik, egyelőre nem tudunk betelni. Pedig ők is csak, és idézőjelben mondom, emberek. Egyszerűk is elkezdték valahol. No de, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek vajon a sztárok, amelyekkel ennyi embert lázba tudnak hozni? Mikor mutatkozik meg ez a tehetség? Az adottságokon túl mi minden kell ahhoz, hogy valaki valóban közismerté váljon, hisz egyedül senki nem jut sokáig, ott van mellettük rengeteg technikus, újságíró, lemezkiadó, menedzser, PR-os, marketinges, asszisztens, meg mindenki, akit csak el lehet képzelni ott a backstage-ben, meg a háttérben eszméletlen, hogy mennyi összetevője van, és támogatója egy idézőjelbe tett sztárnak, és ha már a menedzsereknél tartunk, egy zeneipari szakember mikor és hol figyel fel azokra, akik majd a jövő sztárjai lesznek, miben is hogyan tudják egyengetni a karrierjüket. Nos, a beszélgetés apropóját a Zeneháza Freddy című kiállítása adja, amely a könnyű zene egyik legikonikusabb popsztárjának, Freddie Mercurynek állít emléket. Stumpf András újságíró kérdezi Kovács Ákos Dádánt, az egyik legnagyobb hazai zenei menedzsment cég, a Gold Record munkatársát, aki olyan előadókkal dolgozott, mint a Heaven Street 7, a Supernum, By Alex, a Blaha Louisiana, a Margaret Island vagy a Carson Coma. November 6-a péntek, Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már idén munkaszüneti nap lesz december 24-e. Nem indult zökkenőmentesen a K-híd felújítása. Vezetett sétákat tartanak a felújítás alatt álló igazságügyi palotában. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, miután a parlamenti frakciók egyaránt támogatják az erről szóló törvénymódosítást. A Tisza párt javaslata szerint általános üzletzárás is lenne néhány kivétellel, például az éttermek, cukrászdák, virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutak nyitva tarthatnának. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, hogy a kormány is támogatja a kezdeményezést, mert annak költségvetési hatása csekély, a társadalmi jólétre gyakorolt hatása viszont jelentős lehet. A Tisza képviselője, Kalászdi Kerekes Kinga megerősítette, hogy a változás már az idei karácsonytól életbe léphet. A Fidesz részéről Szentkirályi Alexandra jelezte, hogy korábban gazdasági megfontolások miatt ellenezték a munkaszüneti nap bevezetését. Nem indult zökkenőmentesen az Óbudai szigetre vezető K-híd felújítása, mert a munkagépek és a szigeten működő vállalkozások járművei kezdetben nem kaptak behajtási engedélyt az egyetlen alternatív útvonalat jelentő H-hídon keresztül. A K-hídat a felújítás idejére lezárják a járműforgalom elől, a gyalogosok továbbra is használhatják. A H-hídon át vezető út egy a Petőfi Kulturális Ügynökség tulajdonában lévő magánterületen halad keresztül. A Budapest Közút szerdán közölte, hogy az érintett felek megállapodtak a behajtás feltételeiről, így csütörtök reggel 7 órától az engedéllyel rendelkezők már áthaladhatnak a területen. A társaság szerint a felújítás az ütemtervnek megfelelően csúszás nélkül halad. A munkálatok több ütemben zajlanak, és várhatóan 2027 végéig tartanak. Már 100 rövid káv villamos közlekedik Budapesten. A mérföldkövet a 2300-as pályaszámú jármű forgalomba állítása jelentette, amely az új káflotta 44. tagja. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a korábbi beszerzések során 56 rövid káv villamos érkezett a fővárosba, az új program keretében pedig további 46 rövid és 5 hosszú szerelvény áll forgalomba. Október 20-a és 23-a között ingyenes vezetett sétákon tekintheti meg a közönség a felújítás alatt álló igazságügyi palotát. Ezt a Facebookon jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Átadásának 130. évfordulója alkalmából 4 napra megnyitják a látogatók előtt a Kossuth téri épület megújuló történelmi tereit. A bejáráson megnézhetik a központi csarnokot, benne Lotz Károly mennyezet képét, valamint Strobl Alajos Justícia szobrát, amely 70 év után került vissza eredeti helyére. A rekonstruált történelmi bútorzattal berendezett dísztermet, 2 műemléki és egy új korszerű tárgyalótermet. A parlamenttel szemben álló épület felújítása a befejezéséhez közeledik. A tervek szerint a kúria 2027 márciusában költözhet be az épületbe. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid lett az év legjobb nyíltvízi úszója a Nemzetközi Úszószövetség szurkolói szavazásán. Az FTC sportolója kiemelkedő évet tudhat maga mögött. Összetett világkupa győzelmet szerzett, emellett a párizsi Európa-bajnokságon egyedüli férfi úszóként mind a 4 versenyszámban dobogóra állhatott. 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel zárva a viadalt. A reggel párásan és felhősen indul, majd napközben egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, csapadék nem várható, élénk lehet az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet 16 fok körül tetőzik. Pénteken is felhős, napos, száraz idő valószínű, délután 15-18, a hétvégén pedig már 20 fok is lehet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, jön a mindent eldöntő. Na jó, nem mindent eldöntő, de klasszikus kérdés. Nálatok laknak-e állatok? És hogy mit dönt el a kérdés? Most az, hogy mennyire vagyunk idősek. Mikor voltunk gyerekek? Melyik időszakban? Vagy gyermekkorunk időszakában hallottuk-e egyáltalán ezt a rendkívül izgalmas kérdést, amit megénekeltek? Méghozzá nem akárkik, a kalákáik. November 7-én a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, ez egy szombati nap, jön délelőtt 10.30-tól a koncertteremben a Kaláka extra műsora 40 év legjobb állatos zenével. Mert hogy igen, amiről beszéltem, a legtöbb családban már legalább 40 éve laknak állatok. Ugyanis éppen 40 évvel ezelőtt, 1986-ban jelent meg a Kaláka első gyerekeknek szánt zenés könyve, ami pontosan ezt a címet viselte. Bizonyára sokan emlékeznek a szülők, vagy a nagyszülők közül erre a kicsi könyvecskére a kazettával együtt. Ha a kazetták, hát azóta már nem nagyon vannak, de sajnos az állatok is fogyatkoznak, a Kaláka viszont örök, ez egy jó hír. Újabb és újabb generációk fedezik fel maguknak ezeket a megzenésített verseket, ahol olyan nagyszerű költők verseit hallhatjuk megénekelve, mint Tandori Dezső, Tamkós Irató Károly, Kányádi Sándor vagy Csukás István. Nekik, illetve a zenekarnak köszönhetően az évek során újabb és újabb állatokat vontak be a megzenésített élőlények sorába. Ennek a zenés állatkertnek lehet fültanulja mindenki, aki eljön erre a hihetetlenül izgalmas koncertre. A hangyától az elefántig mindenféle nagyságú élőlényt éljen bár szárazon, vízben vagy levegőben, bizony megénekelnek a Kaláka tagjai, akik, hadd mondjam el nagy büszkeségünkre és saját büszkeségükre is, kétszeres Kossuth-díjas művészek és alkotók. November 7-e szombat, Magyar Zeneház.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét pályázhatnak a magyar egyetemisták az Erasmus Plus programokra. Világháborús bombahatás talanítása miatt lezárás lesz vasárnap Budapesten. Burkolatjavítási munkák kezdődnek szombaton több autópályán. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. A 2026-27-es tanévtől ismét pályázhatnak a magyar egyetemisták az Erasmus Plus programokra. A kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa támogatásaihoz, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Az Európai Unió tanácsa kedden elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, ezzel lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás. A bizottság szerint az új magyar kormány reformjai eredményeket hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A testület emellett 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását is javasolta Magyarország számára. A külügyminiszter szerint fontos cél volt, hogy a korábbi uniós viták következményeit ne a magyar fiatalok és kutatók viseljék. Második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap reggel 8:30-tól lezárják a 18. kerület egy részét. A korlátozás az Üllői út forgalmát is érinti. Az Üllői út 404 szám alatti építkezésen egy szovjet romboló bombát találtak, amelyet veszélyes lenne elszállítani, ezért a helyszínen hatástalanítják. A művelet idejére a bomba körüli mintegy 200 méter sugarú területet kiürítik és lezárják. A korlátozás a gyalogos és gépjárműforgalom mellett a tömegközlekedést is érinti. Többek között a Balassa-Bálint utcai piac környékén, a Szentlőrinc sétánynál, valamint az Üllői út és a Városház utca, illetve a Tököli út csomópontjainál kell forgalmi változásokra számítani. A hatástalanítást a tervek szerint vasárnap délelőtt végzik el. Burkolatjavítási munkák kezdődnek szombaton több autópályán. Az M1 M7-es közös szakaszán, az M7-esen és az M0-as autóúton is várhatóan november közepéig tartanak a felújítások. Október 17-e és 19-e között Budaörsnél az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es felé a belső, az M1-es felé pedig a külső sávon lehet majd haladni. Az M7-esen a Balaton irányába lezárják az M0-ásra és a 81-03-as útra vezető lehajtót, kerülni az érdi csomóponton keresztül lehet. Október 19-én és 20-án a Budaörsi Sport utcai csomópontnál a Budapest felé vezető oldalon zárják le a lassítósávot. Október 20-a és 21-e között pedig az M0-ás csomópont térségében mintegy 500 méteren a külső sávot zárják le. 29 új útvonalat jelentett be a Ryanair a 2027-es nyári menetrendjében. A bővítés Budapestet is érinti. A légitársaság jövő nyártól közvetlen összeköttetést biztosít a magyar főváros és az észak-angliai Leeds-Bradford repülőtér között. A Ryanair nyári szezonjának új desztinációi között olasz, spanyol, görög és horvát célpontok, valamint észak-afrikai útvonalak is szerepelnek. Új kiállítás nyílik ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. A város a fronton, Buda és Pest a török korban 1526-1686 című tárlat a Mohács csata 500. évfordulójához és Buda török megszállásának történetéhez kapcsolódik. A kiállítás régészeti leleteken, műtárgyakon, vetítéseken és digitális ábrákon keresztül mutatja be a másfél évszázados korszakot, a háborúkat és ostromokat, de a mindennapi életet és az oszmánvárosi kultúrát is. Változó vastagságú felhőzet érkezett fölénk éjszaka, ami elsősorban reggel és délelőtt okoz borongós időt, később kisüthet a nap. A szél helyenként megélénkül, jelentős eső nem várható. A hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger Kult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Sláger Kult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, talán nem sértődik meg érte, hogy régi kedves barátunkat. Köszönöm. Nagy szeretettel. Hát igen, akitől megkaptam azt a bizalmat, már a múltkor is, hogy tegezhetem. Úgyhogy hálás vagyok érte. Oncai Csabát köszöntöm mindig nagy szeretettel, amikor meglátogat itt a Sláger FM stúdiójában Kossuth és Liszt Ferenc Díjas Gordonka művész. Sokkal több annál egyébként, mert misszióként kezeli az imádott hivatását, és hát egy csoda workshop készülődik, amiről először beszélgetünk itt az étterben.
3: Igen.
1: Örülök neked.
3: Régebben, köszönöm a meghívást és a kedves bevezetést. Régebben beszéltünk arról, ami már 25 éve folyik, a Popper Dávid nemzetközi gordonka verseny.
1: Ez nagyon szép.
3: Ez
1: ilyen hát múlt áll mögöttetek.
3: Mindenképpen nagyon büszkék vagyunk rá, és nagy sikerrel. Annyira, hogy fölmerült bennem és társalapítom gondolatában Szili Gabrielléban, hogy megalakítjuk a Popper Örökség Egyesületet, ami tovább hivatott gondozni Popper művészetét, pedagógiai munkásságát, ugye közel 130-140 évvel ezelőtti munkásságát, amely ma is mindenütt él a világban. Így ez a Popper Örökség Társaság a két évente rendező versenyek között mindig egy nagyszabású, különleges témájú nemzetközi cselló mesterkurzust fog rendezni, aminek az első alkalma most a jövő hétvégén indul, október 17-én, természetesen Popper nevében. Szintén Várpalotán, mert a Túrivár és az önkormányzat mindig hozzásegíti ezt a rendezéshez. Popperről talán csak annyit még a kedves hallgatóknak, hogy...
1: Hogy milyen nagyformátumú művész.
3: Nagyformátumú művész volt, és ami tény, hogy Liszt meghívására az első gordonka tanár volt az 1860-as években. Az első gordonka tanszak a Zeneakadémián.
1: Az hozzáfűződik.
3: Igen, és úgyhogy mi mindannyian valahol Popper leszármazottak. Természetesen az ő munkássága a 40 etűd, ami egy kicsit szárazan hangzik így a hallgatóknak, de az ő etűdjei azok kis műalkotások, zenei mély zenével megtöltve, és mégis a pedagógia célzattal, de hangversenypódiumon is elhangozhatóan. És ez lesz az első kurzusnak az alcíme, etüd, mint előadási darab.
1: És milyen érdekes ráadásul.
3: Igen, természetesen az egész nemzetközi kurzus nem csak popperből áll, nem csak etüdből. A résztvevők, akik 7 országból jönnek, minden más színes repertoárt is hoznak más szerzőktől, de mégis ez a fő cél, hogy tudatosodjon a fiatal csellistákba, hogy mennyire fontos az etüd művészi megoldása.
1: Hát és milyen fontos, hogy beleugorhatnak még mélyebbre a szakmában?
3: Igen. Igen. Azt tapasztaltam külföldi útjaimon, és hát dicsekedés nélkül mondom, hogy rengeteg helyen, egyetemen voltam Amerikától, Dél-Amerikán keresztül, hogy mindenütt a popper iskolán nőnek föl a csellisták. Tehát ezt szeretném én így most ezekben az következő években megünnepelni, illetve továbbadni és fejleszteni. Olyan nagy volt az érdeklődés a jelentkezőknél, hogy kénytelen voltunk a helyhez és az időhöz igazítva csak idézőjelben 15 kiváló csellistát fogadni és kiválasztani. Na most azért érdekes, hogy Kazaksztántól kezdve, Japánon keresztül sokan jelentkeztek, éppen Kazaksztánból nem tudnak eljönni, de 7 országból jöttek, hadd soroljon föl, mert érdekes. Természetesen Magyarországról, Olaszország, Mexikó, Horvátország, Szerbia, Törökország, Japán. Hát különösen büszkék vagyunk, hogy a Liszt Akadémiáról 4 is részt vesznek, és más vidéki szakiskolából, zeneiskolából is magyarok is beadták a jelentkezést, és örömmel jönnek. Ami színesíti az egész elképzelést az, hogy nem egyszerű cselló mesterkurzusról van. Ilyen 1000 van a világon. De a tematikusabb kevesebb. És ez ráadásul általam jól ismert és becsült külföldi professzor kollégáim örömmel fogadták el a meghívást, és hagyd mondjam, hogy kik ezek és miért. Miért is választottuk. Tóbiás Tosziek, aki a Gráci Hochschule Akadémia tanára, ő igazán mostanában adta ki a Popper 40 etüdjének a legújabb kiadását, mégpedig basszus szólammal, harmóniai jelzésekkel, amik segítik az előadás és az intonációt, és ő maga majd egy koncertet is fog adni a kurzus alatt, mégpedig a közelgő Schubert év alkalmából csak Schubert művekkel és saját átirattal. Ez is nagyon különleges, különösen a szakmát nagyon fogja érdekelni, de természetesen a résztvevők, illetve a közönséget is, hiszen várunk nagyszámú közönséget. A másik csellóművész Martin Rummel, aki valamikor, hát ebben csak a koromat jelzem, hogy még tanítottam is, de ő közben a Linci Anton Bruckner Akadémia, privát akadémia elnöke lett.
1: No, szabad ne feled, akkor igen. Muszáj, hogy kérdezek, ez neked milyen érzés? Hogy tanítottad és közben...
3: Azt majd meglátom, ha találkozunk, de a levelezés alapján rendkívül nagy örömmel és kedvesen válaszolt, hogy ennyi év után én fölfigyeltem az ő természetesen kimagasló munkásságára, akkoriban növendék, de akkor is nagyszerű volt, és ő osztrák létére, hát azt kell mondjam, hogy majdnem csak főleg Poppernek szentelte a művész életét, fölvette a lemezre a 40 etüdöt, a közel 75 Popper darabot, amik zongora kíséretes, és sok hallgató számára ismertek Tündértánc, Magyar Rapszódia, tehát az ismertek mellett a kevésbé ismerteket is, a négy Gordonka verseny, plusz a Bärenreiternél kiadta a Popper 40 etüdnek a kiadását. Tehát ezen a kurzuson egyrészt respektáljuk a 1800-as évek végén kiadott Popper etüdök talán eredeti Popper-féle jelzéseit, újrendjeit, instrucióit, másrészt pedig figyelembe vesszük a most ez évszázadnak az új törekvéseit, és ezek a kiadások egy picit nem megváltoztatják, hanem segítik, és még inkább érthetővé teszik a mai.
1: Igen, pont ez jutott eszembe, hogy érthetővé, más a szemlélet, és tényleg mély búvár.
3: Igen, igen.
1: Elemzés lesz a szakmailag mindenképp, és akkor most mehetünk is tovább, hogy kik még a...
3: Hárman vagyunk.
1: Na, ezt akartam kérdezni.
3: Tehát akkor... két kollégámat hívtam meg, tehát még egyszer Tobias Stosiek és Martin Rummel. Azért is ők, mert ők különösen nagy figyelmet fordítanak a Popper munkásságra. És jó magam, tehát hárman leszünk, ugye 15 növendék, akkor arról is beszélek, hogy minden egyes növendék kaphat órát, mind a két tanártól, de ezek egyéni órák. Ez hasonlít egy átlagos kurzusra. Ami nem hasonlít, az, hogy minden másnap délután workshop lesz, ahol közönség előtt, egymás előtt előadhatnak egy-egy darabot, egy művet, amit a tanárok hát észrevételeznek, segítenek, de a közönség számára. Aztán lesz egy úgynevezett etude challenge, ami nem verseny, hanem ténylegesen a legjobbak pódiumszerűen mutatják be a kis ez olyasmi, mint egy apró költemény, egy négy igen. soros, persze ez két oldalas a kottáv, de egy rövid, amit elő kell adni úgy, hogy az megjelenjen és megérts. Igen. Tehát a zenei előadás, ez a igen. fontos a technika mellett.
1: Hú, és gondolom azért 15, mert ennyire
3: terjed... Ennyit vállaltunk el.
1: Tehát a figyelem, meg az, hogy egyénileg oda tudjatok.
3: Igen, 5 napos, és tehát ez nem verseny, ahol százan is jöttek, hanem igen, méreható munka. Visszatérve Martin Rummelre, aki a Popper műveket fölvette, ezzel fogadni egy rövidebb koncertet, és érdekességképpen még számomra is, és számunkra is profi csellistákra olyan műveit fogja játszani hangversenyen, amit alig adnak elő, vagy ritkán. Aha. Tehát ez ilyen kis visszaemlékezés, és a képnek a kitisztítása Dávid Popperről, aki akkoriban hát a cselló királya volt, így hívták.
1: Meddig tartott az ő királysága egyébként?
3: Az ő királysága sajnos csak haláláig élőben, 1913-ban halt meg, és addig, ezt elfelejtettem mondani, hogy a Liszt kérésére közel 30 évig volt a Zeneakadémia tanára, tehát aha. itt élt Budapesten, bár prágai származású, meg Bécsbe is játszott, vagy egyébként az egész Európában koncertezett, de mi majdnem úgy tekintünk rá, mint magyarra, és hát tudjuk azt is, hogy a Jókai tér környékén lakott, és akkoriban nem volt magyar állampolgárság, de valamiféle ilyen letelepedési, valami ilyesmit kért. Aha. Tehát ő nagyon-nagyon szerette, hát ugye nem csodáljuk, Liszt kérte föl. Erkel Ferenc volt a rektor. Hubaival világhírű vonos négyest alapított. Brahms gyakran járt Budapesten. Szembe az akadémiál akkor még talán régebben valamelyik étteremben mentek le együtt, és ott hallgatta Popper a magyar cigányzenét, aminek hatására például a Magyar Rapszódiát írta. De hát sokkal fontosabb zenetörténetileg az, hogy Brahms mély barátságot kötött Popperrel, és több művét együtt játszották, és kettőt pedig ősbemutatóként könyvelhetünk el. Az egyik a C-moll triót, amit Budapesten mutattak be, Brahms, Hubai és Popper. A másik a Brahms F-dur szonáta, opusz 99. Ez más, pontosan másodszor szólalt meg, mert előzőn a Bécsben egy másik cselista, de ez egy magyarországi bemutató. Szóval inkább azt mutatja ez, hogy milyen szoros barátság volt nem csak Popper, hanem a Zeneakadémia és Brahms és más élő nagy zeneszerzők
1: között. A nagyságok.
3: Igen.
1: Összetartottak. És pont micsoda idők egyébként, micsoda történelmi Igen. idők, de hogy az jutott eszembe, hogy néha itt az alkotókat kérdezem a műsorban, hogy főleg azokat, akik már történelmi eseményeket tudtak írni, hogy érezték-e közben, hogy azt írnak, és ha ők most oda visszamehetnénk az időben, és megkérdeznénk, hogy vajon tudta-e, hogy történelmet írnak? Hogy ezt felfogták-e ők?
3: Igen.
1: Hogy élték
3: hát
1: meg?
3: Akkor nem tudom.
1: Valószínűleg nem.
3: Valószínűleg nem, de mi most fölfogjuk.
1: És, nem, és ez egy kötelesség is egyébként
3: hát
1: vinni a hírt?
3: Nem mert... kötelesség, de misszió. Hát, vagy nemes. Én nemes gondolatnak tartom, amit mi csinálunk.
1: Nekem is annak tűnik.
3: De a résztvevők, akik, tehát az egész világban, akik hangszert, pontosabban csellót tanulnak, nem kerülhetik meg Popper nevét és a munkásságát, sőt, arra alapul majdnem minden oktatás. Igen. Hát csak, hogy megemlítsem, akit a nagy közönség is ismer, Poppernek ilyen cselló családfája is van, egész napjainkig szinte le lehet vezetni. Az ő híres, leghíresebb növendéke, akkor Schiffer Adolf volt például, aki tanította Starker Jánost. Amikor én Bloomingtonban voltam Starkerrel együtt 3 évig, akkor szinte naponta említette a stúdió falán lógó 2 méteres Popper festmény mellett, hogy bizony az én tanárom Schiffer Adolf adta át a tudást Popper mestertől.
1: Aha.
3: Tehát, és ő is így tanított tovább, és sorolhatnánk tovább, mert Kerpeli Jenő, aki a Kodály szólószonátát mutatta be, ő is növendéke volt, és Kerpelinek növendéke volt Banda, de a híres Tátrai vonós négyes csellistája, akinél én kezdtem a pedagógiai pályafutásomat, nem nála tanultam,
1: Értem.
3: De ott voltam asszisztens. Tehát valahol...
1: De itt mindenki, ahogy most hallgatlak, hídépítő veled az élen. Hát hidat építetek a múlt, a jelen és a jövő között?
3: Igen.
1: Így, tehát ez értékmentés nagybetűvel?
3: Feltétlen annak szántam, de nem is így indult a gondolat, de ez lett belőle, vagyis szóval így lehet definiálni. Pontosabban igen.
1: Hol lesz egyébként, mert azt még nem mondtad el, a workshop?
3: Hogy le?
1: Hol lesz?
3: Ja,
1: hol lesz?
3: Hát az egész rendezvény Várpalotai Túrivárban lesz.
1: Impozáns helye.
3: Túrivár ugye a nemzetközi versenynek is 25 Igen. éve otthont ad. Csodálatos, egyre szépülő vár, megfelelő zongorákkal, termekkel, és nagyba segítik a mi pedagógiai és művészi munkánkat.
1: Amikor te arra jársz, mindig megdobban a szíved?
3: Mindig. Többször járok Csopakra, vagy Balatonra, és elhúzok Várpalota mellett, és akkor mindig megígézzük feleségem. Na hát igen. Ez kicsit otthonnak érzem.
1: Ennyi idő után nem lett meg.
3: Büszkélkedés nélkül, de elmondom, hogy díszpolgár vagyok.
1: Hát szívből gratulálok.
3: Tehát közeli a kapcsolat
1: a
3: önkormányzattal és a várral. Poppernek magának, mint név, vagy zenének nincs köze hozzá, de az lett, mert a múltkor januárban voltam Kínában, Dél-Kínában, egy óriási kurzuson, és akkor ékes kiejtéssel mondják, hogy a Popper verseny Várpalotán jövőre lesz, így, hogy Várpalotán.
1: De jó.
3: Tehát ezt gondolom.
1: A világ túlfelén.
3: Igen.
1: Egyébként te, amikor elmész egy ilyen workshopra, mindig tanulsz újat?
3: Mindig. Sőt, most készülök is erre. Én magam is a Popper iskolán nőttem föl, a 1965 és 70 között a Zeneakadémián. Most eltelt x év, ezt ne firtassuk, és visszatérek ahhoz, hiszen tanítom is, de effektíve gyakorlom azokat a dolgokat, átjátszom, talán maibb megközelítésben ez inkább az előadást, vagy éppen szakmai dolgot, újrendet vonás jelent, tehát örömmel foglalkozom, és még jobban látom azt, hogy mennyire szükséges tanítani a régi iskoláknak a igazi hagyományait.
1: Akkor megint csak az értékmentés, az érték átmentése.
3: Igen, hát...
1: Ez egy örökség? Valahol?
3: Hogy öröksége?
1: Igen.
3: Hát már maga az egyesület neve is Popper örökség,
1: igen,
3: ugye?
1: Igen, de hogy
3: és örökség,
1: minden, ami ebbe tartozik.
3: Igen. Azt tudni kell, hogy abban az időben ugye Popper Lisztet ismerte, és Popper maga kiváló zeneszerző volt, de ő főleg a cellóra koncentrált, és abban az időben divat volt az előadási darabok, egy kicsit némelyik a szalonzene típusú, könnyebb hangvételű, de nagyon mégis mély zenei tartalommal rendelkező pedagógia is, és színpadon is előadható művek, tehát ezt a és visszatérve az etüdre, bár talán a közönségnek, hallgatóknak egyszerűen szól etüd, mit jelent az etüd? Gyakorlat, ugye?
1: Igen.
3: De a gyakorlat nem egy új gyakorlat, hogy zongorán gondoljanak, hogy lebillenti, vagy nem tudom, intonáció, hanem ezek kis remek művek, ahol az ember megtanulja a formát, megtanulja, hogyan kell egy rövid lélegzet, hogy mint az előbb említettem, egy költemény, ami négy soros, hogyan kell azt megformálni ahhoz, hogy hatásos legyen. És hát Popper zseniális volt, 40 etüdjében egyik se hasonlít a másikra, tulajdonképpen a hangszeren lehet előfordul összes lehetőséget kihasználta technikailag, hogy zenében fejezze ki magát, ez a lényeg.
1: Tehát ő a maga módján zseni volt?
3: Igen. Igen, hát nem hiába hívták a cselló királyának. Aha. Volt akkor...
1: Azt ki kellett érdemelni.
3: Igen, igen. Óriási ember lehetett. Sok mindent olvasok róla, és hát a 30 éves munkássága a Zeneakadémián, az mondom, ma is ott van, hiszen például én is ő termébe tanítom.
1: Hát
3: abban a teremben, finomabban fogalmazni.
1: Ezt akartam, hogy neki volt 30 év neked?
3: Hát, azt nem merem mondani, több mint 50.
1: Azért, hát szívből, gratulálok, tudom. Egyébként.
3: Köszönöm, de hát itt Popperé a dicsőség.
1: Hát meg a tiéd is, mert viszed tovább a missziót. Hát akkor sok csillogó szempárat kívánok nektek a hétvégi kezdéshez, és a közönség is be tud csatlakozni, ugye?
3: Igen, elfelejtettem mondani, hogy zárókoncert lesz, ami teljesen nyilvános, meg van hirdetve. A legjobban fölkészült, legjobb növendékek játszanak szólóba, zongora kíséretet biztosít a Zeneakadémia két kiváló tanára, Homor Zsuzsanna és Dani Imre. Továbbá a pár nap alatt minden nap összeül a 15 csellist a három tanárral, és cselló együttest is fogunk alakítani, és szép műveket fogunk játszani a zárókoncertet. Mindenkit szeretettel várunk. Azt hiszem, hogy ez 21-én lesz.
1: Oké. Akkor ott találkozunk a Popper örökséget, ha beütik a keresőbe, minden gondolom információt ott Várpalotán, Tudibán.
3: Új weblap van a örökségnek, új weblap van a Popper nemzetközi versenynek.
1: Akkor mindent szóval... érdemes megnézni és megcsodálni, igen, meg meghallgatni természetesen. Nagyon örültem néked.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És tényleg csillogjon a te szemed is, meg a többiek is, akkor nagy baj nem lesz. Örülök mindig, amikor össze, és még találkozzunk itt sokszor.
3: Köszönöm
1: kedves
3: szépen.
1: Hallgatóink, Koncai Csabával beszélgettem, Kossuth és Liszt Ferenc díjas Gordonka művésszel, és hát a Popper örökség zászló vivőjével, aki nem hagyja, hogy ez az örökség elveszen, támogassák benne a figyelmükkel, ez a legtöbb, amivel viszonozhatják azt az elképesztő energiát, amit imádott hivatásába beletesz. És Csabától most elköszönök, önöktől még nem, mert folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már idén munkaszüneti nap lesz december 24-e. Nem indult zökkenőmentesen a K-híd felújítása. Vezetett sétákat tartanak a felújítás alatt álló igazságügyi palotában. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, miután a parlamenti frakciók egyaránt támogatják az erről szóló törvénymódosítást. A Tisza párt javaslata szerint általános üzletzárás is lenne néhány kivétellel, például az éttermek, cukrászdák, virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutak nyitva tarthatnának. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, hogy a kormány is támogatja a kezdeményezést, mert annak költségvetési hatása csekély, a társadalmi jólétre gyakorolt hatása viszont jelentős lehet. A Tisza képviselője, Kalászdi Kerekes Kinga megerősítette, hogy a változás már az idei karácsonytól életbe léphet. A Fidesz részéről Szentkirályi Alexandra jelezte, hogy korábban gazdasági megfontolások miatt ellenezték a munkaszüneti nap bevezetését. Nem indult zökkenőmentesen az Óbudai szigetre vezető K-híd felújítása, mert a munkagépek és a szigeten működő vállalkozások járművei kezdetben nem kaptak behajtási engedélyt az egyetlen alternatív útvonalat jelentő H-hídon keresztül. A K-hídat a felújítás idejére lezárják a járműforgalom elől, a gyalogosok továbbra is használhatják. A H-hídon át vezető út egy a Petőfi Kulturális Ügynökség tulajdonában lévő magánterületen halad keresztül. A Budapest Közút szerdán közölte, hogy az érintett felek megállapodtak a behajtás feltételeiről, így csütörtök reggel 7 órától az engedéllyel rendelkezők már áthaladhatnak a területen. A társaság szerint a felújítás az ütemtervnek megfelelően csúszás nélkül halad. A munkálatok több ütemben zajlanak, és várhatóan 2027 végéig tartanak. Már 100 rövid káv villamos közlekedik Budapesten. A mérföldkövet a 2300-as pályaszámú jármű forgalomba állítása jelentette, amely az új káv flotta 44. tagja. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a korábbi beszerzések során 56 rövid káv villamos érkezett a fővárosba, az új program keretében pedig további 46 rövid és 5 hosszú szerelvény áll forgalomba. Október 20-a és 23-a között ingyenes vezetett sétákon tekintheti meg a közönség a felújítás alatt álló igazságügyi palotát. Ezt a Facebookon jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Átadásának 130. évfordulója alkalmából 4 napra megnyitják a látogatók előtt a Kossuth téri épület megújuló történelmi tereit. A bejáráson megnézhetik a központi csarnokot, benne Lotz Károly mennyezetképét, valamint Strobl Alajos Justícia szobrát, amely 70 év után került vissza eredeti helyére. A rekonstruált történelmi bútorzattal berendezett dísztermet, 2 műemléki és egy új korszerű tárgyalótermet. A parlamenttel szemben álló épület felújítása a befejezéséhez közeledik. A tervek szerint a kúria 2027 márciusában költözhet be az épületbe. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid lett az év legjobb nyílt vízi úszója a Nemzetközi Úszószövetség szurkolói szavazásán. Az FTC sportolója kiemelkedő évet tudhat maga mögött. Összetett világkupa győzelmet szerzett, emellett a Párizsi Európa-bajnokságon egyedüli férfi úszóként mind a 4 versenyszámban dobogóra állhatott. 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel zárva a viadalt. A reggel párásan és felhősen indul, majd napközben egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, csapadék nem várható, élénk lehet az északi északnyugati szél. A hőmérséklet 16 fok körül tetőzik. Pénteken is felhős, napos, száraz idő valószínű, délután 15-18, a hétvégén pedig már 20 fok is lehet.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
2: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére. Ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, és azt gondolom, hogy Szabó Tamás a szájharmonikájával együtt már jó régóta hatással van erre a kulturális életre. Örülök neked, még nem találkoztunk viszont. Nem. Sem az életben, sem az étterben. Most
3: így van, én köszönöm szépen a meghívást, úgyhogy megtörtént, megtört a jég.
2: Jó, hogy jöttél, meg az is jó, hogy majd mentek hétvégén a Laffert Kúriába.
3: Igen, hát a Mojo zenekarommal csinálunk egy akusztikus koncertet a Laffert Kúriába, ez Harasztiba van, ez is klasszicizáló épület, nagyon elegáns egyébként, nagyon szép kis egykori hát kúria volt. Az az igazság, hogy ez egy akusztikus koncert, ez a zenekar alapjában véve nem akusztikus, elektromos gitárokat szoktunk használni például, de itt akusztikailag olyan a hely maga, hogy nem bírná ki az különösebben se a nagy dob felszerelése az elektromos gitárt. Például úgy, hogy teljesen fullba lemegyünk akusztikusba. Egyébként egy ilyen akusztikus koncertet már csináltunk 2014-ben Muzikumban. Egy szár mikrofonos felvétel. Mint ahogy annak idején csinálták ezt a 20-as, 30-as, 40-es években.
2: Abszolút, most vissza.
3: Abszolút, most visszakanyarodtunk egy ilyen. Igazából az az érdekessége a koncertnek még, hogy ugye részint mint 15 évesek vagyunk, és megpróbálunk egy koncertejéig visszaidézni az aranyéveket, idézőjelben téve.
2: Voltak aranyévek?
3: Parancsolsz?
2: Melyek voltak az aranyévek?
3: Hát ez egy jó kérdés. Én nagyon szerettem a Covidig.
2: Aha. Ott és volt egy váltás?
3: Egy törés volt a Covid. Ugye ez nagyon sok embernek ott megváltozott az élete, szerintem a kultúrában is egy érezhető nagy váltás van. És a Covid utáni, hát nehezen állunk talpra. Mindenféle egyéb okok miatt is.
2: Hát már látod, 5-6 év.
3: Igen, 5-6, igen, ez annyi.
2: És még mindig.
3: Hát ugye, mert gondolj bele, hogy a Covid az nem egy év volt, igazából az 3 év volt, igen. És mi akkor például készítettünk 2020-ban egy lemezt, ugye ez a második Covid év volt, mert már elkezdtük 19-ben, szóval ugye ez is egy folyamatnak a része volt, meg kellett, hogy jelenjen a lemez, és onnantól kezdve gyakorlatilag folyamatosan ment le mindenféle kultúrája, hát mindenkinek megszorítások voltak, és a többi, és a többi, úgyhogy őszintén megmondom, hogy kicsit az előtte lévő időszakra jobban szeretek gondolni.
2: Na, de most valamit visszahoztok.
3: Igen, előre. Pontosan éppen ezért ez az akusztikus gondolatiság is onnan jött, hogy én nagyon pártolom az akusztikus zenét, nagyon szeretem a kora 20-as, 30-as éveknek a 1900-ról beszélek a blues zenét, ahol főleg az akusztikus zene dominál. Van egy másik oka is talán ennek, hogy nálunk most tuba van a zenekarban, tehát a basszus gitár helyett tuba van. Igen. Mazura Jancsi képviseli a tubás szekciót, és ez érdekesnek érdekes a hangszer, de az egyben egy óriási kihívás is, mert azért maga a tubának a lehetőségei teljesen mások, mint egy akusztikus gitárnak, vagy egy nagybőgőnek, úgyhogy ezt is szeretnénk egy kicsit jobban kiaknázni.
2: De jól szól?
3: Nagyon.
2: Szombaton meghallgathatják.
3: Igen, pontosan szombaton leszünk.
2: Mennyit kell készülnötök egy ilyen akusztikus koncertre?
3: Hát változó, ugye tényleg az van, hogy a legfontosabb az, hogy nem minden szám, ami megszületik elektromosan, illetve akkor így fogalmaznék inkább, hogy minden számot, amikor az ember megír, akkor van a számmal kapcsolatosan egy hangkép a fejébe. Uh-huh. Ez a hangkép, akár egy hangnem is, nagyon sok zeneszerző még a hangnemhez is ragaszkodik. ez nem mindig egy olyan mobilis, hogy az egyik pillanatról át lehet tenni mondjuk egy teljesen elektromos hangképet egy akusztikus
2: verzióra. Hát csak hogy értsék, hallgatok, ezt nem lehet lehaknizni.
3: Ezt nem lehet lehaknizni, itt át kell dolgozni a számokat, legalábbis a számoknak a jelentős részét új, ráadásul, hogy megismeri azért a közönség, igen, mert igen, az se árt, hogyha tudják, hogy mi fel. Tehát hogy a lényeg az, hogy dolgozunk ezzel a projekttel, és itt még ráadásul a hangképet is figyelembe kell venni, tehát bizonyos tempók, meg például dobszóló az nem fér bele sajnos, mert egyszerűen nem lehetne megmaradni ilyen akkora, tehát tényleg egy ilyen iszonyú hosszú lecsengésű, nagyon nagy zengetéssel rendelkezik a hely, úgyhogy vannak olyan figurák, amit a zenében egyébként egy sima koncerten bármikor bevethetünk, amit most ki kell hagyni, tehát pontosan a dobszóló és a többi, és a többi.
2: No, hát szóval... megint témánál vagyunk, ugye előtted pont a zene akadémiáról beszélgettem.
3: Igen.
2: Egy professzorral, és ott mindig felmerül a zeneakadémiánál ez a, hát főleg a nagy terem esetében, hogy milyen a hangzás. De most mondod, hogy a Laffert kúriában is teljesen más.
3: Igen.
2: A hangzás. Egyébként már voltatok ott többször?
3: Én voltam.
2: Vagy te mentél?
3: Igen, én voltam. Én már voltam. Olivier, a gitárosunk is játszott ott, de egy szám maga, az teljesen más, mikor egy szám maga.
2: Hát ez az, de ugye most elmentek az akusztika, ráadásul ugye te mindig híresek voltatok a több szólamú énekekről. Egyébként az ének az akusztikban jobban érvényesül, vagy nincs ilyen?
3: De nagyon fontos az ének, igen. Sőt, hát ugye miután pontosan a többszólamúságról beszélünk, itt ez egy külön szerepet, főhang szerepet is kap. Nem tudom, ezt ennyire nem bontanám le. Minden hangszernek megvan a funkciója, és attól válik fontossá, hogy ezt a funkciót tökéletesen tölti be. Uh-huh. Ha valami nem stimmel, akkor borul a hangkép. És akkor általában ezt jelzi is a közönség. Nem tetszik annyira, és a többi, és a többi. Szóval...
2: Én azon gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy a ti zeneiségeteket mennyire kell értőnek lenni? Mit gondolsz?
3: Nem kell értőnek lenni, szerintem.
2: Csak befogadónak.
3: Igen, befogadónak kell. Figyelj, én ha maga az én fiatal koromból indulok ki, én soha nem, amikor elkezdtem zenélni, soha nem tudatosan álltam neki, hogy mit tudom én, jó, én most meghalottam egy zenekart, és akkor rögtön nézzük is meg, honnan jön ez a zenekar, és a többi, és a többi, hanem ösztönösen, ami megtetszett szám, azt kezdtem el játszani.
2: Aha.
3: És ez nagyon sokszor műfaj nélkül történt. Tehát az, hogy én végülis legtöbbet ugye blueszenét játszom, amellett kötöttem ki, az egy nagyon fontos dolog az életemben, de azért ebben mindenféle más is belekeveredett. Tehát én hallgattam operettet is, hiszen a családomban inkább az operettet szerették, vagy Edith Piafot, kimondottan meg voltak őrülve az Edith Piafért, és akkor én Edith Piafból is van, amit ne szeretek. Tehát, hogy ez szerintem befogadás kérdése.
2: Na, akkor már megint témánál vagyunk, mint Sanzon. Múltkor pont vitatkoztam itt, nem vitatkoztam, bocs, inkább csak kérdeztem a főhőst, akivel itt beszélgettem, hogy létezik-e magyar sanzon, ha már sanzonok?
3: Igen.
2: Szerinted létezik?
3: Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan számok, amit abban a kategóriában tudnék sorolni. Tehát én például akármilyen furcsa is, most mondok egy nevet, Cseh Tamás. Én szerintem őnek is rengeteg sanzon. Vannak olyan számai, amik inkább a sanzonra kötni. Értem, hogy más tartalommal bír, uh-huh, más zenei formákat tartalmaz, tehát hogyha itt mostan nekiállnánk, hogy zeneileg leírni, de alapvetően a közlési mód, és amiért született, az a bizonyos plusz színészi játék, azt nagyon sok esetben a Tamás is alkalmazta. Nem minden száma, tehát azt hozzátenném, hogy nem, de vannak sanzon jellegű számai. Vagy nem tudom, de hát ott mondhatnák tényleg, Hernádi Judittól kezdve nagyon sok olyan, ugye ez főleg, én azt gondolom, hogy ha már sanzonról beszélünk, akkor nekem mindig a műfaja kapcsolatos plusz színészi játék az, ami jelenti hozzá a műfajt.
2: Tesz. Világos, igen. Megértettem.
3: Igen. Okay. Igen. Szerintem.
2: Na, de akkor nem menjünk még messzire, ha már picit szakmázunk. A blues.
3: Igen.
2: Mi a magyar blues?
3: Már nézd, a Magyarországnak ugye nem sok köze van ehhez a műfajhoz.
2: Tudom, azért kérdezem.
3: Ez egy matematikailag leírható font. A Magyarországon sajnos a blueszenét azt úgy tudnám titulálni, hogy ennek van ugye zeneileg megfogalmazott matematikai képlete, és akkor azt használják, akkor blues. Ez bizonyos harmóniák egymás után következéséből adódik. De alapvetően a maga a műfaj az nagyon nem ehhez a térséghez kötött. Nagyon sokan próbálnak párhuzamot vonni a magyar népzenével. Annyi közös van mind a kettőben, hogy a blues is alapvetően egy népzene. Nem az a formája, amit most játszunk, mert az már egy ilyen urbánus megközelítése a dolognak, még a folk zenében és a folk bluesban is vannak ilyen urbánus megközelítések, hanem alapvetően az eredendően originált népzene, az egy népzene volt. Uh-huh. Nagyon sok helyről táplálkozott a blues, az afroamerikai térségek mindegyikéről gyakorlatilag beemelt magába a műfaj mindenféle zenei elemeket, ugyanúgy, ahogy a magyar népzene is. Ennyi a közös. Okay. De hogy alapjába véve, én azt gondolom, hogy magyar blues, ha azt mondom neked, hogy ha magyarul éneklem, akkor magyar blues. De nem tudom, hogy ez ennyi elég pontos megfogalmazás. Szóval kételkedem ebben azért.
2: A lényeg, hogy szereted.
3: Így van. Igen.
2: És reméljük, hogy majd szeretni fogják azok is, akik most hétvégén ott lesznek veletek. 17-én
3: 6 órás kezdettel leszünk a Lafettúriába.
2: Ha már ugye speciális a műsor, még a címe is ez a
3: igen, koncertnek. Igen.
2: De hogy például ilyenkor te vagy az, aki a setlistért felel? A műsorért?
3: Hát közösen felelünk a szett. Tehát nem lehet. Én mindig azt gondolom, hogy van egy zenekarvezető, ez nagyon jó dolog. De alapjában véve én annak a híve vagyok, hogyha mindenki dolgozik, és mindenki hozzáteszi. Ez a zenekar főleg ilyen, mert annak a dején, amikor megalakultunk, most ugye 15 évesek vagyunk ebben az évben, annak idején a két kollega, a Horváth János és Honfi Olivér barátom alkották a törzsmagot, és ehhez csatlakoztam én, mint kívülálló. És elkezdtünk dolgozni, és ez idáig fajult a dolog, hogy most már 15 évesek vagyunk.
2: De ti bele se gondoltatok ebbe az elején?
3: És mindenki, nem. És mindenki hozta a saját zenei ízlését. Aha. Tehát én a tradíció felé próbáltam mindig hajtani a zenekart, az Olivier az beatzenét szerette, nagyon a 60-as éveknek a beatzenéje, de azért van ő neki sok jazzes gondolata, és a János az kimondottan az akusztikus műfajokban, és abból is sok, nagyon sok rétű akusztikus zenéket szeret. Szóval, hogy ebből az egyvelekből lett egyféle hangképünk, amit az emberek megismertek tőlünk, és ementén próbálunk tovább is menni. Mindig voltak változtatások. Tehát az a féle egyértelműen idézőjel, tehát a terrorizmus, amit mondjuk egy zenekarvezető azt mondja, hogy már pedig ilyen lesz, az nem létezik a zenekarban. Okay. Soha nem létezik. Soha nem létezett ebben a zenekarban.
2: Engem egy, valószínűleg csak az én mániám, hogy mindig az érdekel a legjobban egy koncertből, hogy mi az első dal. És nem az intróra gondolok, hanem a valódi első dalra.
3: Aha, ja, a legelső.
2: Be kell-e rúgni az ajtót, például.
3: Hát
2: és akkor most kérdezem, egy akusztikus koncerten?
3: Nem. Nekem nagyon nagy példaképem a Presser Pici. Aha. Nagyon sokat dolgoztunk együtt, és dolgozunk is együtt, és nagyon sok mindent megmutatott nekem a mi idézőjelbetében, amikor egy setlistát ír például magának, hogy nyilvánvaló más státusza van, tehát ugye mindenki ismeri, 1500-2000 slágert írt, tehát rettenetes mennyiségű slágert is írt a Pici. A lényeg az, hogy ő szereti kivára. Tehát szereti azt, hogyha nem olajtóstól megyünk be, hanem építkezik és megvárja azt a pontot, amikor el lehet sütni azt, amit ő gondol, és ott van a helye. És ettől lesz neki a koncertjeinek egy íve. Mi nem tehetünk, tehát nekünk nyilvánvaló más, teljesen mások a lehetőségeink. Az biztos, hogy én is inkább főleg egy ilyen akusztikus verzió esetében építkezősre fogom venni a dolgot. Már kitaláltuk értelemszerűen, mert mindenki készül ugye a számokkal. Ami érdekessége, hogy ugye ahogy meséltem neked, mert megkérdezted, hogy kell-e dolgozni ezzel kapcsolatban, hogy azért minden számot át kell hangszerelni, és éppen ezért majd az utolsó próbán, ami most pénteken lesz, fog eldőlni, hogy mi lesz a végleges sorrend, mert lehet, hogy az én agyamban ez így született meg, de egyébként meg valójában teljesen másképp szól, és lehet, hogy nem első vagy második, hanem mondjuk utolsó előtti szám lesz.
2: Benne van a pakliban.
3: Benne van, abszolút benne van a pakliban.
2: No, hölgyek vagy urak látogatják a koncertjeiteket elsősorban?
3: Hát is, remélem. Vegyesen. Okay. Egyébként érdekes, hogy főleg idősebbek. Ez azért érdekes, mert szóval szerintem, inkább, és ez teljesen más kérdés már, a mai zenét a fiatalok azt leginkább olyan fórumokról ismerik meg, mint az internet, és a, nem, tehát, hogy amit eléjük teszel.
2: Igen.
3: Az én generációmban meg kellett ezt keresni. Tehát, igen, hogy mit tudom, én elkérezkedtem anyámtól, akkor elmentem a Bercsényibe, vagy elmentem, amit tudom én, az FMH-ba, a Hubó koncertre, és a többi, és a többi.
2: Ja, ott voltál szóval, már a...
3: Én ezeken ott már 13 évesen ültem, és rajongó volt. Rajongtam mindenért. Vagy a Józsefvárosi Klubban.
2: Elengedtek 13 évesen?
3: Igen, ez volt nekem, nagyon nagy malacom volt. 13 évesen, és az volt a kikötés, hogy nem romolhat az átlagom, és nem is romlott. Aha. Én betartottam a szabályokat, ők betartották, és innentől kezdett működött. A lényeg az, hogy ma pedig úgy van, hogy mindent készen kapnak. Tehát kinyitják a netet, és akkor egy ilyen csetes beszélgetés alatt el tudom képzelni, hogy 1500 előadónak a neve meg. Ezt hallottad már, ilyen van, igen, és akkor napról napra. Nincs idejük elmélyülni egyetlen egy műfajba se, sőt, szerintem az előadóknak is. Tehát az, hogy például mondjuk azt, hogy a Picinek mennyi slágere volt, na ja, persze, de azért, mert abban a rendszerben, amiben ő dolgozott főleg, az volt, hogy volt 3 rádióadó, aztán csókolom, és azokon belül egyfolytában óránként, igen, lehetett hallani. Igen. Ezt ma már nem tudja, tehát ma slágert írni, és akinek tényleg slágerré válik a szám, az már nagyon nagy dolog, mert olyan szintű túltermelés, igen, van ebbe a, igen, szakmában, úgyhogy hát nekünk nincsenek ilyen jellegű slágereink. Vannak olyanok természetesen, amiket például a zenekarnak a közönsége ismer, és akkor azt oda emelte a maguk módján, de alapjában véve tipikusan rádióbarát, vagy ilyen nem rádióbarát, mert ez is rossz kifejezés, rádiós slágert, ilyet mi nem játszottunk. Mm. Ilyet van lenne olyan simán, de hát ez meg egy szerkesztő kérdés.
2: Persze, tehát az, hogy ma, múlik,
3: nem sajta, igen, itt vannak ilyen zeneipari konferenciák, megpróbáljuk megfejteni, hogy mifelé megy, és nem vitatom, hogy vannak kérdések szerintem, amik jó, amiknek van létjogosultsága, de alapjában véve ezt mindenki tudja, hogy az, aki a műsort csinálja, illetve adott esetben egy rádiónak a műsor politikáját kialakítják, azok döntik el, hogy mi lesz idézőbe téve a sláger.
2: No, de még majd a következő 15 év.
3: Így van, pontosan. Akkor majd megint, én már érzem, hogy itt van a kezemben.
2: Azok a bizonyos, ugye, mert nagyon hiszek a hatásokban, az élményekben is. Biztos vagyok benne, hogy hatottak rá 13 évesen ezek a korai koncertélmények, de néha felfedezed magadban? A színpadon, hogy na ez onnan jött? Vagy nincs ilyen tudatosság? Nem figyeled ennyire tudatosan
3: de magadat. Biztos, nem fedezem fel, mert azért másokért rajongtam. Tehát az én minden korszakban azt gondolom rajongtam valakiért, de ezek szélsőségesen más emberek voltak. Tehát az én példaképeimet minden koromban máshonnan... Ami nem azt jelenti, hogy akkor véget ért egy kor, és akkor leköpöm az előzőt, hanem
2: az építőkockák álltak
3: pontosan,
2: össze.
3: Pontosan, hanem félre. Voltam ilyen Rolling Stones fan, és akkor beszereztem az összes Rolling Stones lemezt, ami létezik, tehát tényleg én teljesen már nem boksolok. Tehát nem azért, mert rosszabb lehet, másnak más lehet, teljesen más zenék érdekel. Kinőttem, más zenék érdekelnek. És nem csak a blues-zal van így, én elég nyitott embernek tartom magamat, és van szerencsém, hogy vagy igen, hát ez szerencse kérdése is, hogy olyan emberekkel is játszhatok, például, mint a Hegedűs Bori, meg a Temfőerők duó, akinek a zenéje van hihetetlen érzékeny, és ezeknek a előadóknak igazából csak szőr mentén érintik a blueszenét, mert mindenféle egyéb teljesen más hatások érik, és akkor én ahhoz egy kicsit hozzá tudok szólni, és nekem ez egy nagyon fontos dolog az életemben.
2: Egymástól is tanultak folyamatosan a zenekarban?
3: Kell, másképp nem megy. Mindenképpen kell. Én biztos, hogy sokat tanultam eddig az Olivértől is, talán fegyelmezettséget is. Hát minden korszak, ugye nekem volt a Palermo Boogie Gang annak idején, igen, mint főcsapat, akkor mi az dur bele, gyerünk neki az éjszakába. Tehát nem volt ez olyan tudatos dolog, hogy akkor most mi tudatosan felépítsünk egy olyan karriert, hogy abból majd évtizedek múlva is tudjunk profitálni, hanem egyszerűen mi szerettük azt a fiatalságot, csomó hely akkor nyílt meg 90-es évek, ugye a Tilos az A, Blue Box, sorolhatnám azokat az alternatív szórakozó helyeket, megnyíltak az országhatárok, amit végig ki kellett próbálni, tehát nem volt mese. FMK-ban, nem tudom, reggel 6-kor hazamenni 4 kézláb, szóval amit el tudsz képzelni.
2: Hozzátartoztak.
3: Igen, és hozzá. Ez elmúlt. De hogy én ezekre a dolgokra ugyanolyan kellemesen emlékszem, mint arra a dologra is, amikor az ember kapja azt a féle pofont idézőben, hogy meg kell tanulnod fegyelmezetnek lenni a színpadon. Ez részint nem csak a kollégák mutatják meg, hanem egyszerűen rá kell jönni arra, hogy vannak dolgok, amiket mint te, mint szócső, mert egy a koncerten te leszel a szócső. Nem tudod azt csinálni, hogy a koncert után 4 kézláb mész haza, mert akkor hitelét veszti az, ha esetleg...
2: Na, tehát Dunaharasztiról nem 4 kézláb.
3: Nem, Dunaharasztiról. Igen, hát ugye 6 órakor még azért elég érdekes lenne, hogyha 6 órakor már tajt részegen mennék oda.
2: Nem, akkor gondoltam.
3: Utána is. Nem, ez a 6 órás kezdet is egy kicsit azért van, ugye, mert azért tegyük hozzá, hogy Haraszt ugye nem Budapest, és nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy de akkor visszajönni, és a többi, és így szerintem egy ilyen viszonylag kora esti időben véget ér a koncert, és mindenki kényelmesen haza tud menni például.
2: Laffert Kúria, kedves hallgatóink, 18 óra.
3: 18 óra,
2: 17. Egy speciális koncert.
3: Ez abszolút speciális, azért, mert akusztikusan vagyunk, tényleg egy-egy mikrofonnal leszünk csak kihangosítva, és hát ugye a számokat is, ahogy beszéltük, teljesen áthangszereljük.
2: Izgalmas, úgyhogy sok csillogó szempárat kívánok.
3: Köszönjük szépen.
2: A tiétek is csillogni fog, és a Mojót keressék minden.
3: Így van, pontosan. Nem szabad levenni a naptáról a szemüket.
2: Szeressék, kövessék őket, pontosan azért, mert ezt a elképesztő energiát, amit imádott hivatásul beletesznek, a figyelmükkel viszonozzák, kedves hallgatóink. Szabó Tamással beszélgettem, köszönöm, hogy itt voltál, örültem neked, gyere gyakrabban.
3: Szervusztok, szia!
2: És Tamástól most elköszönök, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elbúcsúzás erejéig még én is vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Oncai Csabának és Szabó Tamásnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét pályázhatnak a magyar egyetemisták az Erasmus Plus programokra. Világháborús bombahatástalanítása miatt lezárás lesz vasárnap Budapesten. Burkolatjavítási munkák kezdődnek szombaton több autópályán. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. A 2026-27-es tanévtől ismét pályázhatnak a magyar egyetemisták az Erasmus Plus programokra. A kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa támogatásaihoz, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Az Európai Unió tanácsa kedden elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, ezzel lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás. A bizottság szerint az új magyar kormány reformjai eredményeket hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A testület emellett 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását is javasolta Magyarország számára. A külügyminiszter szerint fontos cél volt, hogy a korábbi uniós viták következményeit ne a magyar fiatalok és kutatók viseljék. Második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap reggel 8:30-tól lezárják a 18. kerület egy részét. A korlátozás az Üllői út forgalmát is érinti. Az Üllői út 404 szám alatti építkezésen egy szovjet romboló bombát találtak, amelyet veszélyes lenne elszállítani, ezért a helyszínen hatástalanítják. A művelet idejére a bomba körüli mintegy 200 méter sugarú területet kiürítik és lezárják. A korlátozás a gyalogos és gépjárműforgalom mellett a tömegközlekedést is érinti. Többek között a Balassa-Bálint utcai piac környékén, a Szentlőrinc sétánynál, valamint az Üllői út és a Városház utca, illetve a Tököli út csomópontjainál kell forgalmi változásokra számítani. A hatástalanítást a tervek szerint vasárnap délelőtt végzik el. Burkolatjavítási munkák kezdődnek szombaton több autópályán. Az M1-M7-es közös szakaszán, az M7-esen és az M0-as autóúton is várhatóan november közepéig tartanak a felújítások. Október 17-e és 19-e között Budaörsnél az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es felé a belső, az M1-es felé pedig a külső sávon lehet majd haladni. Az M7-esen a Balaton irányába lezárják az M0-ásra és a 81-03-as útra vezető lehajtót, kerülni az érdi csomóponton keresztül lehet. Október 19-én és 20-án a Budaörsi Sport utcai csomópontnál a Budapest felé vezető oldalon zárják le a lassítósávot. Október 20-a és 21-e között pedig az M0-ás csomópont térségében mintegy 500 méteren a külső sávot zárják le. 29 új útvonalat jelentett be a Ryanair a 2027-es nyári menetrendjében. A bővítés Budapestet is érinti. A légitársaság jövő nyártól közvetlen összeköttetést biztosít a magyar főváros és az észak-angliai Leeds-Bradford repülőtér között. A Ryanair nyári szezonjának új desztinációi között olasz, spanyol, görög és horvát célpontok, valamint észak-afrikai útvonalak is szerepelnek. Új kiállítás nyílik ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. A város a fronton, Buda és Pest a török korban 1526-1686 című tárlat a Mohács csata 500. évfordulójához és Buda török megszállásának történetéhez kapcsolódik. A kiállítás régészeti leleteken, műtárgyakon, vetítéseken és digitális ábrákon keresztül mutatja be a másfél évszázados korszakot, a háborúkat és ostromokat, de a mindennapi életet és az oszmánvárosi kultúrát is. Változó vastagságú felhőzet érkezett fölénk éjszaka, ami elsősorban reggel és délelőtt okoz borongós időt, később kisüthet a nap. A szél helyenként megélénkül, jelentős eső nem várható. A hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul délután.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
4: Igen, igen, itt is fel-fel támad néha a szél, úgyhogy figyeljenek a közlekedésben is, meg hogy hová parkolnak leginkább. Na nézzük a konkrét közlekedési infókat. Az M0-es autó déli szektorában a 17-es és 14-es kilométerek között, ez a Nagy-Dunahíd, illetve Lakitelek térsége, aszfaltoznak az M1-es felé vezető oldalon. A munkavégzés miatt a forgalom csak két sávot használhat, így lelassult a haladás már most, és ez fokozódni fog. Tegnap azért nagyon szép dugó is kialakult itt. Legyenek türelmesek néhány napig. Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás között építette kiterelést néhány napja. A főváros felé vezető oldalról az M0-ásra csak az eredeti, tehát a Budapest felé tartó oldal külső sávjából lehet kihajtani, az átterelt belső sávból nem. Az M7-esen az érdi csomópont és az M0-ás között épült ki néhány napja új terelés. Így itt is mindkét irányban korlátozásra kell számítani, és pici lassulásra. Hirtelen ennyi, ha van bármilyen közlekedés infójuk, ami segíthet a többieknek, küldjék a 0630-30-30-95-8-ra. Köszönöm!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
4: Hideg van! Hűvös, nem, hideg, igen. 6 óra 5 perc, mondjuk még csak. Napközben akkor majd szebb lesz, jobb lesz, addig meg itt vagyunk mi. Jó reggelt kíván Pordán Petra.
5: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
4: És már is beköszön a Daft Punk, a Get Lucky-val, megjön az M-People is. Szép napot! Yeah!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Ja, itt vagyok, csak közben vízkötelenítésbe kezdtem a kávégépünkben.
2: Nagyon jó egyikben, mert... Hálásak lesznek a kollégák szerintem, mert szerintem más ezt nem csinálja meg. Csak te.
1: Egy néhány hete már úgy tűnik, hogy rám vár.
2: Hát
1: ez
2: igen.
1: A feladat. Nem melegíti fel eléggé a vizet. Az igen. A fura, hogy átjön a kapszulás kávé, és hogy olyan langyin érkezik meg már eleve, és emiatt szerintem az ízeket sem... Tehát nem az a baj, hogy nem tűzforró, mert azt úgyse tudom meginni, hanem hogy az ízek valószínűleg nem úgy jönnek ki, ahogy kellene.
2: Tegnap képzeljék el, hogy tanulmányi kiállításról jártunk a Magyar Zeneházában, ami eleve önmagában csodálatosan szép, ám de ugye mivel mindannyian rádiósok vagyunk, és nagyon szeretjük a zenét, a minőségi zenét különösen, nagyon örültünk, hogy elmentünk a Freddy kiállításra, úgyhogy köszönjük szépen a mi programigazgatónknak, amikor ilyen programokat szervez nekünk. Egyébként ugye ennek az apropója, ugye, hogy 40 évvel ezelőtt volt pont a Népstadionos koncert, amin azért nagyon sokan ott voltak, nyilván azok közül, akik minket hallgatnak itt a Sláger FM-en, és annyira jó látni azt, hogy ennyire személyes, ennyire intim kiállítást sikerült összerakni, annak az embernek köszönhetően, aki Freddie Mercury mellett ugye ott volt, mondhatjuk azt, hogy éveken keresztül, és én például nem tudtam, hogy Japán iránt ennyire vonzódott, azt sem tudtam, azt tudtam, hogy tartott ilyen őrült partikat, például kimono parti, meg hülye sapka parti, meg ilyesmi, de azt, hogy neki volt a legnagyobb gyűjteménye a britek közül, ezekből a gyönyörű kis díszekből, meg tárgyakból, amiket Japánból hozatott, ezt nem tudtam, és hogy ennyire rajongott azért a kultúráért, hogy már megérte tényleg elmenni, meg hogy így együtt voltunk, szóval ez mindig ilyen jó élmény.
1: Engem, ami nagyon megérintett, vagy amit tanulságosnak tűnt, ugye mindig, amikor jön fellépni egy külföldi sztár, és tele van vele a bulvár sajt, hogy fú, így kell átfesteni a szobát, meg úgy kell átfesteni az öltözőt, meg stb. És akkor erre legyintünk, hogy na, a hülye el van szálva, meg nem tudom mi. És tegnap, amikor így jobban belemélyedtem, hogy ott elolvastam egyrészt a én szoktam böngészni mindig a tárolóknál, ami ki van rakva, meg igen. Itt ilyen nagyon pofa interaktív volt, ugye, hogy ahova léptél a fejhallgatóban, ahhoz passzoló hang szólalt meg automatikusan, és nagyon érdekes volt az a sztori, hogy minthogy annyira kétféle ember volt ő, mármint hogy az egész, amit az a Freddie, akit mi ismerünk, az egy szerep volt, egy tudatosan választott és nagyon komolyan vett és nagyon professzionálisan előadott szerep. Tehát a színpadon, a tévében, amikor interjút, stb. De hogy magánemberként teljesen más, tök más volt Freddie Mercury, és hogy gyakorlatilag neki az öltöző, és főleg ugye a 80-as években, amikor még sokkal, tényleg sokkal gigászi bulik voltak, mint manapság. Persze, ma is örüljönnek a fiatalok, de hogy akkor még az, amikor egy sztár odaért valahova, akkor tényleg szétszették a szállodát meg egyáltalán, tehát sokkal intenzívebb volt ez az egész, és hogy ebben a közegben jelentett számára egyfajta zsilipet, az öltöző, ami a színfalak mögött volt. Hogy amikor megérkezett ugye otthonról, akkor ott lényegült át Freddie Mercury-vel. Ezt nagyon szépen leírták egyébként részletesen. Majd fölment a színpadra, ahol tomboló 10-20-30 ezeres tömeg előtt fellépett, ahol ő teljesen átalakult, tehát hogy kivetközött gyakorlatilag magából. Neki ugye volt azért spirituális érdeklődése, tehát ez tényleg sok szálon futó történet, és most nem is akarok belemenni, és amikor visszajött a színpadról, akkor azután, amit ott a közönségtől is kapott, az a hihetetlen vibe, az a lüktetés, egyszerűen muszáj volt még eltöltenie valamennyi időt a színfalak mögött, hogy megérkezzen a való világba. Igen. És ezért van az, hogy gyakorlatilag a végén már annyira túltolták, hogy gyakorlatilag antik bútorokkal rendezték be az öltözőjét, meg az öltözőjüket egy-egy turné alkalmával, tehát nem csak, hogy kifestették a falat, hanem ott antik bútorok, vagy viktoriánus bútorok, porcelán, teás csésze, stb., ami mind-mind arról szólt, és mondom, ez az, amit nagyon szépen végigvesz ez a kiállítás, arról szólt, hogy a saját világába visszahozzák őt. Tehát, igen, hogy abból a transz állapotból, amiben a színpadon volt, abból megint a hétköznapi saját barátságos tárgyai által visszatérjen.
2: Amit még nagyon szerettem, hogy ők tényleg imádták egymást, és hogy olyan embereket hozott össze a sors, ugye ő maga, Freddie Mercury grafikus művészt volt, aztán Brian May asztrofizikus, igen, hogyha jól tudom, a Roger Taylor biológus.
1: Bár fogorvosnak készült,
2: igen, a John Deacon pedig mérnök, és hogy olyan jó látni, hogy ilyen agyak, tehát akikről tudod, hogy okosak is, de közben művészileg is egyszerűen fantasztikusak, hogy őket összehozta az élet, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok tényleg, amit kaptunk tőlük zeneileg, és mindenkinek ajánlani tudjuk ezt a kiállítást. Ez most itt nem a reklám helye, de tényleg, tehát, hogy egyszerűen annyira intim, és annyira bensőséges, hogy engem nagyon megérintett, tehát főleg a végén, én tényleg ott, amikor hallgatod a zenét a végén, én egy picit így elpityerettem.
1: Az megható, igen.
2: Igen, nagyon. Jaj. Szóval csodálatos volt, úgyhogy köszönjük tényleg, hogy így, meg jó volt, hogy így ezt együtt értük.
1: És tényleg, hogy egy közvetlen formaszal, nem a régi vágású, ilyen uncsi tárlatot, megy az ember, és akkor csak olvas. tárgyakat, hanem hogy nagyon jó pofa tárgyakat gyűjtöttek, igen, eredeti, autentikus tárgyakat ráadásul össze. Na, hát akkor ez megvolt. Ajánljuk jó szívvel Alex Warrant is, Passenger, igen, című dalával folytatjuk most, vagy kezdjük a Sláger reggelt.

0: Sláger reggel.
1: Még öblítésben vagyunk, de már úgy tűnik, hogy elpazaroltam egy flakon vízkioldót, mert nem ez lesz a baj.
2: Ha nem.
1: Hát nem fűt fel a kazán.
2: Az baj.
1: Vagy nem tudom minek. Azt hiszem kazának hívják ebben is a kávégépben. Figyelj, itt van 10 éve, ez egy kapszulás kávéfőző.
2: Egyébként igen, tök jó bírta.
1: Nem tudom, hányan használjuk naponta, úgyhogy ahhoz képest egész jó.
2: Jó, csak az nem jó, hogyha ma nem tudsz kávéhoz jutni. Én föl tudok ajánlani az enyémből az, ami a másik kis gépben jó.
1: Hát lehet, hogy jobb ez így mindenkinek, ha nem iszom kávét, legalább nem pörgöm túl a dolgot.
2: Bár de azért kell a kávé.
1: A reggeli pörgetés már megvolt, figyelj, nem tudom, mi baj van az embereknek. Ugye meséltem egy hete, két hete, hogy biciklivadászatban voltam, és vettem másfél hete, találtam egy tök jó használbringet, jó fej volt a srác. De képzeld el, hogy így 3 hét után válaszolt egy csaj, akinek 3 hete írtam a jófogásos vagy valamilyen hirdetése kapcsán. És megint ugyanaz a sztori 20-adjára. Kedves Laura, légy szíves, írd meg nekem a pontos vázméretet, mert ugye ez is fontos egy kerékpár kiválasztásnál, vagy hogy hány centis, hogyha leméred, mert nem biztos, hogy tudja, tudod most mi a vázméret. Vagy ha leméred a pedáltól a váz tetejéig. Köszönöm szépen, üdvözlettel, Somogyi Zoltán. Na, 3 hét után megjött a válasz, ami ennyiből állt. Ki van írva?
2: Ezt most nem mondod komolyan. Tehát
1: köszönés.
2: Amiről múlt héten beszéltünk.
1: Igen, tehát szia, jó reggel, hello, mit? Ki van írva?
2: Igen.
1: Nincs, nyilván nem véletlenül kérdezem meg, nincs kiírva.
2: Hát nem vagy hülye, hát tudsz olvasni.
1: Persze, tehát igen. Kedvem lett volna egy egyszavas válaszsal még meglepni őt ma reggel, és nem azzal, hogy hová, tehát nem erre gondoltam, mint egy szó, hanem az alapvető szó. És figyelj, annyit most így visszajöttem neki, hogy sok sikert.
2: Én akkor picit elkámpicsorodtam, és akkor adtam fel a Vintides kis történeteimet, hogy ott eladom a drágább táskáimat, és nem elajándékozom, mert ugye van egy csomó minden, amit elajándékoztam. Amikor is elküldtem az egyik, hát én azért sok pénzért vettem azt a táskát, hogy nekem az sok pénz, elküldtem egy lánynak. Majd írt nekem, hogy ez hamis. Nem, ez nem hamis. Ezt boltban vettem az Andrássy úton, tehát ez biztos, hogy eredeti. És visszaküldte. És akkor így elkezdett hablatyolni, nyilván, tehát hogy, mert hogy ugye addig én a pénzt nem kapom meg, tudom, amíg igen, ő nem okézzel az egészet.
1: Nem tetszett neki, vagy nem tudom.
2: Én értem, Zoli, de ez nekem annyira felháborító volt, tudod, a sértés volt az egész, hogy így mondtam, hogy miért nem lehet azt írni, hogy ne haragudj, nem erre gondoltam, nem tetszik, visszaküldöm. Azt írtam volna, hogy semmi gond, persze, hát ízlések és pofonok. Nem, ez hamis. És akkor olyan szép, dörgedelmes levelet írtam neki, és nagyon finoman küldtem el melegebb éghajlatra, mert felháborított ez a viselkedés.
1: Figyelj, ezek a dolgok egyre kevésbé működnek, úgy tűnik. Én a Vintitől pont tegnap este kaptam vissza egy utalást, mert hogy vettem valamit, pont ilyen bringás felszerelés, mert ugye már nem csak ruhák vannak rajta. Uh-huh. Vettem valamit, és az eladó a fülebotját sem mozdította, ugye azt hiszem 2 heted van nagyjából, vagy egy hét. Hogy postára ad azt, amit valaki megvett tőled. Hát ő nem tette meg, nem reagált az üzenetre sem, úgyhogy most visszakaptam a pénzt. De hogy nem tudom, hogy ezek, de mondom, ez a csaj, ez meg 3 hét után válaszolt. Igen. Tehát 100 valahány ezer forintért, tehát nem 10 forintról beszél.
2: Persze.
1: 100 valamennyire árul egy biciklit, amit az ember azt nem minden nap.
2: Tehát, hogy
1: nyilván, hogyha én valamit el akarok adni, akkor arra odafigyelek, hogy nézem, valaki van-e, le van tudva, hál' az égnek, valaki elvitte, kész, stb. Tehát, hogy én, ez a baj, ezek, minden az a baj, hogy sok ember van, ott a nagyszámok törvény alapján.
2: Igen.
1: Na.
2: Ez pontosan így.
1: Hát akkor kezdjünk hozzá inkább a mai slágereggelhez.
2: Igen, rengeteg mindenről fogunk beszélgetni, például arról, hogy Florence Pugh, aki nem csak csodálatos színésznő, és mondjuk láthattuk a Dűnében, vagy most az Édentől keletrében nagyon jó kritikusi megfogalmazásokat kapott.
1: Ja, Pugh, ugye Florence Pugh.
2: Igen.
1: Sose tudtam, hogy kell kimondani, most megjegyzem, akkor Pugh, és úgy beazonosítottam.
2: Hát így mondják, Gülföldön, tudod, én meg azt átvettem. Szóval, hogy arra a kérdésre, hogy melyik a világon a legjobb étterem, ő egy magyar éttermet jelölt meg, úgyhogy nagyon büszkék lehetünk rá, és a tulajdonosával ma beszélgetünk is ennek kapcsán.
1: Aztán, hát, ha már az előbb emlegetett Freddie Mercury kapcsán, hogy japán mániás volt, Japánban nem akármilyen versenyt rendeztek. Nemrég szerintem én megnyerném. De erre majd visszatérünk, Pát. Én biztos vagyok, ha tudtam volna róla, én oda megyek, mindenkit kenterbe verek. De erre majd később.
2: És beszélgetünk majd a népi hiedelmekről, népi gyógyászatról, úgyhogy tessék már most megosztani velünk, hogyha van esetleg olyan, amit használnak, és mondjuk a nagymamájuktól, anyukájuktól tanulták, de még mindig tök jó, és miért ne használnák azért, mert mondjuk ez egy sokkal egyszerűbb dolog, akár mondjuk, nem tudom, megfázásra, akkor osszák meg velünk.
1: Igen. Ja, és majd fiatalokat keresnénk az adás vége felé, hát nem akármiért, köveket tettek egy váltóba a vasúti sínnél.
2: Hülye gyerekek.
1: Csak ránéztem, hogy kíváncsiságból, tehát hogy ugye a közlekedés veszélyeztetése az ugye megvan, hogy 15 évig terjedő szabadságvesztéssel. És a videófelvételek alapján, amit az ORFK tett közzé, illetve néhány fotó keresik a fiatalokat, és számomra megint az a nem is tudom, hogy meglepő-e vagy sem, de hogy ránézésre jól szituált. Tehát ilyenkor tudod, mindig az emberek első észrevétele ilyenkor, hogyha ez elhangzik hírben, biztos ott a szegregátumból mentek a... Nem, tehát hogy jól öltözött, belőtt sérújú fiatalok vannak a képen így első ránézésre, csak mondom.
2: És végre kirakják őket arccal. Én ezt azért szeretem, nagyon mert helyes. Meg kell őket mutatni, mert ennek lehet elrettentő ereje, hogyha megmutatják igen. őket, és utána elkapják, úgyhogy nagyon jó.
1: És én drukkolok, ha nem is 15 évnek, de hogy azért valami, tehát hogy ez ne csak egy ennyibennye,
2: igen.
1: Tehát ne csak egy ennyibennye, mert ennél attól, azért többről van szó.
2: Tudod, nem?
1: Hát figyelj, nem 8 évesek.
2: Aha.
1: Tehát, hogy ahhoz...
2: Igen, de ha 15 vagy 16, akkor nem az a büntetési tétel, nem? Tehát, hogy akkor hát biztos, hogy...
1: Már, igen.
2: igen. Na, igen. ez a baj.
1: Pitti, 15 éves korodban csináltad degenerált dolgokat? Tehát, hogy valahogy...
2: Mert vagányok voltunk.
1: Igen, ezt akartam mondani.
2: Hát
1: vagányok voltunk, én sem ültem a sarokban, de hát azért basszus, szóval... Na, 6:29 itt a Sláger reggel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: 20%? Igen, 20%. Október 15-e és 18-a között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezmény a teljes áru termékekre a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekcióból. HeavyTools.hu.
3: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keres minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Leülök a buszon, és nem hiszed el, mit látok a mellettem ülő telefonján. Folyamat jönnek. Nézem, hogy kap egy. És akkor elkezd visszaírni, hogy meg hogy majd erre.
6: Van, ami nem tartozik másra. A Samsung Galaxy S26 Ultra betekintést gátló kijelzővel pedig nem is fog.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este.

0: este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
2: Becsengettek a Jodánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jodea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
3: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
4: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
2: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
7: A reklám után.
8: Manapos kissé, nem kissé, nagyon szeles időre számíthatunk, legalábbis most reggel én így érzékeltem, és a szél miatt egy picit hűvösebbnek is érezzük az időt, mert elvileg már 8 fokot mérünk, de ez nem ennyi. Tehát, hogy a hőérzetünk az biztos, hogy nem ennyi lesz. Úgyhogy öltözzenek melegen, és vigyázzanak magukra így a nagy szélben, nehogy felkapja önöket, mint Mary Poppins.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Wellenstein Magyarország, a kabátok szakértője www.wellenstein.hu.
10: Kapcsolom már is a MÁV Inform ügyeletesét, kis Horváth Levent a vonalba, jó reggelt!
11: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A vonattal útrakelőknek jó hírem van, zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. A hónap végéig változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilis-Vörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Péntekig a Szobi fővonalon is változott a menetrend, néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Bővebben a mavinform.hu weboldalon olvashatnak a változásokról. Jó utazást kívánok!
10: Köszönjük szépen! Az Üllői úton befelé a Nagyvárad tér után sávzárásra kell most számítani, baleset történt ugyanis, és lassabban járható már a Budörsi út befelé a Sasadi úttól, a 10-es számú főút az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főút pedig a Pünkösdfürdő utca előtt, de telített az M3-as bevezető szakasza is nagyjából az M0-ástól egészen a Szerencs utcáig, az M5-ösé pedig a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. A 74-es trolli a Veselény utca Erzsébet körút és az Astoria között jelenleg nem közlekedik járműhiba miatt. A Rákóczi úton közlekedő buszok, illetve a 2-es metró igénybevételét ajánlja a BKK.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47 után 2 perccel.
2: Neked is olyan jól esett a Pussycat Dolls, mint nekem? Imádom a Buttons-t. Figyelj, én óriás rajongó voltam.
1: Ahogy ezt mondom,
2: egyszerűen zsenik voltak a csapat. Én nagyon szeretem őket, mindig tényleg jól énekel, Nicole Scherzinger különösen, de most képzeld el, összeálltak és turnéznek újra. A turné címe pedig PCD Forever Tour, és egyébként ez azért is menő, mert hogy Nicole Scherzinger közben a Broadway-n megmutatta, hogy milyen csodálatos színésznő, és Tony díjat is kapott egyébként a Sunset Boulevardért. Azért tudok ennyi mindent róla, mert rajongók az ő tehetségéért, a hangjáért, meg úgy egyáltalán a nő maga, szóval elképesztő. És hogy tök menő, hogy megmutatta a Broadway-n is, hogy tud énekelni, már elismerik ott is, és neki ez nagyon nagy dolog volt, erről nagyon sokat mesélt. Hát, aztán utána visszatér a Pussycat Dollshoz, és akkor azt mondja, hogy oké, ez meg így az örömzenélés.
1: Ez meg bájos, hogy nem mondja azt, hogy én ebből már kinőttem, már és ez már én... Ez...
2: Igen, na, és látszik, hogy szeretik egymást a csajok, úgyhogy tök jó.
1: Eljött az igazság pillanata, Petra.
2: Jó lett a kávé, vagy nem? Jaj, szegényem. Ugye nem vízköves kávét iszol, kérlek, nyugtass meg.
1: Nem, vízkőoldós kávét.
2: Vagy vízkőoldós, bocsánat, igen. Mert ha kioldott, akkor vízköves is lehetne.
1: Hát,
2: nem jó.
1: Figyelj, égési sérüléseim nem lesznek.
2: Attól, ami nem most melegíti fel rendesen a vizet.
1: Meleg, de hogy nem forró, tehát ennek forró kéne lennie, hogy ugye minden kioldódjon, amire ki kell,
2: azt egy kicsit hűlni. Megmarad az érzékelés. Legalább nem ég le.
1: Hát jó, csak így az ílem. Pedig gőzölgött, amikor kijött. Vagy nagyon hűvös van már, és hamar lehűlt, vagy én nem tudom. Pedig hát ez sajnálom. Jó lenne, hogy fölébredjek, mert tudod, én bár különben elalszom.
2: Tudom.
1: Ha elalszom, ébresz fel. Akkor én bárhol elalszom, ezért mondom, hogy nekem lett Japánba volna való az a verseny, amit Japánban
2: lesz
1: tartottak.
2: Lesz még biztos ilyen,
1: Zoli. Milliókat ért, tudnélik, a jó alvás. Tehát, hogy nagyon komoly pénzösszeg volt a nyeremény a Sundi versenyen, amit Tokióban rendeztek. És a Koala Sleep Japan matrac forgalmazó vállalat szerette volna felhívni a figyelmet a matracaira nyilván, nem, az alvás fontosságára. Olyan, amikor megideologizálják.
2: Hát de jól csinálták.
1: Egyébként igen, nyilván minél több matracot szeretnének eladni, és ezért aztán nagyon kényelmes matracokat adtak a verseny résztvevőinek, akik vihettek magukkal egyébként például a plüss figurát is, tehát hogy te is nyugodtan hozhattad, tudom már nincs meg, de azért igen, az emlékét Gerzsonnak elhozhattad volna. Mondjuk ez kitolás, legfeljebb 90 percet lehetett aludni, csak? De az is nagyon fontos, hogy minél gyorsabban kellett eludni, és itt jövök képbe én. Tudod jól, hogy én amikor akarok, tehát ha úgy van, leülök egy kanapén, és egy perc múlva alszom.
2: Irigylem.
1: Szerintem
2: ezt...
1: én ezt a versenyt megnyertem volna.
2: Biztosan megnyerted volna, és azért irigykedem, mert nekem konkrétan olyan vagyok, mint egy vámpír. Tehát, hogyha véletlenül délután valamilyen oknál kifolyólag, mondjuk van időm aludni, akkor le kell húznom a redőnyt, be kell dugnom a fülem.
1: Yes, yes.
2: Tényleg. És csak így tudok elaludni.
1: Nem viszont vagy elég fáradt, szoktam mondani.
2: De... Na jó, de csak sajnos rosszul vagyok összerakva ilyen szempontból is, úgyhogy ezen a versenyen én nem nyernék, ez biztos, viszont egy tök jót aludnál, és mennyit nyernél amúgy, hogyha te nyernél.
1: Nem tudom, mert nem értek konkrétan, mint hogy az sem, hogy a győztesünk, várj, hova lett? Suimi nyerte a versenyt, de nem írják, hogy hány másodperc alatt aludt el.
2: De várjál. Itt van, hogy
1: 2,2 millió jel, ez nagyjából...
2: Számolj.
1: 4,5 millió forint.
2: Zoli!
1: Hát abból meg lett volna a repülő oda-vissza.
2: 90 perc alatt. Hát ez egy elég jó óra.
1: És meg aludtam volna egy jót, nem viccet.
2: Hát ez zseni.
1: Hát figyelj, már azt írják, az OECD néhány évvel ezelőtti jelentése alapján a japánok átlagosan naponta 7 óra 24 percet alszanak, amivel hát nagyon hátul vannak a rangsorban. 7 óra 24 perc.
2: De mikor aludtál utoljára annyit?
1: Én két éjszaka alatt szoktam néha. Nekem az átlag az olyan 5 óra, így igen. Hétköznap. Tehát,
2: sajnos
1: hogy hétköznapok
2: is.
1: 5 óra, és az a baj, most már szombaton sem, tehát nincs az, hogy így fejbe, de mostában volt egyszer-kétszer, hogy akkor rekordot döntöttem. 12,5 órát aludtam 3 héttel ezelőtt szombaton, amikor volt egy nap, hogy aludj. De tényleg, figyelj, és ugyanabban a pózban ébredtem föl reggel. 12 óra, mint 20 perc után. Szóval, hogy a 7,5 óra az neki kevés, mert azt mondják, hogy 8-at kellene. Egyébként én olvastam régen, hogy ez a 8 óra is hülyeség, mert a 6 az már egészséges lett.
2: De 6 órát sem alszunk.
1: Hát ez már, az 5,5 az már nagyon közel van a 6-hoz.
2: Ha megideologizáljuk, hát, akkor igen.
1: Ha iszom napi 2 pohár vizet, az nagyon közel van a kívánatos 4-hez.
2: Úgy, igen.
1: Ugye?
2: Bár csak 2 pohár vizet is megint elmondjuk.
1: Szóval figyelj, hát 4,5 millió forint, basszus, szóval lesz jövőre, figyelj, légy szíves te is, ha lesz ilyen verseny szó időben, mert ebben még a repjegy is megvan, oda-vissza kényelmesen, egy szálloda, városnézés, és igen, még jut attól, is marad is.
2: Attól félek, hogy a lábjegyzetben ott van, hogy japán állampolgárnak kell lenni, azt nem tudjuk elintézni.
1: Nem biztos, bárki,
2: szerintem. Bárki indulhatott?
1: Szerintem nem. Japánban, ott szeretik a...
2: Mondjuk cukik.
1: Ilyenekben a külföldieket.
2: Tényleg. Mindenben annyira édesek tényleg.
1: Mondjuk nem tudom, hogy, tehát, hogy próbálva elképzelni ezt a versenyt, tehát lefeküdnek, és akkor na, tehát így megbököd.
2: Igen.
1: Zoli, alszol már? Alszol már! És aludtam, fölébresztettél. Tehát, hogy nem, hát gondolom műszerekkel mérték. Persze. Valószínűleg.
2: Hát Japánban milyen műszerek lehetnek, gondolhatod.
1: Mondjuk, figyelj, ezt nem tudom, ezen gondolkodtam már, ugye itt nálunk is van egy alvás centrum ebben az épületben, ahol az alvás minőségét vizsgálják, hogyha valakinek ilyen problémái vannak, és hogy tudom, hogy ilyen érzékelőket tesznek rá, és én úgy képzem, hogy ha egyszer erre lesz szükségem, na akkor biztos nem fog tudni elaludni.
2: Ugye?
1: Hát mert
2: tudod, hogy aludnod kell, és majd mérik, hogy hogyan alszol.
1: Fehér köpeny effektus, abszolút, ugye, hogy mint amikor vérnyomást mér az üzemorvos, hát mindig az egekben van, mert tudod, már innen elindulok
2: már
1: általában.
2: Már stresszes.
1: Igen, mint a 7. emeleten vagyunk, az üzemorvosunk mindig a 6. rendel. Mire leérek, addigra túl stressz, biztos megint magas. Tudja, hogy már megint magas lesz. Tudja, hogy már megint talál valamit, és mire odaérek és fölteszi, hát na, hogy megmérjük.
2: Persze.
1: 140, igen. 150, nem tudom mennyi. Na, hát jó. Ki milyen alvó? Kinek milyen tippje vagy trükkje van, hogy jól aludjon? Ha gondolják, írják meg. 0-30-30-30-90.
2: Vámpírok jelentkezését is várjuk. Én szeretnék hasonszörűekkel beszélgetni, akik olyan őrültek, mint én, hogy tényleg csak kusban, és füldugóval, és sötétben tudnak aludni.
1: Múltkor, ez a vámpíros dolgokkal nem mindenki van tisztában. Múltkor álltam a bejáratjátokba, és akkor így beszélgettünk, és mondja, nem jössz be? Hát mondom, hívjál be? Gyere be! Mondom,
2: nem
1: kell.
2: Tudta.
1: Nem tud, és mondja, hogy miért? Mondom, a vámpírokat be kell, neked kell meghívnod.
2: Tessék, megnézni az Engedj Be című filmet, zseniális, tényleg.
1: Ez pedig szintén jön Diaz Menta is, a Méreg itt a Slágeren.
2: Az jó lett.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Kia Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Kia Wallis slágerlista a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
0: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
3: Oldtimer Show.
4: 100 évnél öregebb automobilok,
3: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
4: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhetsz. Főnyeremény egy útis Mercedes. Október 17-én és 18-án.
3: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
6: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz.
9: A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
10: familypark.at.
11: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
12: Hoho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Egy vérből valók vagyunk a musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban.
14: Gyertek el, mert mi egy vérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
15: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
16: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
17: Autóüveg Pilkington.
9: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon, október 16-a és 18-a között. familypark.at.
0: Ez a Sláger FM.
18: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Már idén munkaszüneti nap lesz december 24-e. Nem indult zöggenőmentesen a K-híd felújítása. Vezetett sétákat tartanak a felújítás alatt álló igazságügyi palotában. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, miután a parlamenti frakciók egyaránt támogatják az erről szóló törvénymódosítást. A Tisza párt javaslata szerint általános üzletzárás is lenne néhány kivétellel, például az éttermek, cukrászdák, virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutak nyitva tarthatnának. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, hogy a kormány is támogatja a kezdeményezést, mert annak költségvetési hatása csekély, a társadalmi jólétre gyakorolt hatása viszont jelentős lehet. A Tisza képviselője, Kalászdi Kerekes Kinga megerősítette, hogy a változás már az idei karácsonytól életbe léphet. A Fidesz részéről Szentkirályi Alexandra jelezte, hogy korábban gazdasági megfontolások miatt ellenezték a munkaszüneti nap bevezetését. Nem indult zökkenőmentesen az Óbudai szigetre vezető K-híd felújítása, mert a munkagépek és a szigeten működő vállalkozások járművei kezdetben nem kaptak behajtási engedélyt az egyetlen alternatív útvonalat jelentő H-hídon keresztül. A K-hídat a felújítás idejére lezárják a járműforgalom elől, a gyalogosok továbbra is használhatják. A H-hídon át vezető út egy a Petőfi Kulturális Ügynökség tulajdonában lévő magánterületen halad keresztül. A Budapest Közút szerdán közölte, hogy az érintett felek megállapodtak a behajtás feltételeiről, így csütörtök reggel 7 órától az engedéllyel rendelkezők már áthaladhatnak a területen. A társaság szerint a felújítás az ütemtervnek megfelelően csúszás nélkül halad. A munkálatok több ütemben zajlanak, és várhatóan 2027 végéig tartanak. Már 100 rövid káv villamos közlekedik Budapesten. A mérföldkövet a 2300-as pályaszámú jármű forgalomba állítása jelentette, amely az új káv flotta 44. tagja. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a korábbi beszerzések során 56 rövid káv villamos érkezett a fővárosba, az új program keretében pedig további 46 rövid és 5 hosszú szerelvény áll forgalomba. Október 20-a és 23-a között ingyenes vezetett sétákon tekintheti meg a közönség a felújítás alatt álló igazságügyi palotát. Ezt a Facebookon jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Átadásának 130. évfordulója alkalmából 4 napra megnyitják a látogatók előtt a Kossuth téri épület megújuló történelmi tereit. A bejáráson megnézhetik a központi csarnokot, benne Lotz Károly mennyezetképét, valamint Strobl Alajos Justícia szobrát, amely 70 év után került vissza eredeti helyére. A rekonstruált történelmi bútorzattal berendezett dísztermet, 2 műemléki és egy új korszerű tárgyalótermet. A parlamenttel szemben álló épület felújítása a befejezéséhez közeledik. A tervek szerint a kúria 2027 márciusában költözhet be az épületbe. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid lett az év legjobb nyílt vízi úszója a Nemzetközi Úszószövetség szurkolói szavazásán. Az FTC sportolója kiemelkedő évet tudhat maga mögött. Összetett világkupa győzelmet szerzett, emellett a Párizsi Európa-bajnokságon egyedüli férfi úszóként mind a 4 versenyszámban dobogóra állhatott. 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel zárva a viadalt. A reggel párásan és felhősen indul, majd napközben egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, csapadék nem várható, élénk lehet az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet 16 fok körül tetőzik. Pénteken is felhős, napos, száraz idő valószínű, délután 15-18, a hétvégén pedig már 20 fok is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
20: Az M0-ás autó déli szektorában a 17-es és 14-es kilométerek között aszfaltoznak, sávzárás mellett, így már is 8 kilométeres torlódás alakult ki, hát csak úgy, mint tegnap. Az M3-as bevezetőjén is lelassult a haladás nagyjából Mogyoród térségétől, és az M5-ösön is zajlik a felújítás. Budapesten a Kőbányán, a Maglódi úton a Gitár utca közelében baleset történt, a 28-as A és a 37-es villamos helyett a Kada utca Maglódi út és az új közszemető megállók között jelenleg pótlóbuszok közlekednek. Baleset történt, helyszínelés zajlik az Üllői úton is kifelé a Nagyvárad tér előtt, illetve már lassabb a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton befelé a Blahánál, fennakadás tapasztalható a Budörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi és a Hűvösvölgyi út néhány szakaszán a Városközpont felé, a 10-es számú főúton az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-esen pedig a Pünkösdfürdő utca előtt, de telített a Hungária körút is a Tököli út közelében, az Üllői út befelé az Ecseri útnál, az M3-as bevezetője az M0-ástól a Szerencs utcáig, az M5-ösé pedig nagyjából az autópiac vonalától.
21: A közlekedési hírek támogatója az
22: Autóüveg Pilkington.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most folytatódik a Sláger reggel.
20: És mindjárt arról beszélünk majd, hogy hogyan segíthetnek, hogyan segíthetünk, hogy a kórházi ápolásra szoruló gyerekek egy picit könnyedebben vészeljék át ezt a nehéz időszakot.
2: A segítség az pedig mindig fontos, és ha megtehetjük, akkor miért ne, úgyhogy tessék figyelni, hogy hogyan is.
23: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:08 lesz 2 perc múlva. Most jobb kedvre deríthetjük a kórházi ápolásra szoruló gyerekeket, illetve nem csak most, hanem folyamatosan, de most van az a dedikált időszak, amikor tényleg, ahogy az előbb céloztunk rá Petrával, egy apró gesztussal hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a lakóhelyüktől távoli kórházba kerülő gyerekek szülei, hozzátartozói számára elhelyezést tudjanak biztosítani a kicsik közelében. Nagyjából, ahogy megtanultuk az elmúlt években vagy évtizedekben, ez a Ronald McDonald gyermeksegély alapítvány működésének lényege, és az alapítvány ügyvezető igazgatója Répási Zsuzsanna ül velünk a stúdióban.
2: Jó, jó reggelt!
3: Szia!
4: Jó reggelt!
2: Van-e olyan idei célkitűzés, amit mindenképpen szeretnétek elérni?
4: Az idei célkitűzés, hogy 60 ezer zoknit adjunk el.
2: Oké, az tök jó.
4: Konkrétan kezdem, de nagyon sok tervünk van a jövő évre vonatkozóan, ez több irányú, egyrészt szeretnénk több helyszínen jelen lenni Magyarországon, tehát hogy minél több kórházba eljutni, illetve hogy a kórházakon belül is tudjunk egy olyan szemléletformálást létrehozni, ami támogatja ezt a családközpontú ellátást, aminek mi a hírnökei vagyunk.
1: Tényleg, amikor legutóbb itt jártál egy éve, akkor ezt így kapargattuk, ezt a felszínt, mert, és bocsánat, én azért mondtam ezt, hogy a Ronald házak, ahol ott tudnak lakni, vagy aludni a szülők akár heteken keresztül, amíg a pici mondjuk a szomszédos kórházban van, és várja a gyógyulást. De hogy ezen túl emlékszem, már múltkor is említetted, hogy a kórházakba is elmennek a kollégák, és ott is próbálnak segíteni. Tehát túlmutat ez már azon, hogy egyszerűen koszt és kvarté.
4: Így van. Abszolút úgy indult, hogy ha nem tudom, tudjátok, hogy ez már egy 52 éves történet. Ez
1: 1974-ben
4: nyílt az első Ronald McDonald ez a Philadelphiában, Amerikában. A hazai alapítvány 94 óta van, és 99-ben nyílt az első budapesti házunk a budapesti Bokkai utcai gyermekklinika mellett. De most már egyre népszerűbb Európában az a program, amit családközpontnak hívunk. Ez azt jelenti, hogy a kórház területén van egy dedikált hely, nálunk ez Debrecenben van, ami olyan, hogyha becsukod az ajtót, akkor a fehér köpenyeket kint hagyhatod. Úgy néz ki, mint egy lakás, egy nagy lakás, nappalival, konyhával. Ha oda bemennek a gyerekek meg a szülők, akkor egy kicsit elfeledkezhetnek erről az egészről, ami történik velük. Van lehetőség mosni, egyébként az az egyik legnépszerűbb szolgáltatásunk. Igen, nyilván gondolj bele, hogyha te egy idegen városban vagy a betegség súlya miatt, és ott tudják csak eletni a gyereket, az is gond, hogy hova menjél kimosni a szennyes ruhát, a szülők le tudnak kényelmesen zuhanyozni, le tudnak ülni. Van olyan rész, ahol akár a iskolás gyerekkel lehet tanulni, van olyan, a pici gyereket lehet szoptatni, tehát hogy majd tényleg otthonos az egész, mint hogyha otthon lennél.
1: Én általában azt tapasztalom, vagy azt tapasztaltam, hogy Magyarországon, ami a rutintól egy kicsit eltér, az általában nyűg az embereknek, és el tudom képzelni, hogy a kórházakban az ott dolgozók bár értékelik a munkátokat, de először az, hogy bevittetek valamit a kórházba, ami addig nem volt, például egy ilyen helység, az olyan, most még ezzel is kell bajlódni, de hogy mára kezd kialakulni annak a kultúrája, hogy ezt elfogadják, hogy ezt örömmel fogadják?
4: Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy Debrecen például egy csodálatos példa, nagyon jó együttműködés alakult ki a mi munkatársaink és a kórházi dolgozók.
1: Jaj, de jó ezt hallani.
4: Most már pontosan tudják, hogyha egy kisgyereknek mondjuk csak délután 2-kor kerül sor a CT-re, akkor nyugodtan menjenek föl reggel a szülőkkel, legyenek ott, 1:30-kor oda fognak telefonálni, hogy jöhet le a gyerek a szülővel, és indulhat a vizsgálat.
2: Az idei zokni mintája az valami csodálatos. Meg kell, hogy dicsérjelek titeket. Tehát az, hogy a házon szívecske van, és még ott a felirat is, szóval ez nagyon ügyes volt a dizájneretek, azt kell, hogy mondjam.
4: Köszönjük szépen, ez az új logónk egyébként, megújult, megfrissült az alapítvány logója, ez egy nemzetközi, illetve teljes arculata, ez egy nemzetközi váltás. Szeretnénk egy kicsit, szerettük volna frissíteni a márkát, ugye hát most már több mint 50 éves, emellett szerettük volna kifejezni, hogy itt tényleg szállásról, házról, otthonról van szó, miben ott a szív, ott marad, és
2: így
4: a
2: van.
4: Család végig ott maradhat a gyógyulás folyamata mellett, a gyerek mellett, mert hogyha a gyereket kórházba kerül, akkor nem látogatni szeretnéd, hát nyilván
2: ott
4: valami ott
2: szeretnél
4: lenni vele végig.
1: Nekem tetszik, mert emlékszem a Ronald McDonald háznak, ugye a régi logója, az is egy házforma volt,
2: igen.
1: És a Ronald Boholcnak a csíkos, ilyen pirosfehér csíkos pulóveres keze volt ott, ami fogott egy gyerek kezet, ami fölött, hát nyilván Boholc fölött már eljárt az idő, ezt itt beszélgettük Zsuzsival adás előtt, és ez viszont ez a szívecske, és ez teli
2: nagyon
1: találat.
2: Nagyon szép.
1: Én is azt érzem, hogy nagyon benne van a lényeg, igen. Megfogja.
4: Igen, és nagyon egyszerűen, tehát hogy el tudjam mondani, hogy...
1: És ez köszön vissza az oknin, mert hogy most már ugye az elmúlt évek gyakorlata az, hogy szemben azzal, emlékszem, amikor még mi is álltunk a pultban Petrával, és akkor kértük az embereket, akik jöttek be a gyorsétterembe, hogy hogy ma vegyenek mindenképpen krumplit vagy hamburgert, mindig volt valamilyen dedikált termék, hogy akkor abból valamennyi tovább megy. Most viszont akkor ez egy az egyben, ugye volt már, nem csak zokni, nem is tudom, mi volt pár éve.
2: Kesztyű
1: is volt, de most múltkor is zokni, az nekem megvan. Nem szoktam hordani, Petra tudja, hogy általában az egyszínű zoknikat szeretem, de van, amikor ilyen dolgokásokban benne vagyok. Főleg, hogyha ez ilyen jótékony célra párosul. Bevált ez a módszer?
4: Igen, mindig olyan dolgot keresünk, nem ragaszkodunk feltétlenül a zoknihoz, csak ugye az utóbbi években ez a zokni, ez elég trendi dolog.
2: Igen.
4: Tehát az emberek szeretik hordani, látványos, és mondjuk főleg a rövidebb nadrághoz veszik föl a mai trend szerint a hosszú zoknit az emberek. Egy olyan dolgot keresünk, egy olyan tárgyat, amihez hétköznap is hozzányúlsz, és egy kicsit emlékeztet arra, hogy vannak családok, akiknek ez a normális, átlagos hétköznap nem adatik meg, mert egyszer csak kiúzták a lábuk alól a talajt, tehát ki akar ilyen hírt kapni, és kikészül egy ilyen feladatra. És hogy ezzel az egyszerű tárgyal 1270 forint lesz az éttermekben, a teljes nettó bevétellel egy ilyen ügyet támogathatsz, családoknak biztosíthat szállást, egy kis megnyugvás, mosási lehetőséget, egy kávét, szóval egy fogódzót ezekben a nehéz hétköznapokban.
2: És milyen jó, hogy utána felveszed, mondjuk a villamoson, ránézel a lábadra, és tudod, hogy segítettél ezzel így valakinek. Van, hát, hogy szerintem itt ez a legfontosabb.
1: Vagy felveszed a villamoson, keresztbe teszed a lábad, és aki veled szemben ül, elmosolyodik, mert tudja, hogy ez mire való, miről szól, és rögtön megállapítja, hogy te egy jó fejember vagy, hogy ilyet viselsz. Répási Zsuzsannának nagyon szépen köszönjük, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány ügyvezető igazgatójának, és sok sikert vagy sikeres kampányt kívánunk nektek.
2: És 60 ezer zoknit.
4: Hajrá,
1: én 65 ezeret
2: kívánok. Jó, legyen annyi.
4: Legyen, köszönöm.

0: Wow, ez a sláger reggel, jó reggelt!
1: Hamarosan a hablatjátékunk következik, most tessék jelentkezni, hogy szeretnének egy szeres termékekből álló ajándékcsomagot, egy Sláger FM prémium előfizetést, vagy pályáznak a heti fődíjunkra, ami egy 50 ezer forint értékű szemüveg vásárlási utalvány.
0: 0 30 30 30 95 8.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra itt a hódos bónusz, az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
2: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
7: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin Dunakeszin és Törökbálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. mibeauty.hu.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet,

0: és a kedvedben járni. Wow, Dompepe! Több, mint pizza!
1: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszerdobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
2: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Home Info építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
3: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
4: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
5: Magyar Péter pénteken tárgyal az ukrán elnökkel. A szükséges aláírások fele összegyűlt a zöldrendszámos autók ingyenes parkolásának megtartásáért. Sikeres mellkasi műtéten esett át 14. Leó pápa. Jó reggelt kívánok, Szendős Bori vagyok. Brüsszelbe utazott Magyar Péter, aki pénteken négy szem közt tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A miniszterelnök a kiemelt jelentőségi uniós csúcstalálkozón az európai külső határok védelméről, az energiaválság kezeléséről és a következő 7 éves uniós költségvetésről is egyeztet. A Zelenszkijjel tervezett találkozó pénteken lesz. Magyar Péter ekkor találkozik először hivatalos négy szem közti megbeszélésre az ukrán elnökkel. A miniszterelnök távollétében Ruf Bálint miniszterelnök helyettes koordinálja a kormány munkáját. Másfél hét alatt összegyűlt a szükséges aláírások fele azon a petíción, amely a zöldrendszámos autók ingyenes budapesti parkolásának megtartását kéri, közölte Andalúci Tibor, a Magyar Elektromobilitás Egyesület elnöke. A főváros jövő évtől a tisztán elektromos autók számára is fizetőssé tenné a parkolást. A kezdeményezés támogatói szerint ez visszafoghatja a környezetkímélő járművek terjedését, ezért arra kérik a fővárost, hogy tárgyalja újra a rendeletet, és tartson fenn valamilyen ösztönzőt az elektromos autók használóinak. Antalóci arra is felhívta a figyelmet, hogy egy évvel később a 2 tonnánál nehezebb járműveknek kétszeres parkolási díjat kellene fizetniük, ami az akkumulátorok súlya miatt sok elektromos autót is érint. A petíció a főváros polgári kezdeményezési felületén érhető el. Sikeres mellkasi műtéten esett át 14. Leó pápa. A Vatikán tájékoztatása szerint az orvosok eltávolították a 71 éves egyházfő jobb tüdejének alsó lebenyét, miután tüdődaganatot diagnosztizáltak nála. Amint egy másfél órás műtét komplikációk nélkül zajlott, a pápa állapota stabil, az operáció után normálisan ébredt, majd visszatért kórházi szobájába. A beavatkozás során végzett szövettani vizsgálat megerősítette az előzetesen feltételezett diagnózist. A Vatikán egyelőre nem közölt részleteket a betegség stádiumáról. Az egyházfő várhatóan körülbelül egy hétig marad a római Gemelli kórházban. November 13-án nyitja meg kapuit a 12. Spefi Nemzetközi Speciális Filmfesztivál a budapesti 5-ös 10 kulturális színtéren. A 44 országból érkezett különleges alkotásokat felvonultató rendezvény hazánkban elsőként kínál komplex akadálymentesítést a látogatóknak. A programban olyan ritkán látott sorsok és alkotói megoldások kerülnek a vászonra, mint a kerekesszékhez kötött kazak kisfiú és egy marsjáró találkozása, vagy a 100 km/h felett száguldó látássérült magyar dobos története. A Schlager FM híreit Szendőf Boritól hallották.
6: Bori, köszönjük szépen, igen, szelesen indul a reggelünk, emiatt sokkal hidegebbnek érezzük majd az időt, pedig egyébként 8 fok van, délutára pedig 16 fokot ígérhetek. Ami a jó hír, hogy hétvégére visszatér a 18-20 fok, úgyhogy hétvégére tervezhetünk szabadtéri programot. Végeztem, uram. Kérem.
7: Azt értem, de én még nem voltam kézben.
6: Jó, elnézést!
1: Az időjárás jelentés támogatója, az egyiptomi utazások specialistája, az Eti Utazási Iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
7: Közben hívnom kellett kis Horváth Leventét, a MÁV Inform ügyeletesét.
6: Oké, okay, rendben.
7: Ilyenkor tessék tovább beszél. Ha rám nézel és kétségbeesett arcot látsz, akkor mondj.
6: De most nem láttalak kétségbeesett. Mert máskor beszélek ja, tovább elmúlt. Ilyenkor. Igen, már valahogy nem láttam az arcodon semmit. Nincsenek érzelmeid, ez a baj.
7: Ez kedves.
6: Nem ült
7: ki az számot a Csabim mellé.

0: Jó, köszönöm szépen.
1: De én szeretlek.
0: Levél vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. A hónap végéig változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Péntekig a Szobi fővonalon is változott a menetrend, néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Bővebben a mavinfon.hu weboldalon olvashatnak a változásokról. Jó utazást kívánok!
0: Köszönjük szépen! Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé ismét több kilométeres torlódás alakult ki, 8-9 kilométernyi, mint hogy két sávra szűkül a pályaszakasz a 17-es és 14-es kilométerek között aszfaltozás miatt. Az M5-ösön is alakul a torlódás a főváros felé, és ne feledjék, hogy az átterelt szakaszról nem lehet kihajtani a nullásra.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: 7:40-kor.
1: Gondolod, de az ember van rendesen ki van nyalva, képzeld el. Hú, nyakkendő, fehéring, meg ez a brillantin, konfettin, szerpentin, bedobva a háréba rendesen, meg ez a ahogy kör, minden, tudod? Meg amit szemed szállt kíván, megkapott, hát az vendéglátás. Ha meg úgy, mint otthon, hát a szolgáltatás, hát az...

0: Blagy, avagy Cilla énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Angival játszunk, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jaj, de vidám vagy, hát jó ezt hallani.
3: Hát igen, vidám vagyok, hogy bekerültem.
1: Jaj, hát de szuper. Annak örülsz, hogy velünk beszélgethetsz, vagy hogy esetleg a nyereményesőt szeretnéd megkapni?
3: Nem, annak, hogy veletek beszélgethetek, mert nagyon régóta hallgatunk.
2: Istenem, hogy valakinek már ez élményes.
1: Milyen régóta hallgattok minket, Angikám?
3: Hát már nem is tudom igazából. A lányokat hordom mindenhova reggel, ugye óvi, suli, most már suli is mind a kettő, és szeretem nagyon a műsorotokat is, hogy ilyen jó dolgokról beszélgettek, számomra fontos és érdekes dolgokról is, illetve hogy hozzájutok még plusz infókhoz is, így van. Ugye,
1: nagyon köszönjük.
2: Tüneményes vagy.
1: Jó az ilyen visszacsatolás.
2: Megvettél köszönjük minket szépen ma reggelre, úgyhogy egy nagyon könnyű feladványt kapsz.
3: Igen, remélem, mert nagyon jó lenne.
2: Na figyelj!
4: Rosszak. Elment az eszem, most végre rosszak.
1: Te micsoda mázlista vagy?
3: Hát de most ez komolyan.
1: Hát de tényleg, ekkora mázlit.
2: Figyelj, ha jó fej, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, ugye?
1: Nem, amúgy mások is mindig jó fejek.
3: Ez azért lehetett szerintem, mert tegnap sikeres vizsgát, üzenetet kaptam a sulimból, és mondtam, hogy azért is jelentkeztem hozzátok, hogy az biztos, hogy jó nap lesz.
2: És tart a sikerszéria, úgy érzed?
3: Úgyhogy akkor ma Edd a kör.
1: Igen!
2: Folytatódik a sikerszéria, Angi!
1: Angi, gratulálunk! Egy 15 000 forint értékű szeres termékekből álló ajándékcsomagot szerez ZRT jóvoltából a tiéd. Egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés is, zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval, valamint holnap, ja nem holnap, dehogy, vagy mi van ma, csütörtök, péntek, mi van ma? Holnap, bocs, akkor holnap esély a heti fődíjra, ami egy 50 000 forint értékű szemüveg vásárlási utalvány az Optic World exkluzív jóvoltából. Még annyit árulj el, Angikám, hogy milyen vizsgád volt?
3: Kilibé ügyintőzőnek tanulok, és TB-s vizsgám volt.
1: Az igen.
2: TB vizsga.
1: Hát a matekos agyú vagy, ugye?
3: Hát nem feltétlenül, de már nagyon megszerettem.
1: Az király, tök jó.
2: TB, Angi számát elmentem, jó lesz
1: igen,
2: ez még 10 év
1: hát,
2: múlva.
3: Igen, mindenképp. TB.
2: Oké, köszönjük szépen és szép napot.
1: Szia.
3: Nagyon köszönöm, sziasztok.
2: És csak így tovább, Angi, veled vagyunk. Szia.
3: Hello.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
7: Minőség is, kényelmes is.
8: Télre is, nyárra is.
9: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
8: Költséghatékony is, megbízható is.
10: Kislakásba is, nagyházba is.
11: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
12: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
13: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
14: Legyél parki arc. Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció, parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
15: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
0: Sláger FM.
16: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Ismét pályázhatnak a magyar egyetemisták az Erasmus Plus programokra. Világháborús bombahatástalanítása miatt lezárás lesz vasárnap Budapesten. Burkolatjavítási munkák kezdődnek szombaton több autópályán. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A 2026-27-es tanévtől ismét pályázhatnak a magyar egyetemisták az Erasmus Plus programokra. A kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa támogatásaihoz, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Az Európai Unió tanácsa kedden elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, ezzel lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás. A bizottság szerint az új magyar kormány reformjai eredményeket hoztak a jogállamiság megerősítésében és az uniós pénzügyi érdekek védelmében. A testület emellett 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását is javasolt a Magyarország számára. A külügyminiszter szerint fontos cél volt, hogy a korábbi uniós viták következményeit ne a magyar fiatalok és kutatók viseljék. Második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap reggel 8:30-tól lezárják a 18. kerület egy részét. A korlátozás az Üllői út forgalmát is érinti. Az Üllői út 404 szám alatti építkezésen egy szovjet romboló bombát találtak, amelyet veszélyes lenne elszállítani, ezért a helyszínen hatástalanítják. A művelet idejére a bomba körüli mintegy 200 méter sugarú területet kiürítik és lezárják. A korlátozás a gyalogos és gépjárműforgalom mellett a tömegközlekedést is érinti. Többek között a Balassa-Bálint utcai piac környékén, a Szent Lőrinc sétánynál, valamint az Üllői út és a Városház utca, illetve a Tököli út csomópontjainál kell forgalmi változásokra számítani. A hatástalanítást a tervek szerint vasárnap délelőtt végzik el. Burkolatjavítási munkák kezdődnek szombaton több autópályán. Az M1 M7-es közös szakaszán, az M7-esen és az M0-as autóúton is várhatóan november közepéig tartanak a felújítások. Október 17-e és 19-e között Budaörsnél az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es felé a belső, az M1-es felé pedig a külső sávon lehet majd haladni. Az M7-esen a Balaton irányába lezárják az M0-ásra és a 8103-as útra vezető lehajtót, kerülni az érdi csomóponton keresztül lehet. Október 19-én és 20-án a Budaörsi Sport utcai csomópontnál a Budapest felé vezető oldalon zárják le a lassítósávot. Október 20-a és 21-e között pedig az M0-ás csomópont térségében mintegy 500 méteren a külső sávot zárják le. 29 új útvonalat jelentett be a Ryanair a 2027-es nyári menetrendjében. A bővítés Budapestet is érinti. A légitársaság jövő nyártól közvetlen összeköttetést biztosít a magyar főváros és az észak-angliai Leeds-Bradford repülőtér között. A Ryanair nyári szezonjának új desztinációi között olasz, spanyol, görög és horvát célpontok, valamint észak-afrikai útvonalak is szerepelnek. Új kiállítás nyílik ma a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. A város a fronton, Buda és Pest a török korban 1526-1686 című tárlat a Mohácsi csata 500. évfordulójához és Buda török megszállásának történetéhez kapcsolódik. A kiállítás régészeti leleteken, műtárgyakon, vetítéseken és digitális ábrákon keresztül mutatja be a másfél évszázados korszakot, a háborúkat és ostromokat, de a mindennapi életet és az oszmánvárosi kultúrát is. Változó vastagságú felhőzet érkezett fölénk éjszaka, ami elsősorban reggel és délelőtt okoz borongós időt, később kisüthet a nap. A szél helyenként megélénkül, jelentős eső nem várható. A hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul délután.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
18: A 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében lezárták a félútpályát elektromos közműépítés miatt, itt jelzőr szabályozza a váltakozó irányú áthaladást. A Rákóczi híd Budai híd főjénél tart a vasúti híd felújítása, illetve átépítése. A Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra most csak egy sávból lehet kanyarodni, legyenek figyelmesek. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtti külső sávot gázvezeték javítás miatt. Aztán az Harmat utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között rendezvény miatt tartják zárva délután 2-ig, a mai napon, illetve mától a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszükletet kell kerülgetni távhővezeték javítás miatt. Az M0-ás autó déli szakaszán az M1-es felé a Deák Ferenc hídon a két külső sávban zárva felújítás miatt várhatóan 20-áig, tehát még 5 napnyi türelmet kérnénk, mert hogy minden reggel, így ma is, nagyjából 8-9 kilométernyi torlódás alakul ki, szóval számoljanak hosszabb menetidővel, és nem csak a nulláson, hanem a környező útvonalakon is.
19: A közlekedési hírek támogatója az
20: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most folytatódik a Sláger reggel.
18: Tényleg tejfölt kellett tenni az égett sebre, azt mondják a hozzájátok, hogy egyébként nem.
22: Nekem tehát, még gyerekkoromban tettek, és úgy éreztem, hogy jó volt, de nem biztos.
18: Melyek azok a népi gyógymódok, amit eltanultak a szüleiktől, és használnak, és be is váltak, osszák meg velünk, várjuk kíváncsian.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 lesz már 2 perc múlva, amikor valamiféle baj történik, és most nem nagy bajra gondolok, amikor eltörik az embernek valami, és nyilván akkor gyorsan hívni kell a, vagy menni kell a sürgősségire, hanem mondjuk itt fáj, ott fáj, nyugosok vagyunk, valami van, és de jó lenne, hogyha valamivel meg lehetne oldani ezt a problémát, akkor ma már, mint ahogyan ugye a természettől eltávolodtunk sajnos egyébként a mindennapokban is, tehát sokan tényleg nem hagyják el a várost, nem mennek kirándulni, ugyanígy megfeledkeztünk bizonyos módszerekről, úgymond népi gyógymódokról, amelyek már pedig eleinknek állítólag sokszor segítettek.
2: És milyen jó lenne, hogy ha ebben is követnénk Japánt, mert oly sok mindenben szeretjük, például a sushit, mondjuk, hogy mindenki szereti itthon.
1: Hát meg a high-tech dolgokban
2: meg a high-tech dolgokban, igen. Miközben ott igenis nagyon fontos, nem csak a természettel együttélés, hanem hogy használják azokat, amiket a természet ad nekünk.
1: És egyébként nem véletlenül, mert ugye a mindenféle mesterséges kemikáliák is sokszor természetes megoldásokon alapulnak. Hát most már egyre kevésbé tesznek bele, vagy illetve nem, mert ennek is van divatja, hogy a természetes összetevőket használják, vagy legalábbis az van ráírva, de hogy a módszer az mindenképpen a természetből jön, és azt próbálják leutánozni a mesterséges dolgokkal is. Na de hogy mik ezek a természetes módszerek? Mi az, amivel érdemes próbálkozni, nem tudom, fejfájás, vagy mondjuk nálatok menstruációs fájdalmak esetén. Ebben szeretnénk segítséget kérni Németh Hajnal Aurora művésztől, hagyományélőtől, ez úgy tetszik nekem ez, igen, a szó. Hát ő az, akit ugye a mindennapokban is gyakran látni népviseletben, azért láttam már felbukkanni műsorokban, meg rendezvényeken. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Nagyon örülünk, hogy beszélgethetünk veled, és az első és legfontosabb kérdés, hogy nyilván nálatok a családban a hagyományőrzés, meg a népi gyógymódok fontosak. De ezt a szüleitől, nagyszüleitől hozod, és hogy tudod egyáltalán a mai világban ezt így érvényesíteni, hogy ne azt gondolják, hogy jaj, hát itt van ez a nő, és mit beszél?
3: Ez nagyon érdekes kérdés, ugyanis rátapintottál, a nagypapám orvos volt, falukban körzeti orvos, és a mai napig emlegetik, hogy micsoda diagnoszta volt. Igaz, ez az orvoslás oldala. Viszont anyukám szintén a mai napig azt csinálja, hogyha fáj a torkon valami, ilyesmi apróság, nyilván nem olyan nagy dolog, nagyobb, igen, betegségről beszélünk, akkor na milyen gyógyteja kellene, aha, Aurora, akkor egy kis akászfa, egy kis bodza, ja, és hogyha fáj a torkod, akkor egy kis pálinka. Szóval ez teljesen a mai napig megvan nálunk.
1: És mit tapasztalsz? Az emberek alapvetően többségében nyitottak ezekre a megoldásokra, mert ugye azt látjuk, hogy amikor baj van, akkor az ember hirtelen mindenbe próbál belekapaszkodni, vagy kicsit elutasítóak ma már, és én ezen sem lennék meglepve, mert mondom, valahogy a természetet nagyon sokan, mintha ösztönösen kizárnák az életükből, hogy jaj, az biztos nem jó, mert az olyan igazi, abban van valami, pff.
3: Én azt látom, hogy mostanában elkezdett az embereknek kinyílni így a mindenféle irányba az ajtó, hogy azt mondja, hogy oké, kipróbáltam mindenféle gyógyszert, azt is használom, de mi lenne, hogyha ezt megtolnánk egy kis népi gyógyászattal, tehát a gyógynövényeknek szerintem most aranykora van, és nagyon sok olyan van a polcon, ami akár magyar gyártmányú, és ott van ráírva, hogy, hogy ebben nincsen plusz, hanem csak gyógynövények. Én mindig élek ezeknek a hatásaival, és egy csomó akár finom is lehet. Szóval én mindenkit biztatok arra, hogy induljon el, akár így a családba kutasson történeteket, mert mindenhol rejtőzik egy hűes asszony.
2: Én képzeld el, hogy minden este kamillateát, vagy citromfűteát, vagy ennek keverékét szoktam inni, és nagyon jót tesz a pocakomnak, meg ugye megnyugtatja az ember elméjét is a citromfűtea, és segít mondjuk az elalvásban. De például, amire emlékszem, ugye anyukám óriás nagy Mária Treben könyv fan volt. Tehát én már...
1: Egészségisten patikájából,
2: így van,
1: ugye az volt az.
2: Van, én már gyerekkoromban a csalánteával álmodtam. Egyébként azt is szeretem, tehát furcsa, hogy akkor gyűlöltem, hogy ezt nekem kell, és miért, és egyébként most meg már nagyon szeretem ezeket a teákat, és nagyon szeretem azt, hogy nem cukorral isszuk, hanem például egy csöpp mézzel. De pont tegnap a Zulival már meséltük, hogy voltunk a Freddie Mercury kiállításon, és tök érdekes, hogy ő neki nagyon fontos volt, hogy koncert előtt mindig ott legyen a forró víz, egy teljes citromot belefacsartak ebbe, meg egy kis mézet, mert tudta azt, hogy ez jót tesz az ő torkának.
3: Én azt gondolom, hogy ezeket a nem tudom, több évszázad, vagy akár egy ezer év alatt kicsiszolt tudásokat, biztos, hogy azért hozták sok-sok éven át, mert működtek.
2: Így van.
3: Tehát én hiszek abba, hogy az maradt fönn a mai kor embere számára, ami átment egyfajta rostán, és benne maradt, hogy ez egyszerűen működik. Van egy fantasztikus könyvem, abból készültem amúgy nektek ma, Népi Gyógyítások a címe, és egy csomó tehát gyűjtés van benne, hogy elment a néprajzkutató, és beszélt a helyi emberekkel. És képzeljétek el, hogy rengeteg szócikkben az van, hát elmentem az orvoshoz, ugye egy olyan korról beszélünk, ahol nem nagyon volt pénz, és igen, akkor már az orvoshoz elmegy, tehát ez brutálisan már magas szintű betegséget jelentett, megvette a kenőcsöt, kenegette magát, nem használt, és ekkor ment el a fajulónak a füves asszonyához. Lássatok csodát, meggyógyultam.
2: Igen.
1: De mi,
2: igen.
1: Mit kenegetett? Várj, milyen típusú problémát kenegettünk?
2: Attól függ, igen.
1: Igen.
3: Figyeljetek, van egy csomó olyan, amit ebben a műsorban nem mesélhetek el, 18 plusz az lehet.
2: Igen,
3: egészen elképesztő, amire tudtok gondolni, az ebben a könyvben benne van. Meg nyilván, de nagyon, nagyon kevés, egy esti műsorban majd elmesélem, szóval van egy csomó olyan betegség, ezen gondolkodtam múltkor, amit ma már az oltásokkal például ugye, hála Isten, nincsen közöttünk. És akkor én is nézem a betegségek nevét, hogy nem is tudom, mi az. Szóval ennyire régi gyűjtések vannak a könyvben, de vannak benne tök egyszerű mai torokfájás, lát.
1: Na, mondjad, arra vevő vagyok.
3: A többi.
1: Petra, nekem mindig télen, amikor eljön ennek a szezonja, nekem minden télen fáj legalább egyszer a torkom, de hogy konkrét torokgyulladásom is van, akkor gyömbért mézzel, általában ezt szokta javasolni, igen, reszelve, összebixelve.
3: Igen, akkor én mondok mézzel neked egy iszonyúan vicceset.
2: Na.
3: Azt mondják, hogy a torokfájós nyakába zöld leveli békát kell kötni.
2: Oké.
3: Tehát ilyen egészen elképesztő.
2: Legközelebb
3: azt mondjuk, a falon mászkál. Mert azt mondták, hogy a torokfájós ettől elmúlik. Na most ennek semmilyen orvosi, meg semmilyen magyarázatot nem találtam. De hogyha egy fokkal ilyen hétköznapikbat szeretnétek hallani, akkor a torokfájásra a fokhagymás tej is tökéletesen jó, illetve lemmagot törtek össze, ebből jó fél maroknyit vízben kifőztek, amikor jól kifőtt, vászonkendőbe összeöntötték, megcsavarták, fájós torokra rákötötték, és voilà, másnap reggelre már teljesen jó voltál.
1: Maradjunk a fokhagymás tejnél. Bele kell reszelnem, vagy csak belerakom, és ázik benne? És, tehát, hogy
3: bele kellett reszelni, és föl kellett forralni, és akkor utána megittad. És ez a gyógyír.
2: Figyelj csak, nekem a nagymamám kenegette a kis testemet tejföllel annak idején, még a pantenol előtt. És azt bizony mondják, hogy az hülyeség volt. Én pedig azt éreztem, hogy mégiscsak hűsít. Gondolom akkor azért, mert a hűtőből vette ki, vagy azért, mert tényleg jó volt. Az a tejföl, tehát most nem a mai bolti tejfölről beszél, hanem az, amit ők hoztak onnan, amikor mondjuk elmentek a piacra.
3: Egész elképesztően széles a skála az égés és a leégésnek a megoldására. Aha. Most hozom nektek a legviccesebbet. Jó. A juhkané. Szóval... A régi öregektől azt kell megtanulni, hogy ugye hüvelfával lehet orvosságot készíteni.
2: Igen.
3: Szóval van egy történet, hogy egy gyerek alig tudott járni, beleesett a forró vízbe. Anyám juhkanét tört össze, fagyos zsírban elkeverte, és eszkente a hátamra. És aztán egyszer csak meggyógyultam. Na most Budapesten
2: erre nem sok esélyük van, igen.
1: Hogy hát meg egyébként se ganéval kenegessük. Szerintem, mint hogy azért ugye ma már a modern korban azt mondjuk, hogy a tejföl sem igazán tesz jót, sőt kifejezetten persze árthat az égési sérülésnek, arra csak a rendkedvér mondjuk el, hideg vizet folyatni rá sokáig, jó? Köszi, köszi.
2: Nekem régen.
3: Abszolút,
2: nekem régen
3: abszolút. Tehát én is azt mondom, hogy mindig nézzünk utána, hogy ma hogy vannak ezek a dolgok. Én most a legviccesebbet választottam okay nektek.
1: Zúzódás, mert az még gyakran előfordul, vagy a rándulás, ugye valaki egy picit félrelép, mármint, hogy nem úgy, hanem úgy, hogy a bokája megsínyli, vagy tényleg beüti valahova valamiét, akkor az amit borog, hát borogatás,
2: valami,
1: de
2: igen, de borogatásban valami volt.
1: Extra truvája a borogatásban?
3: Igen, a krumpli az egy ilyen Jolly Joker, tehát a krumplira annyi mindent találtam, hogy ezt nem hiszitek el, hogy a fejfájástól kezdve pont az ilyen ficamoknál is például leírták, hogy lereszelték a krumplit, és akkor azt bele rárakták mondjuk a bokára, ahol fájt, bekötötték egy kendővel, és lehúzta ezeket a gyulladásokat.
1: Nyersen vagy főzve kell lereszelni a krumplit?
3: Erről megoszlik a népi vélemény, mert van, hogy azt olvastam, hogy nyersen, van, hogy azt olvastam, hogy főzve, sőt, azt is olvastam, hogy karikákra vágva, úgyhogy ez már olyan szinte, mint egy ételrecept. Na, mindenkire rábízzuk, hogy próbálja ki.
2: Hát nagyon köszönjük.
1: Köszönjük. Még egyet árulja, mi volt a kedvenced, ahogy gyűjtögetted ezeket a mindenféle jópofa dolgokat? Melyik a legextrémebb, amivel összefutottál?
3: Hát ez a juhkané, ez nagyon durva, de ami nekem ilyen vicces volt, hogy például utána néztem nektek, hogy hajápolásban mi az, amit találok.
1: Hát esővíz, azt mondják mindig, nem?
3: Nem, diólevél, de diólevél, a hajápolásnál kettő sztori van. Az egyik, hogy a rövid haj rossz lányt jelentett régen, mert csak hosszú haja lehetett a lányoknak, illetve az, hogy tilos hajat fésülni naplemente után pénteken és holdfogyatkozáskor, és a hajvágást a holdnak az állásához kellett állítani. És nem tudom, hallottatok arról, hogy a favágás is ebbe a ciklusba kell irányítani, mert hogy a hold az hatással van a kapillárisokban lévő vízre, szóval nem mindegy, mondjuk hogy mikor megyünk fodrászhoz.
1: Ez hihetőnek tűnik, mert ne felejtjük, hogy azért az óceánokat is megmozgatja a hold. Hát ugye az árapály jelenség az ide kapcsolódik, akkor miért ne lenne ránk hatása, miközben a testünk jó része víz?
2: Igen.
1: Ezt adom, ezt hiszem.
2: Nagyon köszönjük.
1: Köszi szépen.
2: Egy élmény volt.
3: Én köszönöm szépen.
1: Egyszer látogass el hozzánk, és hozzá én mindenféle dolgokat, amit kipróbálunk a Petrán.
3: Nagyon-nagyon szívesen élek a lehetőséggel, úgyhogy akkor a legközelebbi találkozásig nagyon szép napokat kívánok.
1: Hozok mozsarat. Oké, köszönjük szépen. Szia, német Aurora. Hajnal Aurórának. Szia!
2: Hello!
3: Sziasztok!
1: Kérdésünk a Sláger FM Facebook oldalán, milyen népi gyógymódot tanultak el önök a szüleiktől, vagy nagyszüleiktől, ami be is vált. Várjuk kíváncsian.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Nickelback visszatér. Egy vadonatúj showval, amitől lehidalsz. Június 29-én a Budapest Arénában. Jegyek október 16-án 10 órától kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
3: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra.

0: termékekre a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekcióból. heavytools.hu.
1: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Farm, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
2: familypark.at.
0: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. kolornyomda.hu.
3: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
7: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
8: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
9: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Kétnapos kihelyezett frakcióülést tart a Fidesz. Nem utalja át a szolidaritási adót az Erzsébetvárosi önkormányzat. Üvegfalú vasútállomás épül a Balaton partján. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Kétnapos kihelyezett frakcióülést tart Lakitelken, csütörtökön és pénteken a Fidesz-KDNP. A frakciószövetség közlése szerint áttekintik az ország jogállami és gazdasági helyzetét. A közleményben ugyanakkor élesen bírálták a Tisza párt kormányzását és gazdaságpolitikáját. Orbán Viktor pártelnök az ülés elején megtartja szokásos politikai helyzetértékelését. A Fidesz sajtófőnöke szerint a pártelnök Brüsszelből érkezik Lakitelekre, ahol szerdán a Patrióta csúcs találkozón vett részt. Nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét az Erzsébetvárosi önkormányzat, közölte Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. Indoklása szerint az önkormányzat korábban 2,7 milliárd forintot fizetett be, de közértekű adatigénylésükre nem kaptak választ arra, hogy ebből melyik település milyen támogatásban részesült. A polgármester az Alkotmánybíróság döntésére is hivatkozott, amely szerinte alaptörvényellenesnek minősítette a hozzájárulás működését. Niedermüller kifogásolta azt is, hogy a főváros és a kormány megállapodása szerinte a kerületektől ellentételezés nélkül vonna el parkolási bevételeket. A képviselőtestület többsége ezért úgy döntött, hogy nem fizeti be a következő részletet. A polgármester hozzátette, számítanak arra, hogy a pénzt leemelik az önkormányzat számlájáról, de ezután jogi útra terelik az ügyet. Mintegy 1,4 milliárd forintból korszerűsítenek három vasútállomást a Balaton déli partján, Balatonaligán, Szabadifürdőn és Zamárdiban. A legnagyobb 509 millió forintos beruházás Szabadifürdőt érinti, ahol az állomás épület egy részének bontása után hatalmas üvegfalakkal kialakított, világos, mindkét oldalról átjárható várócsarnok készül. Balatonaligán 477 millió forintból energiatakarékos állomás épületet alakítanak ki, és több mint 1000 négyzetméternyi zöld és sétáló felületet újítanak meg. Zamárdiban 425 millió forintból korszerűsítik a műemléki védettségű épületet, megőrizve annak külső karakterét, miközben a belső tereket és a gépészetet felújítják. Október 20-a és 23-a között ingyenes vezetett sétákon tekintheti meg a közönség a felújítás alatt álló igazságügyi palotát. Ezt a Facebookon jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Átadásának 130. évfordulója alkalmából 4 nap

0: Ha megnyitják a látogatók előtt a Kossuth téri épület megújuló történelmi tereit. A parlamenttel szemben álló épület felújítása a befejezéséhez közeledik. A tervek szerint a kúria 2027 márciusában költözhet be az épületbe.
1: Bori, köszönjük szépen, ma szeles, hűvös kés időre készüljenek, bár érdekes, melegebb van, mint tegnap, ennek ellenére a hőérzetünk egészen más a szélnek köszönhetően. 10 fokos most a reggel, délutára 16 fokot ígérhetek, ami viszont a jó hír, hogy hétvégére lehet megint nyugodtan kirándulás és bográcsozást tervezni, ugyanis 18-20 fok várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Wellenstein Magyarország, a kabátok szakértője, www.wellenstein.hu.
3: Elkezdték a terelés bontását az M7-es autópályán Letenyer felé az M0-ás csomópontjánál. A 15-ös és 17-es kilométerek között ezért jelentősebben lelassult a haladás. Az M4-esen Cegléd és Abony között a Kisújszállás felé vezető oldalon két személyautó koccant, a 79-es kilométernél zárva a belső sáv. Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé továbbra is dolgoznak a 17-es és 14-es kilométerek között, két sáv zárva, maradt kettő, de így is 8-9 kilométeres a torlódás. Miki telefonált az előbb, hogy Budapesten a Könyves Kálmán körúton a Ferencvárosi állomás vonalában, tehát ott a Lurdiház előtt, irányban a Rákóczi híd felé a belső sávban lerobbant egy jármű, ezt kell kerülgetni, itt is szépen alakul a torlódás, a Soroksári úton pedig befelé a határút után baleset nehezíti a közlekedést, itt is sávzárást kell kerülgetni. Ha van még infójuk, osszák meg velünk, hadd figyelmeztessük a többieket, 0630 30 30 95 8 a számunk. Köszönöm!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, érdeklődtünk, hogy milyen népi gyógymódok váltak be önöknek, és...
2: Laci azt írja, a káposzta levél a duzzadt, gyulladt bokára. Ezt anyu alkalmazta nagyon sokszor, és tényleg működik. Estére lazán egy fáslival rárakta a bokára a gyulladás csökkentő hatása miatt, és tényleg elmúlt.
1: Uh-huh. Anikó szerint, ha a gyermekláncfű szárát még virágzó állapotában ketté szedjük, és a benne lévő tejszerű anyaggal bekenjük a futószemölcsöt, akkor elfut. Tehát, hogy mármint, hogy leszárítja.
2: Az menő?
1: Hát nem tudom azért.
2: Hát figyelj, ha nekik működött. Nyilván olyanokat írnak a hallgatóink, amik náluk működött.
1: Milyen érdekes, nem az emberi elm, hogy nekem első, ez most inkább olyan, biztos kimerjen próbálni. De amit a tévében reklámoznak, tudod, ráragasztod, hát az nyilván.
2: Igen.
1: És közben meg azt mondta a bőrgyógyász, hogy azért...
2: Csinyán.
1: Ha lenne ilyen probléma, inkább gyere hozzám.
2: Gondoltam.
1: Szerencsére nem volt.
2: Katalin azt írja, amit szerintem nagyon sokunknak használtak gyerekkorunkban, a sópárnát a fájós fülre, az az én fülemen is landolt.
1: Meg kell melegíteni akkor előtte,
2: így
1: nem?
2: Van, igen, berakta a sütőbe a nagymamám, megmelegítette, és úgy.
1: Aha. Forrest Gumpunk szerint pedig, amikor ha megfáztak, disznó zsírral kenték be a mellkasukat.
2: Erről is hallottam, igen. Az enyémet nem kenegették. Nálunk akkor volt az a vikvaporúb.
1: A mellemre is, mami!
2: Igen,
1: tudom, de látlak magam előtt, a mellemre is, mami!
2: Igen, akkor jött be az a reklámok, a kislány voltam arra.
1: És amit még használok, ma is gőzölgő folyadék fölé hajolni, tényleg hát a Kamilla...
2: Hát azt mondom, hogy mindig csináljuk.
1: Hogy utáltam! Pedig a Kamillának alapvetően jó illata van, de hogy...
2: Tehát összekötötted a betegséggel.
1: Nem, hanem hogy az érzést azért utáltam, ugye törölközőt borítottak a fejemre, és oda kellett hajolni a kamillás edény fölé.
2: Én most is
1: fölé,
2: szoktam inhalálni.
1: És hogy izzadt a bőröm, és fú, attól voltam kikészülve.
2: Én imádom, utána szóval simi sumi lesz. Nagyon jó, simi sumi, tudod, ilyen puha lesz a bőröd. Úgyhogy a kamillás inhalálást azt mindenkinek jó szívvel ajánlom egyébként. Aha. Tényleg.
1: Bocsánat, csak még van tovább forrázgató üzenet, hogy a férjemnek kicsi gyermekként a hidegtől kirepedezett a keze, a nagypapa azt ajánlott, hogy pipíje le.
2: Jaj.
1: Hát ezt még azt én külföldön hallottam, hogy a medúza csípésre ajánlják. Hogy,
2: tudod, de az volt, tényleg jó rá.
1: Igen,
2: az
1: valamelyik ilyen Rob Schneider filmben is volt, ugye?
2: Igen, nem a Rob Schneiderben, hanem amikor
1: vagy
2: a...
1: Vagy az Adam Sandler-ös?
2: Nem, a harmadik, nem, tudod, nem. Ben Stiller. Igen.
1: Egy kutya.
2: A Ben Stiller filmben van, ott a felesége az, aki jött lepipili, igen. De Jó barátokban is azt hiszem, hogy volt ilyen rész.
1: Oké. Okay. Na, Sini Suni, mi?
2: Simi Sumi.
1: Simi Sumizunk egyet a Five-val.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 9 előtt 9 perccel.
2: Angéla rácsatlakozott arra, amiről az imént beszélgettünk a népi gyógymódok kapcsán, hogy igen, a kamillás inhalálás az nálunk is ment, a mai napig megy, de amitől sírtam, az a hagyma héte a köhögésre borzasztó volt, viszont hatásos arra a durva, ugatós köhögésre, tényleg jó.
1: Hagyma héte. Hát egyébként ez ilyen, hogy ami használ, az ártában kellemetlen, ugye?
2: Nem,
1: tehát, hogy az
2: jó.
1: Nem arról híres.
2: Nem annyira jó ízű.
1: Amikor volt a Fagifort, vagy melyik volt az a karamellszerű ilyen te szopogató
2: szeretted
1: tabletta? Az, nem tudom, az valami román gyártmány volt, emlékszem. Attila a medúzacsipés kérdésére csatlakozott be, azt írja, hogy arra nyúl pisikel.
2: Gyakran van kéznél egy nyúl a medúzák közelében.
1: A tengerparton,
2: nem?
1: Igen, tehát a tengerpart híresen sok nyúl él ott.
2: Viki azt írja, sziasztok, a forró tyúk, húsleves, erős paprikával szinte mindenre jó. Egyébként ez tényleg igaz. Apukám tea keveréke szintén megfázásra nagyon jó volt. A forró limonádé pedig immunerősítő mézzel, gyömbérrel és egy csipet kurkumával.
1: A tyúk, húsleves egyébként miért jó mindenre? Tehát, hogy
2: azért, mert belefőzöd a rengeteg zöldséget, ugye, ha jó húsból van, akkor a kollagén is nagyon sokat tud segíteni, tényleg, ami ugye kifő a csontokból, és hát az tele van energiával, tehát, hogy tényleg jó a tyúk húsleves. Hát gondolj bele, csak
1: a
2: jó dolgokat.
1: A kőleves is jó, abban is sok zöldséget teszel.
2: Zoli, a kőlevesben nincsen semmi, tehát a tyúk húsleves viszont tele van.
1: Aha.
2: Finom zöldségekkel.
1: Azt mondja a Nebraska-i Egyetem, bár ők nyilván nem a magyar tyúkhúsleves kutatták.
2: Ezt akartam, hogy a Nebraska-i Egyetem honnan tudna, hogy nálunk mitől hogy jó a tyúkhúsleves?
1: Á, megvan! A tyúkhúsleves gátolja a fehér vérsejtek gyulladásos mozgását a szervezetben, és közben a gőz is jótékony hatása van, mérsékli a felső légúti fertőzések okozta duzzanatot, illetve tisztítja a légutakat, erősíti az immunrendszert, a folyadékpótlásban és az elektrolitpótlásban is fontos, és nagyon könnyű emészteni.
2: Na. Hát
1: tehát, hogy ilyen sokszorosan összetette jó hatással van ránk.
2: Nebraska-i Egyetem.
1: Igen. Egyébként Irén még azt írja, hogy torokfájáskor sós vízzel kell gargalizálni. Csak ott vigyázz, lenne nyeld, mert akkor utána még jobban fáj a torkod. Ugye, ha a hitele csúszik, akkor abból van a baj, akkor aztán fáj a fogad, hát torkod, igen, minden. Na, hát leginkább jobbulás mindenkinek. Nem, leginkább azt kívánjuk, hogy ne legyen szükség népi gyógymódokra. Vigyázzanak magukra. 9 óra lesz, 7 perc múlva itt a Sláger reggel, és hogy például az is ugye igaz volt, a jót tesz, tehát kevésbé betegszünk meg, hogyha lelkileg rendben vagyunk, ebben pedig Madonna és Sabrina Carpenter újdonsága segít most.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Ki a Valli slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Ki a Wallis slágerlista a Sláger FM-en?
3: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
5: A Sose halunk meg musical december 6-án a MOM Sportban. Humor, vagányság és Dés László felejthetetlen dalai. Jegyek a kultix.hu-n.
6: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
7: Oldtimer Show.
8: 100 évnél öregebb automobilok,
7: motorbicikli, gőzmozdonyok.
8: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhetsz. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
7: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
10: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Minőség is, kényelmes is.
13: Télre is, nyárra is.
14: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
13: Költséghatékony is, megbízható is.
15: Kislakásba is, nagyházba is.
16: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
17: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
18: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
19: A Big George bemutatja.
20: Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
21: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
0: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
22: A visegrádi négyekkel tárgyalt Magyar Péter Brüsszelben. Rengeteg fejlesztés indul el hamarosan Budapesten. Jövő héten kiderül, hogy mi lesz az óbudai gázgyár szennyezett területének kármentesítésével. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter Brüsszelben találkozott a visegrádi négyek miniszterelnökeivel az uniós csúcs előtt. A magyar kormányfő Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel, valamint Andrej Babis cseh miniszterelnökkel egyeztetett. Közösségi oldalán azt írta, hogy közösen képviselik a közép-európai érdekeket. Beszámolója szerint a héten felszabadult a 4,2 milliárd euró uniós forrás, csütörtökön pedig 92 milliárd forint érkezik a norvég alapból. A miniszterelnök ma a kohéziós politikát támogató országok képviselőivel is tárgyal, holnap pedig Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik majd Brüsszelben. Fejlesztési dömpinget ígér a következő hónapokra Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester, aki megválasztásának 7. évfordulóján tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán. Azt írta, a főváros a kormánnyal nem küzdelemben, hanem partnerségben készül a beruházásokra. A tervek között említette a 3-as metró meghosszabbítását, a Diákváros megépítését és a Rákos rendezői fejlesztés elindítását. Emellett több fővárosi zöld terület megújítását, a hívek korszerűsítését, valamint új villamosok és elektromos buszok forgalomba állítását is kilátásba helyezte. 1,5 millió tonna áruszállítását kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt. A Magyar Hajózási Szövetség alelnöke Bencsik Attila szerint már nyár közepén akadozni kezdett a hajóforgalom. A Paksnál épített fenékküszöb lokálisan nagyjából 60 cm-rel emeli meg a vízszintjét, ami biztosítja az atomerőmű működését. A hajózás viszont még most is komoly nehézségekkel néz szembe. Rövid távon nem is várható javulás. A vízügy szerint a magyar folyók vízgyűjtő területén csak nagyon kevés eső lesz a következő napokban. Jövő kedden nyilvános ülésen hirdet határozatot az Alkotmánybíróság az Óbudai gázgyár szennyezett területének kármentesítése ügyében. A bírósági indítvány 1 a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeleti rendelkezés alaptörvény ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri. A környezetszennyezésre már évtizedekkel ezelőtt fény derült, a kármentesítés azonban mindmáig nem kezdődött meg. A környezetvédelmi hatóság 2012-ben rendelte el a részletes tényfeltárást, 2015-ben pedig beavatkozásra kötelezte a fővárosi gázműveket. A cég és jogutódai már többször kaptak határidőhosszabbítást. A legutóbbi határidő 2026. decembere. A területen a főpolgármester korábbi közlése szerint mindegy 200 ezer tonna mérgező, rákkeltő szennyezőanyag található. Halálra gázolt egy elektromos triciklivel közlekedő nőt, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről egy ittas, jogosítvány nélkül vezető autós Sziget-Szent Miklóson. A baleset még 2025. februárjában történt, amikor a nő egy autómosóban dolgozva a tulajdonos tudta nélkül vitt el egy autót, hogy alkoholt vásároljon magának. Kanyarodás közben ütötte el az elsőbséget élvező sértettet, aki a helyszínen életét vesztette. A Budakörnyéki járási ügyészség halált okozó ittas járművezetés és más bűncselekmények miatt emelt vádat ellene, és végrehajtandó börtönbüntetést, valamint végleges járművezetéstől eltiltást indítványozott. Eleinte több, aztán kevesebb felhő lesz az égen. Délután hosszabb időre kisüthet a nap, csapadék nem várható. Általában a szél is mérsékelt marad, így nyugodt őszi idő valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke 15-16 fok körül alakul. A hétvégére pár fokkal melegebb, változóan napos felhős időt ígérnek, akár 20 fok is lehet a maximum.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: A 2B villamos Pesterzsébet-Pacsirta telep és a Gubacsi út határút között jelenleg nem közlekedik, egy meghibásodott és elakadt jármű miatt. Az 51-es villamos a Nagy Sándor József utca és a Gubacsi út határút között nem jár, az 52-es villamos pedig Pesterzsébet-Pacsirta telep és a Jókai Mór utca határút között nem közlekedik emiatt. Pótlóbusszal lehet így utazni Pesterzsébet-Pacsirta telep és a Gubacsi út határút között. Az Erzsébet hídon át Budára, a Budai hídfő előtt nem sokkal, a belső sávban baleset történt, számítsanak torlódásra a Kossuth-Lajos utca Erzsébet híd útvonalon. Hova lett a többi? Igen, a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utca előtt csatornajavítás miatt lezárták a külső sávot, illetve a Harmat utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között egy rendezvény miatt délután 2-ig a 10. kerületben. Az M0-ás déli szakaszán pedig az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon zárva a két külső sáv felújítás miatt. Információink szerint ma reggel is simán kialakult már a 8-9 kilométeres torlódás, és a környező utakon is igen nagy a forgalom, ott is lelassult a haladás.
4: A közlekedési hírek támogatója az
23: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most folytatódik a Sláger reggel.
3: Nem sokára fiatalokat keresünk, akik, hát lehet, hogy bőribe kell menniük, de talán ennyire még nem forró a helyzet, majd meglátjuk. Előtte pedig kiderítjük, vagy elmondjuk, hogy a világ legjobb étterme már pedig hol van?
25: Budapesten, legalábbis Florence Park szerint.
3: Igen, felfedjük mindjárt a kilétét. Jó reggelt!

0: a Sláger reggel.
1: 4:10 előtt 3 perccel. Jó reggelt kívánunk! Florence Pugh, a Dűne, vagy mondjuk az Édentől kelettel, meg az Oppenheimer című filmek sztárja a minap széles nagy nyilvánosság előtt nyilatkoztatta ki, hogy márpedig a világ legjobb étterme.
2: A világ legjobb étterme.
1: Doppergés, Budapesten található, Budán, a Dériné. A vonalban a Dériné tulajdonosa Kovács Kristóf. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Azért ez ilyenkor szerintem legyezgeti az ember hiúságát, én úgy képzelem, viszont Kristóf szerintem van annyira korrekt, hogy neki nyilván minden vendégszava egyformán fontos, de azért, amikor egy világsztár mond valamit, valami jót, az talán nem azért fontos elsősorban, mert ő világsztár, hanem mert hogy biztosan sokfelé megfordult már a világban, nagyon neves helyeken, és ha ő mondja azt, hogy ez a legjobb, akkor az már pedig jó eséllyel úgy lehet. Gondolom most büszke vagy és boldog.
3: Tudod, ez persze, hogy egy büszkeség, de az ember, hogyha benne van egy munkában, akkor mindig inkább fejleszteni akar, tehát inkább mindig a negatív kommentek, ha vannak, illetve ha lennének, azok mindig sokkal többet segítenének, de ez egy, mondjuk azt, hogy egy pillanatnyi büszkeség, egy szemvillanásnyi büszkeség.
2: Azért is lehet az, mert ő maga egyébként kifejtette, hogy miért. Ugye azt nyilatkozta, hogy van egy bisztrótok, és mellette egy pékség, szóval elkezdheted a napodat egy fantasztikus péksüteménnyel, ami legalább akkora, mint a fejed, tehát ezek szerint ez is nagyon tetszett neki, a méret, szóval ez egy pozitív visszacsatolás. Aztán átsétálhatsz a sarkon túllévő étterembe ebédel. Szóval ez szerintem egy tök jó dolog, hogy tudjátok, hogy ez például jó ötlet volt, hogy ott a pékség is, meg aztán ott a bisztró is.
3: Hát nézd, ez egy organikusan fejlődő dolog volt, mert elkezdtünk kenyeret sütni.
2: Aha.
3: Konkrétan én kezdtem el egyedül kenyeret
2: sütni
3: valamikor. De. De azt meg azért, mert egy picit gluténérzékeny voltam.
2: Okay.
3: Talán nem is kicsit, és ezért szükségünk volt egy olyan kenyérre, ami ha nem is az intolerancia, de az érzékenységre jó, és elkezdtünk kovászos kenyereket csinálni 10 évvel ezelőtt, és ilyen organikus, ilyen filmben organikusan minden nap egyel több embert érdekelt. Ezt elsősorban az étteremnek csináltuk, de aztán utána már nem tudtunk elég kenyeret sütni, mert az emberek állandóan hazavitték a kenyeret az étteremből, úgyhogy így alakult ki ez a pékség, és valamiért az amerikai világsztárok imádják ezeket az eldugott kis, talán érthető is, ezeket a kis eldugott városi helyeket, ahol nincsenek turisták, nem lehet őket annyira beazonosítani, és aztán így Zendajától kezdve gyakorlatilag az összes létező Uma Thurman, mindenki a pékségben kezdte a napot valahogy, és végül is büszkeség, így van, de hát nyilván nem szabad ettől egy picit sem elszédülni, de jó érzés, hogy minket szeretnek.
1: Jó, de azért, ha bemegy mondjuk egy Harrison Ford, akkor őt viszonylag könnyű beazonosítani, és arra lennék kíváncsi, hogy például aki ott áll a pékségben a pult mögött, vagy akár a felszolgáló, aki az étteremben teljesít szolgálatot, hogy azért van, hogy a földbe gyökerezik a lába, hogy már annyira megszokta, mondjuk már nyilván megszokták a nála dolgozók, hogy hát itt jönnek meg a világsztárok, de amikor mondjuk ez először, vagy eleinte fordult elő, akkor úgy megilletődtek, akik találkoztak velük?
3: Figyelj, volt egy olyan, hogy a Tom Hanks bent ült az étteremben, reggelizett. Ez már önmagában egy érdekes helyzet
2: hát
3: volt, és
2: ne.
3: Megérkezett az Antonio Banderas hozzá reggelizni.
1: De úgy, jó, igen.
3: De úgy, hogy a szomszéd asztalnál teljesen hétköznapi törzsvendégeink ültek,
2: igen.
3: És valahogy, amikor valaki ennyire közel van hozzád, akkor az teljesen másképp működik, mert egy ugyanolyan embert látsz, mint talán nem is hiszel a szemednek, és nyilván aki ott dolgozik, nekik az első napjukon elmondjuk, hogy ez bármelyik pillanatban előfordulhat, és az alapvető dolog, hogy abszolút hétköznapi módon kell velük viselkedni, és ez nem egy ilyen duma, hanem ezt tényleg elmondjuk, és ezt tényleg meg is tudják tartani, és tudom, hogy nehéz, de megoldjuk, tehát egyetlen egy alkalommal nem volt olyan probléma, hogy kellemetlenül érezze magát valaki, aki eljön hozzánk. Ráadásul ugye ők a munkájukra figyelnek, és innentől kezdve abszolút, mint egy színpadon, mint a profik úgy kell, hogy dolgozzanak. Nem hinném, hogyha mondjuk ők egy magyar filmbe játszanak, akkor a magyar színészek aláírásokat gyűjtögetnének felvétel közben. Játsszák, végzik a munkájukat, és közben ők is ott vannak.
1: Tehát szóval picit sem szabad rajongani, jelét adni annak, hogy mondjuk
3: kicsit
1: valamely...
3: Abszolút szigorúan tilos.
1: Komoly.
3: Fotót kérni, fotót kérni tőlük teljesen
1: kontrolatív. Jó, hát azt értem, de azért mosolyogni csak szabad rájuk.
2: Hát de amúgy is mosolyognak ott. Mosolyog mindenkire kell.
1: Jó.
3: Nem, mosoly, a szemkontaktus, és a köszönés, a névre szóló köszönés, az a Dérnében teljesen alap.
1: Okay.
3: Semmi különbség nincs, hogy ki van ott. Viszont azt hozzáteszem, hogy vannak ezekkel a sztárokkal nagyon sok esetben előfordul az, hogy nem az én kollégáim, hanem akik ott ülnek az étteremben, ott van egy-két ember, aki esetleg oda akar hozzájuk lépni. Viszont ebben az esetben mi azon dolgozunk, hogy erről leveszéljük őket, mert hát ők a saját életüket élni jönnek, és nem pedig aláírásokat osztogatni. Uh-huh. Szóval nagyon figyelünk ilyenkor arra, hogy hova ültetjük őket, és figyelünk arra is, hogy ha valaki elindul az irányukba, akkor nagyon-nagyon kedvesen elmondjuk, hogy kérjük, hogy ezt inkább ne.
1: Ez mennyire figyelmes, ez nekem tetszik.
3: És az is rettentő fontos, hogy mi sohasem posztolunk róluk, csak azután, hogy ők erre kifejezetten az engedélyüket adták, nem készítünk közös fotót, nem szólunk rádióriportereknek, újságírónak, senkinek. Hát ilyenkor, amikor ő kiposztolja, akkor már lehet róla beszélni, hogy de nyilvánvalóan nem mondhatok el részleteket, de csak annyit, hogy igen, ott volt, szeret minket, és jön vissza nagyon-nagyon sűrűn. Uh-huh. Zendaya például 57 alkalommal volt a Dérinében.
1: Wow.
3: Amikor
1: de ezt is stimulázzátok? Vagy?
2: Hát azért
1: ez gyanús, hogy ezt is szám szerint meg tudod mondani.
3: Hát nézd, gondolj abba bele, hogy ők ugye belekerülnek értelemszerűen a vendéglátó rendszerbe, és nem tudjuk nem stimulázni, hiszen fogyasztanak, ott vannak, foglalnak, beregisztrálnak, és a foglalások számából pontosan ki lehet következtetni. Talán egy-két alkalom nincs benne, de... Ez az
1: amikor álnéven foglaltak, az biztos nincs benne. Használnak
3: utána korrigáljuk a foglalást, mert tudni akarjuk. Hiszen ugye tudnunk kell az ételérzékenységet, tudnunk kell a preferenciát, hova szeret ülni, stb. Úgyhogy emiatt számon tartjuk, igen. Úgyhogy azért mondom, hogy 57 alkalommal ott volt, soha nem szóltunk senkinek, ezt ők borzasztóan értékelik, és akkor az utolsó nap, mielőtt hazautazott, csinált egy jó pár közös képet, akkor kikerül a falunkra. Egyébként, hogyha valaki lemegy van egy széles lépcső, van egy fal, és ott van mindenki az aláírásával együtt, hogyha valaki szeretne szemezgetni, most szerintem valahol 80 ilyen fotó van aláírva ott azon a falon, tehát azt meg lehet nézni, és akkor ott gyakorlatilag ott van mindenki, aki hozzájárult ahhoz, hogy kitegyük, falra tegyük, posztoljuk, de mindig csak miután elmentek, ez nagyon fontos.
1: Én ültem már Párizsban például egy nagyon helyes kis étteremben, és utána észleltem, hogy ja, éppen Jean-Paul Belmondo helyén ülök. Tehát, hogy, és ez egyébként egy tök jó élmény.
2: Igen.
1: Ezzel szembesülni.
3: Hát én meg elárulom neked, hogy a kedvenc székeik fel vannak, egy ilyen kis picike, apró kis címke van rajta, hogy kinek melyik volt a kedvenc helye, a kedvenc széke. Tehát, hogyha valaki eljön az étterembe, akkor tud ilyen kis ilyen húsvéti tojásnak mondják ezeket.
2: Easter egg-eket
3: találni. Ahogy hoppá, abban a székben ülök, ahol egyébként Zendaya ült, vagy Morgan Freeman ült, vagy ilyesmi. De egyébként hozzáteszem, hogy nekünk ez egyáltalán nem célunk, nem az üzleti modell része, egyszerűen csak megtalálunk.
2: Így alakult, tehát, igen.
3: Tehát mi egyébként abszolút lokális emberek részére hoztuk ezt az egészet létre, és ők egyszerűen megtaláltak minket, és hát így alakult. Tényleg ez a legjobb szóra.
1: Méltósággal eltűrítek a világsztárok jelenlétét.
2: Igen, jól csinálják.
1: Fogalmazzuk
3: így. Így is mondhatod. Igen.
1: Okay.
3: Én álszerényen, igen.
1: Nagyon
3: köszönjük.
1: Munkát.
3: Köszi, és nektek is jó munkát.
2: Köszönjük szépen.
1: Szia, Kovács Kristófnak, a Dériné tulajdonosának a beszélgetést. Ez a Sláger reggel, és akkor Shy Guy, szégyellős srácok. Diana King jó voltából most itt 9:20-kor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
3: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Oldtimer Show.
8: 100 évnél öregebb automobilok,
7: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
8: 500 válogatott Oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
7: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
9: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keresetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Babakocsi, autós gyermekülés vagy komplett babaszoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
11: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin, Dunakeszin és Törökbálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
12: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
13: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
14: 20%? Igen, 20%. Október 15-e és 18-a között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezmény a teljes áru termékekre a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekcióból. HeavyTools.hu.
1: A reklám után.
15: Ma szeles időre kell készülnünk, lesz némi napsütés, de nem jellemzi a mai napunkat. Viszont a jó hírem az, hogy hétvégére visszatér. A 20 fokkal együtt ma a maximum hőmérséklet csak 16 fok lesz.
16: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Edi utazási iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
17: A 16-os és a 16-os A autóbusz terelve közlekedik, nem érintve a Kapisztrán tér és a Szentháromság tér megállókat egy meghibásodott jármű miatt. Közben továbbra is lassan járható a Kiskörút az Asztória közelében, az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út a közös csomópontnál, a Pesti alsórakpart a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli út befelé a Barostérnél és aztán a folytatásban a Rákóczi út, de zsúfolt a Budai alsórakpart is a Petőfinál észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Szélkámán tér környéke a Budörsi út befelé a Sasadi úttól, a 10

0: Újszállás felé két személyautó koccant, a 79-es kilométernél itt is sávzárás van.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Hát Róma sem egy nap alatt épült. Jó reggelt, 3:10 előtt 3 perccel. 4 fiatalt keres az ORFK most már fotók alapján. A srácok még a nyár végén a gyanú szerint köveket tettek, nem is egyszerűen a vasúti sínekre, hanem az egyik váltóba Debrecen környékén. A váltó pedig működésképtelenné vált, szerencsére ezt időben észrevették. A debreceni rendőrkapitányság vasúti közlekedés biztonsága elleni büntet gyanúja miatt nyomoz. Egyébként most rákerestem gyorsan, hogy a közlekedés veszélyeztetése az annyira kiemelt komoly dolog, hogy 15 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.
1: Ezt ők nem tudják valószínűleg.
0: És fontos hangsúlyozni, hogy a törvény, illetve a rendőrség akkor is kiemelten kezeli a közlekedés elleni bűncselekményeket, hogyha nem történik meg a baj. Tehát ha nem siklik ki a vonat, hanem csak valamit csinálunk, amitől akár ez is előfordult, az már önmagában nagyon komoly bűncselekménynek számít. Úgyhogy a rendőrség most képeket tett közzé a biztonsági kamerák felvételei alapján az érintettekről, és a lakosság segítségét kéri az azonosításukhoz. És reggel elmondtuk, de a rendkedvért hozzátesszük ismét, hogy az emberben sokszor ilyenkor ugye rögtön a sztereotípia dolgozik, hogy hú, hát ott biztos a szegregátumban élők, nem, jól fésült fiatal srácokat látni a képeken, ami, hát ez is dühítőnek tűnik. Váci Viktor a vonalban, a MÁV Inform szakértője, illetve egyúttal a MÁV helyettes szóvivője. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Viktor, milyen károkat okozhat egy sínre tett tárgy, vagy mondjuk a váltó működésének akadályozása?
2: Mint ebben az esetben is látható azon a képen, ott egy váltónál a csúcsin meg a tősin közé tették be a köveket a fiatalok, tehát lényegében így működésképtelen lesz a váltó, nem lehet egyik állásából a másik állásba átállítani. Azon kívül, hogy nem alkalmas így a vonatok terelésére, nyilván fokozottan balesetveszélyes, hiszen ez a kő akár ki is emelheti ott a járművet. Ezen kívül tartósabb károsodást is okozhat egy ilyen váltóba tett kő, tehát a váltó motorja is leéghet amiatt, hogy az akadály miatt nem tudja átállítani a szerkezet a váltót. Mindenféleképpen a sínekre helyezett tárgyak pedig elsősorban a vasúti járművekben okoznak károkat, tehát abban az esetben is, ha a vasúti jármű át tud menni ezen a tárgyon, és nem siklik ki, abban az esetben is rongálódnak a járműnek olyan alkatrészei, például a jeladója, ami a sínekhez közel van, vagy akár a homokoló berendezés, de a keréken is okozhat olyan károsodást, ami miatt utána a járművet le kell állítani.
0: És ami mondjuk rosszabb esetben csak később derülhet ki, és mondjuk hosszabb távon okoz bajt. Az, hogyha egy váltó nem jól áll, abból ugye csak egy szót mondok, szajol, tehát arra szerintem sokan emlékszünk.
1: Igen.
0: Az egy nagyon látványos probléma volt. Milyen gyakran fordul egyébként elő az, hogy ilyesmivel szórakoznak? Meg mekkora az esély arra, hogy ezt időben észlelik a kollégák?
2: Sajnos egyre többször fordul elő olyan, hogy a vasúti pályára tárgyakat helyeznek, akár kalandvágyból, akár felelőtlenségből, tehát azon kívül, hogy köveket raknak a sínekre, sajnos nagyobb tárgyakat is előfordul.
1: Milyen tárgyakat, Viktor?
2: Hát jellemző, talán a könnyebb tárgyak közül a bevásárlókocsi, de az elmúlt időszakban többször volt, hogy mosógép került például a vonat.
1: És ilyenkor szerinted az lehet az ő agyukban, hogy ők mondjuk szeretnék látni, ahogy elüti a vonat azt a tárgyat, és azt akarják rögzíteni és kitenni akár a TikTokra? Vagy mi lehet a cél mondjuk egy mosógéppel? Tehát, hogy ezt aztán igazán nem értem. Egyiket sem értem, de ez teljesen beteg.
2: Sajnos valóban ez az egyik lehetséges magyarázat, hogy a közösségi médiában szeretnének egy jónak tűnő felvételt közzétenni, hiszen akár például azok a balesetek, amikor áramütést szenvednek fiatalok, mert fölvásznak a vasúti járművek tetejére, azok is a legtöbbször kalandvágyból indulnak, egy videókészítés szokott lenni a célja. Ezeknél a vasúti járművek elé kerülő tárgyaknál is sok esetben fölmerül, hogy valóban valaki azt végig akarja nézni.
0: Hogyha ezt mondjuk valaki kolléga látja, akkor milyen hatáskörük van, mit tudnak tenni? Értesíteni kell a rendőrséget nekik? Meg hogyha valaki mondjuk civilként lát ilyesmit, akkor mi a teendőnk? Mi az első számú teendő?
2: Ha civilként látunk ilyet, akkor természetesen a rendőrséget célszerű leggyorsabban felhívni, megpróbálni megadni a lehető legpontosabb helyét annak, hogy a vasúti pályán hol látjuk ezt az akadályt. segítség lehet ebben, akár az, hogy milyen közterületi elnevezést látunk ott a környéken, vagy nyílt vonal esetében a pálya mellett elhelyezett úgynevezett szelvényszámokat lehet figyelni, ezek ilyen kilométerköveken láthatóak, vagy hasonló annak megfelelő kis táblákon, és akkor így meg lehet próbálni behatárolni, hogy hol van ez a veszélyforrás.
0: Mondjuk, ha én ilyet látnék, hagyjuk, hogy mi jutott eszembe. Hát bízunk benne, hogy mondjuk ezt a műsort hallgatva kedves szülők mondjuk erről is elcsevegnek majd a gyermekeikkel, és akkor kevésbé jut majd eszükbe.
1: Hát tudom, de lehet, hogy a kedves szülő nem tudja, tudod, hogy a gyereke ilyet csinál. Tehát, hogy most mit mondj neki?
0: Igen,
1: nem
0: kezdődik.
1: Is feltételezed a gyerekedről, hogy figyelj, Peti, üljünk le, beszéljünk arról, hogy ne tegyél köveket, vagy nem tudom, mosógépet ne rakj oda a vonat. Eleve nem gondolsz arra, hogy a gyereked igen, ilyet agyraim. Csinál. Tehát ez...
0: Köszönjük szépen, Váci Viktornak. Szervusz.
2: Köszönjük.
1: Szia.
2: Sziasztok.
0: Ami a közlekedés biztonságát illeti, egyébként például abban is kevesen gondolnak bele, hogy amikor mondjuk poénból leszerelik a 30-as meg az 50-es sebességkorlátozó táblát, hogy azt születésnap alkalmából valakinek oda ajándékozzák, na az ugyanilyen súlyos bűncselekmény egyébként a közlekedés biztonsága ellen, hiszen ugye mondjuk, ha leszerelsz egy stop táblát, egy kereszteződésben, akkor valaki mondjuk nem áll meg, mondjuk emiatt összeütközik egy másik autóval, mondjuk ebből komolyabb baleset is lehet, hogy valaki megsérül, úgyhogy csak a rendkedvét mondom, a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény alapesetben 3 évig terjedő szabadságvesztés büntethető, vagy büntetendő, és akkor van a felső határ, amit mondtam, az pedig a 15 év. Tehát, hogyha mondjuk valóban kisiklik a vonat, 15 év. A szerte a sajtóban megtalálható a 4 fiatal képe, ezt javasoljuk, hogy keressenek rá, és hogyha valaki esetleg felismeri őket, akkor egy ilyen elbeszélgetés céljából jelezze már ezt így a hatóságok felé, hogy kik ők. Köszönjük szépen!

0: Sláger reggel.
1: Megint tisztának a vonalaink, most legutóbb Drusszámmal Zoltánnal beszéltem, aki pillanatok alatt odáig jutottunk, hogy hát igen, itt az alfa generációnál azért vannak problémák, amik messzebbre mutatnak. Ugye erre céloztam is, hogy ez korábban kellene elkezdeni, tehát nem arról kell velük beszélgetni, hogy ne tegyél semmit a sínre, hanem ő úgy fogalmazta meg, hogy szerinted nekik ki mesélt gyerekkorukban, amitől mondjuk olyan dolgok iránt érdeklődnének, és olyasmiket szeretnének csinálni, ami jó nekik, meg úgy a világnak, meg egyáltalán. És hogy azt javaslod, foglalkozunk majd az alfa generáció kérdésével, mondtam, abba beletörne a bicskánk, mert most elkezdem.
2: Szoktunk.
1: Igen, hát így szörmentém, amennyire lehet. De köszönjük szépen.
2: Az észrevételeket, igen.
1: És a figyelmüket mára. Búcsúzik Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: De reméljük holnap reggel, immár ugye Cilával és Bautner Zsófival kiegészülve ismét találkozunk, és velünk tartanak majd addig is. Szép napot, és jó munkát viszont!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
4: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
5: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Minőség is, kényelmes is.
8: Térre is, nyárra is.
9: Hűtésre is, fűtésre is. Melegvízre is.
10: Költséghatékony is, megbízható is.
11: Kis lakásba is, nagy házba is.
12: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
13: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
14: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
15: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
16: Autóüveg Pilkington.
17: Felség, egy jó szundi belefér.
18: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
19: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
20: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
0: Ez a Sláger FM.
21: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
22: Pályázatot írnak ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatói posztjára. Fontos vasúti újítás jelentett be Vitézi Dávid. Korszerűsítik a Csepelt a pesti oldallal összekötő Kvassai hidat. Jó napot kívánok, Szendő Fóri vagyok. Távozik posztjáról Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, jelentette be Gajdos István, élő környezetért felelős miniszter. Indoklása szerint a klímaváltozás és az idei súlyos aszály miatt szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban. Mint fogalmazott, a hazai vízkészletből mintegy 7 Balatonnak megfelelő mennyiségű víz hiányzik, ezért a jövőben a víz megtartása lesz az egyik legfontosabb feladat. A miniszter szerint minél több vizet kell megőrizni a tájban, és csak a feltétlenül szükséges mennyiséget szabad elvezetni. A főigazgatói posztra néhány napon belül pályázatot írnak ki. Olyan vezetőt keresnek, aki elkötelezett a víz megtartás mellett. Fontos vasúti újítást jelentett be Vitézi Dávid. December 13-ától közvetlen Railjet vonattal lehet eljutni Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból Bécsbe és Münchenbe. A járat Miskolcról reggel 7 óra 3 perckor indul, Bécsbe pedig 12 óra 20 perckor, Münchenbe 16 óra 34 perckor érkezik. A vonat Budapesten, valamint Tatabányán, Győrben és Mosonmagyaróváron is megáll. A fejlesztés a MÁV csoport és az osztrák ÖBB együttműködésével valósul meg. Korszerűsítik a Csepelt a pesti oldallal összekötő Kvassai hidat. A felújításhoz már keresik a kivitelezőt. A Budapest közút október 28-áig várja a jelentkezőket a közúti híd dilatációs szerkezetének cseréjére. A munkálatok során mindkét kocsipályán kicserélik a mozgást lehetővé tévő szerkezeteket, átépítik a hídfők egyes vasbetonelemeit, víznyelőt építenek be és üzemi lejárókat is kialakítanak. A Kvassai híd a 9. kerület és a Csepel-sziget északi része közötti közlekedés fontos átkelője. A mellette futó vasúti hídon közlekedik a H7-es hév, amelynek hídját 2020-ban már felújították. Ma van a kézmosás világnapja, az alkalom a helyes kézhigiéné fontosságára hívja fel a figyelmet, amely a fertőzések megelőzésének egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköze. A szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a kézmosás hatékonyságát gyakran hibás szokások rontják. Erről beszélt a Sláger FM-nek Szeberényi Katalin, az LNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
1: Kézhigiénére azért kell figyelnünk, mert a kezünk lényegében közvetítő szerepet játszik a kórokozók terjedésében, főleg ugye az enterális megbetegedése, illetve a légúti vírusok terjedésében játszik szerepet, és igazából megfelelő kézmosásra ezt az átviteli utat meg tudjuk szakítani, és erre emlékeztet minket a kézmosás világnapja, hogy lényegében egy nagyon egyszerű tevékenységgel sokat tehetünk akár saját, akár szeretteink egészségért. Helyesen úgy kell kezet most miután benedvesítettük a kezünket, körülbelül egy olyan 20 másodpercig dörzsöljük a kezünket, és fontos arra, hogy figyeljünk, hogy minden felületét a kéznek le tudjuk dörzsölni. Gyakran kimaradó terület például a hüvelykujj környéke, az ujjbegyek, ujjak közötti terület, kézhát, ezt követően lehetőség szerint szerítsük meg a kezünket.
22: A WHO és az UNICEF adatai szerint a szappannal és vízzel történő kézmosás 30%-kal csökkentheti a hasmenéses megbetegedések, 17%-kal pedig az akut légúti fertőzések kockázatát. A délelőtt a legtöbb helyen borongósan telik, délutánra viszont már több napsütést ígérnek. Északkeleten néhol zápor még előfordulhat, de számottevő csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul.
2: Nézzük, mi a helyzet az utakon Budapesten és a környékén. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon 10 kilométert meghaladó, a kialakult torlódás hosszabb menetidőre kell készülni. Sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, továbbra is kerülje el a környéket és másik útvonalat válasszon. Elkezdték a terelés bontását az M7-es autópályán Budapest felé, az M0-as autóúti csomópontnál a 17-es kilométernél csak egy sávra szűkül a munkaterület mögött a forgalom, emiatt ott jelenleg 4 kilométeres a kocsisor. Az M4-es autóúton Cegléd és Abony között a kisújszállás felé vezető oldalon két személyautó koccant, a 79-es kilométernél a külső sávot lezárták. Hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon 0630 30 30 9-8 a számunk.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 perccel 10 óra után ezennel a reggelt hivatalosan is lezárom. Indul a délelőtt a mikrofonnál Jekkel, Dániel, pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan, hozva egy kis napfényt a lelkünkön keresztül ebbe a borongós napba. Weekend Blinding Lights. Ezzel indulunk.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, Újbudán pedig idén ősszel is elindult az ingyenes lakossági gaj aprítékolási akció, amely december 2-ig tart a kerületben. A szolgáltatás regisztrációhoz kötött címenként legfeljebb 5 köbméter zöld hulladékra vehető igénybe, és a levágott ágakat a megadott időpontokig kell kihelyezni. A jelentkezési határidő körzetenként eltérőek Albertfalván, majd október 18-án, míg Örmezőn és Kelenvölgyben a hónap végén zárul a regisztráció. Az akció célja, hogy a szerves anyagok a kertekben maradva helyben hasznosulhassanak, érdemes lehet megnézni az önkormányzat honlapját és további információt találni az aprítékolási akció kapcsán. Jön a B-52s és a Love Shack itt a Sláger FM-en.

0: Where's my husband? Merült fel a kérdés. Rachel, aki a férjét kereste az előző percekben, aztán a következőkben a választ kapjuk meg arra a kérdésre, hogy milyen idővel tudunk kalkulálni, illetve mi újság az utakon, majd Dua Lipa és a Dance the Night nyitja az óra második felét.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Superbrands díjas Shave Marketnél. Shave Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Képzeld, ülök a metrón, oldalra nézek, és látom, ahogy a telefonján a... Majd erre... És... Láttál már ilyet?
9: Van, ami nem tartozik másra. A Samsung Galaxy S26 Ultra betekintésgátló kijelzővel pedig nem is fog.
10: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
11: Építkezik, felújít, Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
12: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
13: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai kötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runner.kft

0: kft.hu. A reklám után.
1: Vételkörzetünkben a mai nap kezdetben sokfelé felhős időt tartogatott, aztán napközben, ahogy azt már megszokhattuk, egyre többfelé elvékonyodik, felszakadozik, majd a felhőzet csapadékra nem kell számítanunk, többfelé lesz viszont élénk az északi északnyugati szél, délután 15 fok környéki nagyon kellemes hőmérséklettel kalkulálhatunk, aztán holnap is sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből, legfeljebb reggel, délelőtt keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen mennyiségű eső. Budapesten lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a 10. kerületben a Harmat utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között rendezvény miatt ma 14 óráig. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell készülni, a távhővezeték javítás zajlik. Tart a Vasúti híd felújítása és átépítése. A Rákóczi híd Budai híd főjénél a Dombovári úton a Budafoki út előtt a Rákóczi hídra balra csak egy sávban lehet továbbra is kanyarodni. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 14-es és a 17-es kilométerek között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon már 10 kilométert meghaladó a kialakult torlódó kocsisor hossza, úgyhogy hosszabb menetidőre kell készülni, sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket jó messzire, és válaszol másik útvonalat, kitartást mindenkinek és jó utat a Sláger FM-mel.
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Junior Senior 2002-es slágere, a Move Your Feet. Aztán a Honey Pistel folytatjuk, akikkel kapcsolatban érdekesség, hogy eredetileg Kővágó Zsolt alapította a zenekart, és sokáig férfi énekesük volt. Az áttörést viszont 2012 hozta meg, amikor csatlakozott a csapathoz Tarján Zsófi, a legendás színésznő Hernádi Judit lánya. A zenekar vele vált országszerte ismerté, a legnagyobb hős című dallal robbantak be a köztudatba, úgyhogy ez érkezik most 2014-ből itt a Sláger FM-en.

0: műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mauter Zsófival. E heti vendégünk Ormos Gabriella Mesterpék, a Jenői Pékség alapítója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb báron. A Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
6: Felség, egy jó szundi belefér.
7: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
8: Egyvérből valók vagyunk a musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban.
9: Gyertek el, mert mi egyvérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
10: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
13: A Nickelback visszatér! Egy vadonatúj show-val, amitől lehidalsz. Június 29-én a Budapest Arénában. Jegyek október 16-án 10 órától kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Bombariadó volt egy 15. kerületi iskolában. Kamatmentes hitelt biztosít a KKV-knak a Ganz Ábrahám program. Megnyílik ma az Art Market Budapest az MTK Sportparkban. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Bombariadó volt a 15. kerületi Konyfa iskolában. A rendőrségre bombafenyegetésre vonatkozó bejelentés érkezett az intézmény épületével kapcsolatban. Az iskola a közösségi oldalán arra kérte a szülőket, hogy lehetőség szerint ne vigyék be gyermekeiket az iskolába, az ügyeletben lévő diákokat pedig vigyék haza. Aki ezt nem tudja megoldani, azoknak az iskola továbbra is felügyeletet biztosít. 270 milliárd forint kamatmentes uniós hitelhez juthatnak a magyar kis- és középvállalkozások a Ganz Ábrahám programban, jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter. A program célja, hogy azok a cégek is fejleszthessenek, amelyeket eddig a forgótőke hiánya vagy a hitelkamatok tartottak vissza. Első lépésben 30 milliárd forinttal bővítik a forgóeszközhitel keretét azok számára, akik már benyújtották a kérelmüket. A második szakaszban gépvásárlásra, kapacitásbővítésre, digitalizációra és energiahatékonysági fejlesztésekre lehet 0%-os beruházási hitelt igényelni. A nagyobb beruházásokhoz, valamint a beszállítói és export tevékenységhez akár 1 milliárd forint is kérhető. A kérelmeket az mfb.plus irodákban lehet benyújtani. Gyermekpornográfia miatt tartóztattak le egy 66 éves férfit Veszprém megyében. A rendőrség közlése szerint csaknem 250 ezer gyermekeket ábrázoló pornográf képet és 2700 videófelvételt találtak nála. A pápai járási ügyészség tájékoztatása szerint ezek közül mintegy 12500 képen és 306 videón 12 év alatti gyerekek szerepelnek, egyes felvételek pedig erőszakos cselekményeket is ábrázolnak. A Veszprémi járásbíróság a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt elrendelte a férfi letartóztatását. Nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét az Erzsébetvárosi önkormányzat, közölte Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. Indoklása szerint az önkormányzat korábban 2,7 milliárd forintot fizetett be, de közértekű adatigénylésükre nem kaptak választ arra, hogy ebből melyik település milyen támogatásban részesült. A polgármester az alkotmánybíróság döntésére is hivatkozott, amely szerinte alaptörvényellenesnek minősítette a hozzájárulás működését. Niedermüller kifogásolta azt is, hogy a főváros és a kormány megállapodása szerinte a kerületektől ellentételezés nélkül vonna el parkolási bevételeket. A polgármester hozzátette, számítanak arra, hogy a pénzt leemelik az önkormányzat számlájáról, de ezután jogi útra terelik az ügyet. Több mint 500 művész több ezer alkotását mutatja be a mától vasárnapig tartó 16. Art Market Budapest Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásár. Az MTK Sportparkban megrendezett eseményre mintegy 30 országból érkeztek kiállítók, a rendezvénynek egy 11.000 négyzetméteres csarnok ad otthont. A vásárhoz több kísérő program is kapcsolódik, köztük az Art Photo Budapest Fotóművészeti Vásár, az S-Culture Szabadtéri Szoborpark és az Art Plus program sorozat. A szervezők szerint az Art Market Budapest Közép- és Kelet-Európa legnagyobb, legrégebb óta folyamatosan működő nemzetközi művészeti vására. A felhők délutánra felszakadozhatnak, így kisüthet majd a nap. Számottevő csapadék a fővárosban nem lesz, de keleten előfordulhat egy-egy zápor. A hőmérséklet 18 fok körül tetőzik, estére pedig 10 fokig hűl a levegő. Holnapra naposabb időt ígérnek, kevés gomoly felhő lehet majd az égen. A hőmérséklet 18-19 fok körül alakul majd. A hétvégén melegebb lesz, száraz napos idő várható 20 fokkal.
15: Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon 10 kilométert meghaladó a kialakult torlódás hossza, hosszabb menetidőre kell emiatt készülni, sokan menekülnek le az autóútról, így terítettek a sávok a környéken, aki teheti, kerülje el ezt a környéket és válasszon másik útvonalat. Elkezdték a terelés bontását az M7-es autópályán Budapest felé, az M0-as autóúti csomópontnál, a 17-es kilométernél a két belső sávon halad a forgalom, ott a kialakult kocsisor 2-3 kilométer hosszú jelenleg. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Tatabánya és Biatorbágy között, Szárliget és Óbarok között tapasztalható nagyobb lassulás, úgyhogy néhány hosszú percet ott is hozzá kell adni a menetidőhöz. 06 30 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedési infója, akár SMS-ben, akár hívásban, ossza meg rajtunk keresztül a többi úton lévő Sláger FM hallgatóval. Előre is köszönjük, jó utat!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Megkezdjük a délelőtt utolsó óráját a legnagyobb slágerekkel változatosan, amiben egészen biztos, hogy lesz Melanie C, Bon Jovi, illetve Shakira és Burna Boy. Az idei labdarúgó világbajnokság főcímtalával nyitja az órát, jön a Tie Dye.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt Olivia Dean és a The Man I Need. Újbudán érdemes figyelni, ugyanis szigorítja a parkolási ellenőrzéseket az Újbuda közterület felügyelet Kelemvölgyben. A Kecskeméti József, Zsúrló, Tambura és Szajol utca határolt a területen. Október 12-től már élesben büntetik a szabálytalankodókat. Kiemelten figyelik a zöld területen való parkolást. A hatóság hangsúlyozza, az is bírságolható zöld területnek számít, ahol a korábban odaálló autók miatt már csak sár vagy puszta föld maradt. Utcai parkolásnál emellett kötelező megtartani a minimum 3 méteres szabad útszélességet, úgyhogy nagyon figyeljen mindenki Kelemvölgyben. Még egyszer tehát a Kecskeméti József, Zsúrló, Tambura és Szajol utca határolt a területen van ez a fokozott ellenőrzés. Nálunk pedig Bon Jovi van, jön tőle a You Give Love a Bad Name, itt a Sláger FM-en.

0: Chopol és a She Doesn't Mind zárta ezt a fél órát itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan, aztán most érkeznek az időjárási, illetőleg közlekedési információk, majd Ariana Grande és a Hate That I Made You Love Me nyitja az óra második felét. A mai napon kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre majd, ahogy azt megszokhattuk, szépen lassan egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, csapadékra nem kell számítanunk. Többfelé lesz viszont élénk az északi-északnyugati szél, délután 15 fok környékén tetőzik a hőmérséklet, aztán holnap is nagyjából ugyanerre a kellemes, ilyen őszies időre számíthatunk, sok napsütéssel, illetve időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen mennyiségű eső, a legmagasabb hőmérséklet holnap 13 és 18 fok között alakul. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon 10 kilométert meghaladó a kialakult torlódás hossza, hosszabb menetidőre kell emiatt készülni, sokan menekülnek le az autóútról, így terítettek a sávok a környéken, aki teheti, kerülje el ezt a környéket és válasszon másik útvonalat. Elkezdték a terelés bontását az M7-es autópályán Budapest felé, az M0-as autóúti csomópontnál, a 17-es kilométernél a két belső sávon halad a forgalom, ott a kialakult kocsisor 2-3 kilométer hosszú jelenleg. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Tatabánya és Biatorbágy között, Szárliget és Óbarok között tapasztalható nagyobb lassulás, úgyhogy néhány percet, néhány hosszú percet ott is hozzá kell adni a menetidőhöz. 06 30 30 39 8, ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedési infója, akár SMS-ben, akár hívásban, ossza meg rajtunk keresztül a többi úton lévő Sláger FM hallgatóval. Előre is köszönjük, jó.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A mai napon október 15-én van a Fehér Bot napja, a Vakok és Gyengéllátók világnapja. A kezdeményezést 1988-ban indította el a Vakok Világszövetsége, hogy felhívja a társadalom figyelmét a látássérültek mindennapi kihívásaira, a fizikai és digitális akadálymentesítés fontosságára, valamint az önálló életvitelüket segítő eszközökre. A Fehér Bot nem csak a tájékozódás elengedhetetlen kelléke, hanem a függetlenség és az elfogadás nemzetközi szimbóluma is. Ma van tehát a Fehér Bot napja. Van Halennel folytatjuk. Törökjön, ciao!

0: Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
1: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
5: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
6: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
7: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
8: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Miért fontos, hogy már gyerekkorban megismerkedjünk az állatokkal, meg rájöjjünk az állatok szeretetére?
11: Mert amikor nagy lesz, nem fog téged szeretni, és megtámad.
10: Igen?
11: Meg tudod úgy idomítani, hogy megszeressen téged.
10: Igen. Hogy lehet beidomítani mondjuk egy macskát, és mire?
11: Hát, hogy eteted, kedves vagy vele. És utána már bármit csinálsz vele.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A visegrádi négyekkel tárgyalt Magyar Péter Brüsszelben. Rengeteg fejlesztés indul el hamarosan Budapesten. Jövő héten kiderül, hogy mi lesz az óbudai gázgyár szennyezett területének kármentesítésével. Jó napot kívánok, Szendő Fóri vagyok. Magyar Péter Brüsszelben találkozott a visegrádi négyek miniszterelnökeivel az uniós csúcs előtt. A magyar kormányfő Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel, valamint Andrej Babis cseh miniszterelnökkel egyeztetett. Közösségi oldalán azt írta, hogy közösen képviselik a közép-európai érdekeket. Beszámolója szerint a héten felszabadult a 4,2 milliárd euró uniós forrás, csütörtökön pedig 92 milliárd forint érkezik a norvég alapból. A miniszterelnök ma a kohéziós politikát támogató országok képviselőivel is tárgyal, holnap pedig Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik majd Brüsszelben. Fejlesztési dömpinget ígér a következő hónapokra Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester, aki megválasztásának 7. évfordulóján tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán. Azt írta, a főváros a kormánnyal nem küzdelemben, hanem partnerségben készül a beruházásokra. A tervek között említette a 3-as metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését és a Rákos rendezői fejlesztés elindítását. Emellett több fővárosi zöld terület megújítását, a hívek korszerűsítését, valamint új villamosok és elektromos buszok forgalomba állítását is kilátásba helyezte. 1,5 millió tonna áruszállítását kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt. A Magyar Hajózási Szövetség alelnöke Bencsik Attila szerint már nyár közepén akadozni kezdett a hajóforgalom. A Paksnál épített fenékküszöb lokálisan nagyjából 60 cm-rel emeli meg a vízszintjét, ami biztosítja az atomerőmű működését. A hajózás viszont még most is komoly nehézségekkel néz szembe. Rövid távon nem is várható javulás. A vízügy szerint a magyar folyók vízgyűjtő területén csak nagyon kevés eső lesz a következő napokban. Jövő kedden nyilvános ülésen hirdet határozatot az Alkotmánybíróság az Óbudai gázgyár szennyezett területének kármentesítése ügyében. A bírósági indítvány 1. a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeleti rendelkezés alaptörvényellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri. A környezetszennyezésre már évtizedekkel ezelőtt fény derült, a kármentesítés azonban mindmáig nem kezdődött meg. A környezetvédelmi hatóság 2012-ben rendelte el a részletes tényfeltárást, 2015-ben pedig beavatkozásra kötelezte a fővárosi gázműveket. A cég és jogutódai már többször kaptak határidő hosszabbítást, a legutóbbi határidő 2026. decembere. A területen a főpolgármester korábbi közlése szerint mindegy 200 000 tonna mérgező, rákkeltő szennyezőanyag található. 1,5 hét alatt összegyűlt a szükséges aláírások fele azon a petíción, amely a zöldrendszámos autók ingyenes budapesti parkolásának megtartását kéri, közölte Andalóczi Tibor, a Magyar Elektromobilitás Egyesület elnöke. A főváros jövő évtől a tisztán elektromos autók számára is fizetőssé tenni a parkolást. A kezdeményezés támogatói szerint ez visszafoghatja a környezetkímélő járművek terjedését, ezért arra kérik a fővárost, hogy tárgyalja újra a rendeletet, és tartson fenn valamilyen ösztönzőt az elektromos autók használóinak. Eleinte több, aztán kevesebb felhő lesz az égen. Délután hosszabb időre kisüthet a nap, csapadék nem várható. Általában a szél is mérsékelt marad, így nyugodt őszi idő valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke 15-16 fok körül alakul. Pénteken is változóan felhős napos időre készülhetünk. A keleti megyékben lehet egy-egy zápor. A hőmérséklet 18 fokig emelkedik. A Sláger FM híreit Szendőf Boritól hallották.
13: Telítettek a sávok a Könyves Kálmán körút, Rákóczi híd útvonalon a Gyáli úttól Buda felé, illetve a Gyáli úton a Határ úttól. Jó a műsor, Kézától kaptuk ezt az SMS-t. Köszönjük szépen. Lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszon befelé a Zsilip utca előtt. A csatornajavítás zajlik. Útszűkületen kell áthajtani a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Kútvölgyi út előtt a jobbra tartó sávban. Lezárták a 10. kerületben a Harmat utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között rendez miatt ma 14 óráig lesz ott ez a helyzet. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama Arénában ma 21 órától 23 óra 30 percig, ezért a Könyves Kálmán körút ülői út csomópont környékén a mérkőzés előtt, és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell majd készülni. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakasz 9-10 kilométeres a kialakult torlódás, hosszabb menetidőre készüljenek, sokan menekülnek az autóútról, így telítettek a környező utak sávja is, ott is sok türelmet, kitartást mindenkinek.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: A mikrofonnál Jekkel Dániel, délután is a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Ebben az órában itt lesz velünk Kylie Minogue, a Magna Cum Laude, illetve Kygo az első slágerével, a Firestone-nal már indítja is a délutánt.

itt a slágerek, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és hozok egy szuper program javaslatot, ugyanis ma kezdődik, és holnap utánig tart a Budapest Fa Fesztivál, amely ingyenes programokkal hívja fel a figyelmet a városi fák fontosságára Budapesten. A nyitónapon önkéntes akciók, szakmai beszélgetések és kiállítás várja a látogatókat, míg pénteken és szombaton szakértők által vezetett városi séták indulnak a Normafán, a Margit-szigeten, a Budai Arborétumban és a Gellért-hegyen. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A Budapest Fa Fesztivált érdemes keresni a Facebookon. Magna cum laude! És a Színész újraérkezik itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az infoblokkunk következik, az időjárási és közlekedési infókat tartalmazza ez. Aztán jön a One Republic és az I Ain't Worried-del nyílik az óra második fele.

Előfordulhattak felhők, aztán szépen lassan napközben egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, csapadékra nem kell számítanunk a mai napon. Több felé lesz viszont az északi, illetve az északnyugati szél élénk, délután 15 fok környéki maximum hőmérsékleteket mérhetünk, aztán holnap sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen mennyiségű eső, hajnalban -3 plusz 8, illetve délután 13-18 fok közötti értéke.

0: reggel 23 óra 30 percig, ezért a Könyves Kálmán körút ülői út csomópont környékén a mérkőzés előtt, és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell majd készülni. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon 9-10 kilométeres a kialakult torlódás, hosszabb menetidőre készüljenek, sokan menekülnek az autóútról, így terítettek a környező utak sávja is. Ott is sok türelmet, kitartást mindenkinek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
1: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Shawn Mendezzel megyünk tovább, aki nem a megszokott tehetségkutatókon vagy kiadói meghallgatásokon tűnt fel, hanem a Vine nevű 6 másodperces videóplatformon vált világsztárrá. 2013-ban mindösszesen 6 másodperces akusztikus feldolgozásokat töltött fel a közösségi oldalra, amivel hónapok alatt több milliós rajongó tábort gyűjtött. Valahol ez a Vine volt annak idején a TikTok elődje. Itt tűnt fel tehát a következő kanadai énekes Shawn Mendes, When You're Gone, ezért kezdik.
1: Sláger FM. A legnagyobb sláger.

0: Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Ormos Gabriella Mesterpék, a Jenői Pékség alapítója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Oldtimer Show.
4: 100 évnél öregebb automobilok,
3: motorbicikli, gőzmozdonyok.
4: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet.
5: Főnyeremény egy út és Mercedes.
4: Október 17-én és 18-án.
3: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Leülök a buszon, és nem hiszed el, mit látok a mellettem ülő telefonján. Folyamat jönnek. Nézem, hogy kap egy, és akkor elkezd visszaírni, hogy meg hogy majd erre.
7: Van, ami nem tartozik másra. A Samsung Galaxy S26 Ultra betekintést gátló kijelzővel pedig nem is fog.
8: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes szauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
9: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival! Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton Tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
10: A Sose Halunk Meg Musical december 6-án a MOM Sportban. Humor, vagányság és Dés László felejthetetlen dalai. Jegyek a kultix.hu-n.
11: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
12: November 6-án Kocsis Zoltán halálának 10. évfordulóján emlékkoncerttel tiszteleg egykori főzeneigazgatója előtt a Nemzeti Filharmonikusok Együttese, a MIPA színpadán Brahms ritkán hallható gyászéneke és a monumentális oratóriuma a német requiemját csendül fel Pasztricsák Polina és Julián Orlishausen közreműködésével. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart Vashegyi György vezényli.
13: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
14: A kicsik pedig elmondják.
15: Nem volt olyan, hogy majom volt az embernek az ős?
16: Nem.
17: Nem, szerintem nem.
16: Nem.
15: Vajon olyan ember, aki majom?
17: Nem. Nem.
15: Szerintem. De van olyan, aki úgy viselkedik, mint egy majom?
17: Igen.
18: És aki úgy néz ki, mint egy majom?
17: Nem.
15: Nem. Nem. Az
17: nem, nem. Viselkedési problémák vannak.
0: Állok. Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Két budapesti iskola is bombafenyegetést kapott ma reggel. Kinevezték a Magyar Posta új vezérigazgatóját. Hétfőn kezdődik a kerékpárút építése a budapesti Szent Gellért rakparton. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Bombafenyegetést kapott két budapesti iskola a 15. kerületben. A rendőrség terrorcselekmény előkészülete miatt nyomoz. A Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola fenyegető levelet kapott. Az érintett épületeket ma reggel átvizsgálták. A gyerekek biztonságos elhelyezéséről gondoskodtak, egyes tanulókat más intézményekben helyeztek el. A Konyfa iskola arra kérte a szülőket, hogy lehetőség szerint ne vigyék be gyereküket, illetve vigyék haza azokat, akikért el tudnak menni. A héten egy másik fővárosi iskolában, a 18. kerületi Eötvös Loránd általános iskolában is bombariadó volt. Ott a tűzszerészek nem találtak robbanó anyagot vagy robbanásra alkalmas eszközt. Robbanás volt egy melléképületben Kecskeméten az Epreskert utcában. A valamivel több mint 10 négyzetméteres ingatlan födéme beszakadt. A helyszínre a kecskeméti hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával egy embert speciális hordágyon hoztak ki az épületből, majd átadták a mentőszolgálatnak. A robbanás okáról és a sérült állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. Szakonyi András lett a Magyar Posta új vezérigazgatója, jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter. A tárca vezető szerint a vállalatnak hatékony működés mellett kell alkalmazkodnia a megváltozott piaci környezethez, ehhez pedig tapasztalt vezetőre van szükség. Szakonyi András csaknem 3 évtizedet töltött nemzetközi nagyvállalatok vezetésében. Dolgozott a GE-nél, az Iron Mountain-nél és a Ferrovián-nál is. Utóbbi vállalatnál digitális infrastruktúra fejlesztésekért felelt. Kapitány István szerint az új vezető ezt a tapasztalatot a Magyar Posta működésének fejlesztésében is hasznosíthatja. Választási csalás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Budapesten, egy férfi gyanúsítottként hallgattak ki. A BRFK közlése szerint a fővárosi 13-as számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottságának feljelentése alapján indult eljárás. A gyanú szerint a 2026-os országgyűlési választáson két párt közös jelöltjének ajánló ívein olyan emberek aláírásai szerepeltek, akik állításuk szerint nem támogatták a jelöltet és nem járultak hozzá az aláírásuk felhasználásához. Az ajánlások alapján a jelöltet nyilvántartásba vették. A férfi vallomásában azt állította, hogy az általa gyűjtött aláírások valódiak, szabadlábon védekezik. Hétfőn kezdődik a kerékpárút építése a budapesti Szent Gellért rakparton, a Rudas gyógyfürdővel szemközti oldalon. Amint egy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat a jelenleg ritkán használt parkolósáv helyére terelik, így a járdát kizárólag a gyalogosok használhatják majd. A kétirányú kerékpárutat korláttal választják el a közúti forgalomtól. A beruházás nem érinti a Rudas fürdő oldalán található parkolóhelyeket és a forgalmi sávokat. A munkálatok idején kisebb forgalomkorlátozásokra kell számítani. A kivitelezés várhatóan november közepén fejeződik be. A fejlesztés egy hosszabb távú program első lépése, a rakpart többi szakaszának átalakításáról még egyeztetnek. Délután is hűvös marad az idő, és a felhők többsége is velünk marad. Némi esély azért van napsütésre is, csapadék nem várható. Most Budapesten 15, Veszprémben 14 fokot mutathatnak a hőmérők. Késő estére 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap már napos idő várható, a felhők kelet felé elvonulnak, a hőmérséklet pedig eléri a 16-17 fokot. A hétvégére is csapadékmentes napos időt ígérnek, és akár 20 fok is lehet.
13: Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot továbbra is zárva tartják. A két sávra szűkült szakaszon 6-7 kilométeres jelenleg a torlódás, úgyhogy hosszabb menetidőre készüljenek mindenképpen arra felé. Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon az Ecser-Magló csomópontnál befejezték viszont a munkálatokat. A 44-es kilométer éternél már minden sáv járható, a kialakult torlódás is feloszlóban van. Az M5-ösön Röszke felé Kecskemét térségében bontják a terelést a 89-es és a 96-os kilométerek között, mozgó terelés mellett dolgoznak, jelenleg csak egy sávon halad a forgalom, 4-5 kilométer hosszan, lassulva helyenként, araszolva halad csak a forgalom. Péter küldte, hogy Csomád Őrbottyán összekötő úton történt egy baleset, Őrbottyán közelében a 3-as kilométernél teljes szélességében lezárták az utat. Köszönjük szépen, jó utat!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Bari, köszönjük szépen a híreket, a mikrofonnál továbbra is Jekel Dániel, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 4 perccel járunk, 1 óra után ezt az órát is csörre töltöttük a jó zenékkel. Avicii, Hello Black és Wake Me Up ébreszt minket erre az órára.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. November 30-áig tesztüzemben érhető el a MOL Bubi szolgáltatása Rákos mentén. Az önkormányzat és a BKK együttműködésével 50 közbringát helyeztek ki 11 kerületi mobi ponton, amelyeket a szokásos applikációval a nap 24 órájában lehet használni. A tesztidőszak tapasztalatait most egy online kértőívben várják, amely alapján eldöntik, hogy a jövőben állandósítják-e, vagy akár bővítik a rendszert a kerületben. Érdemes lehet megkeresni ezt a kérdőívet, és a kerületi lakosoknak elmondani a véleményüket. Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You, ezzel folytatjuk.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Justin Bieber, és tőle a Daisy-t hallgattuk, ami után egy leheletnyi szünetet tartunk, amíg magunkba szívjuk az információkat a közlekedés és az időjárás kapcsán, majd Dermo Kennedy és a Kiss Me nyitja a következő zenei szakaszt egy picit érzelmesen, de nagyon szép.

Továbbra is várjuk, hogy kisüssön a nap, legalábbis az időjósok ezt ígérték, hogy a mai napon csak kezdetben lesz sokfelé felhős idő, aztán szépen lassan egyre többfelé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, csapadékra

0: Erzsébet fasorban kifelé a Kútvölgyi út előtt a jobbra tartó sávban, mert vízvezetéket javítanak ott. Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya irányába a Deák Ferenc hídon a két külső sávot zárva tartják továbbra is, egészen október 20-áig kell ott ezzel kalkulálni. Pest megyében Csomád Őrbottyán között az összekötő úton pályaelhagyásos baleset történt Őrbottyán közelében. A 3-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni Veresegyház felé lehet. Baleset történt a 2-es főúton is Vác belterületén, a Szent László úton a 33-as kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Jelenleg, hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, 0630 30 30 95 8, a hívható és SMS számunk, ide várjuk az infókat.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, halott pénzzel folytatjuk, akik a közelmúltban visszahozták egy picit a nyári hangulatot a 22. Rácsalmási Tök Fesztiválon. Marsalkó Dávid, a zenekar frontember a Jankovics Kúria színpada előtt hangsúlyozta, hogy 2021 után örömmel tértek vissza az egyedülálló hangulatú rácsalmási közönséghez. A szeptemberi hűvös idő ellenére a zenekar energikus show-val zárta le hivatalosan is a nyári fesztivál szezont a rácsalmási látogatóknak, aztán az évet majd az MVM domban fogják lezárni, ez egy új helyszín nekik, az MVM domot még nem töltötték meg, szemmel a többi nagy arénával, stadionnal, amivel már megtették ezt. Ők érkeznek, Halott Pénz, Szétszeretlek itt a Sláger FM-en.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, Sláger FM, minden, amit szeretünk. Bár

0: Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
1: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Ormos Gabriella Mesterpék, a Jenői Pékség alapítója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
3: Egy vérből valók vagyunk a musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen parkban. Gyertek el, mert mi egy vérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
4: Felség, egy jó szundi belefér.
5: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
0: A Nickelback visszatér. Egy vadonatúj showval, amitől lehidalsz. Június 29-én a Budapest Arénában. Jegyek október 16-án 10 órától kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt. 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget. Részletek hotelsziget.com.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: December 5-én gospel karácsony Budapesten a MOM sportcsarnokban. Közel 30 fős kórus, élő zenekarral és egy felejthetetlen este. Jegyek kaphatók a kultix.hu-n.
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Jelentős fejlesztések indulhatnak Budapesten a következő hónapokban a hazaérkező uniós források felhasználásával. Ma van a kézmosás világnapja. Fegyveres rablók 73 millió forintnyi értéket vihettek el Gulácsi Péter otthonából. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának növekedésére lehet számítani a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a 41. héten a koronavírus örökítő anyagát többek között budapesti és agglomerációs mintákban, valamint Debrecenben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden, Székesfehérváron, Tatabányán és Zalaegerszegen is kimutatták. A korábban is pozitív mintavételi helyek közül Békés Csabán, Debrecenben, Pécsett, Szegeden, Tatabányán és a budapesti agglomeráció településein emelkedett a koncentráció. Jelentős fejlesztések indulhatnak Budapesten a következő hónapokban a hazaérkező uniós források felhasználásával, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester hivatali idejének 7. évfordulóján. A városvezető szerint a beruházások ezúttal a kormánnyal partnerségben valósulhatnak meg. A program részeként megépülhet a budai és a pesti fonódó villamos új szakasza, megújulhat a Nagykörút, a pesti alsórakpart és a Városháza park, emellett folytatódhat a 3-as metró fejlesztése, valamint elindulhat a Diákváros és a Rákos rendező beruházás is. A tervek között szerepel a hívhálózat korszerűsítése, új közösségi közlekedési járművek beszerzése, egységes parkolási rendszer kialakítása és az elhasználódott úthálózat felújítása. Ma van a kézmosás világnapja. Az alkalom a helyes kézhigiéné fontosságára hívja fel a figyelmet, amely a fertőzések megelőzésének egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköze. A szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a kézmosás hatékonyságát gyakran hibás szokások rontják. Erről beszélt a Sláger FM-nek Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
12: Kézhigiénére azért kell figyelnünk, mert a kezünk lényegében közvetítő szerepet játszik a kórokozók terén. Főleg ahogy az enterális megbetegedése, illetve a légúti vírusok terjedésében játszik szerepet, és igazából megfelelő kézmosásra ezt az átviteli utat meg tudjuk szakítani, és erre emlékeztet minket a kézmosás világnapja, hogy lényegében egy nagyon egyszerű tevékenységgel sokat tehetünk akár saját, akár szeretteink egészségért. Helyesen úgy kell kezet mosni, miután benedvesítettük a kezünket, körülbelül egy olyan 20 másodpercig dörzsöljük a kezünket, és fontos arra, hogy figyeljünk, hogy minden felületét a kéznek be tudjuk dörzsölni. Gyakran kimaradó terület például a hüvelykúj környéke, az ujjbegyek, ujjak közötti terület, kézhát, ezt követően lehetőség szerint szorítsuk meg a kezünket.
11: A WHO és az UNICEF adatai szerint a szappannal és vízzel történő kézmosás 30%-kal csökkenteti a hasmenéses megbetegedések, 17%-kal pedig az akut légúti fertőzések kockázatát. Mintegy 200 ezer euró, vagyis közel 73 millió forint értékű zsákmányt vihettek el azok a fegyveres rablók, akik hétfőről kedre víradóra törtek be Gulácsi Péter spanyolországi otthonába. Sajtóértesülések szerint Rolex órák, luxustáskák, ékszerek és mobiltelefonok tűntek el. A Villarreal magyar kapusa, várandós felesége és két gyermeke a támadás idején a házban tartózkodott, de senki sem sérült meg. Sokfelé az országban felhős az idő, de lesznek olyan tájegységek, ahol majd elvékonyodik és felszakadozik a felhőzet, csapadék ma nem várható. Élénk a szél, most általában 16 fok körül alakult a hőmérséklet. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Az M0-es autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot továbbra is zárva tartják. A két sávra szűkült szakaszon 6-7 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M0-ásnál maradva a keleti szektorban az M3-as felé vezető oldalon az Ecsér-Maglód csomópontnál befejezték a munkálatokat. A 44-es kilométernél már minden sáv járható, ott a kialakult torlódás is feloszlóban van. Az M1-esen Budapest felé az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Tatánál, valamint Tatabánya és Biatorbágy között, a Grébics pihenő és Tata között, majd Bicskénél tapasztalható nagyobb lassulás. Baleset történt a 2-es főúton Vác belterületén, a Szent László úton a 33-as kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Hogyha önnek is van a közlekedési infója, írjon, hívjon, segítsen rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatónak. 0630 30 30 98 a hívható és SMS számunk. Jó utat!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Ebben az órában találkozunk az éteren keresztül a Coldplay-jel, Michael Jacksonnal, Harry Styles-szal, illetve Bruno Mars-szal is. Az ő újdonságával, az I Just Might-tal indítjuk a zenék sorát. A mikrofonnál Jekkel Dániel.
14: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ismét az Advent Bazilikát választották Európa legszebb karácsonyi vásárának a European Best Destinations monacói díjátadóján, ahol 40 ország helyszínei közül nyerte el a budapesti vásár az első helyet. Az elismerés indoklása szerint a Szent István Bazilika előtti rendezvény mesterien ötvözi a kultúrát, az egyedi fényfestést és a minőségi gasztronómiát. Kiemelték, hogy a budapesti vásár azért sikeres, mert tökéletes harmóniát teremt az ígért hangulat és a valós látogatói élmény között. Ezért ez nem lehet egy rossz munka, amikor megy az ember és ilyen karácsonyi vásárokat tesztelget, értékelget. De itt most büszkék lehetünk. Ja, Michael Jackson és a Thriller, ennek örömére itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Romi és a Cheerleader után érkeznek az időjárási és közlekedési információk, aztán majd a Maneskin frontembere Damiano David és a The First Time nyitja az óra második felét.

0: továbbra sem akar előbújni az az ígért napsütés a felhők fölött, amire egyébként számíthatunk, mert hogy ezt ígérték az időjósok, hogy kezdetben sokfelé lesz felhős az idő, aztán szépen lassan felszakadozgat a felhőzet, csapadékra nem kell számítanunk, többfelé lesz viszont élénk az északi-északnyugati szél, a délután hátralévő részében 15 fok környéki maximum hőmérsékletekre számíthatunk, aztán holnap is nagyjából ilyen idő lesz, egy picivel, talán több napsütéssel, a legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul holnap. Az M0-es autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot továbbra is zárva tartják. A két sávra szűkült szakaszon 6-7 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M0-ásnál maradva a keleti szektorban az M3-as felé vezető oldalon az Ecser-Magló csomópontnál befejezték a munkálatokat. A 44-es kilométernél már minden sáv járható, ott a kialakult torlódás is feloszlóban van. Az M1-es Budapest felé az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Tatánál, valamint Tatabánya és Biatorbágy között, a Grébics pihenő és Tata között, majd Bicskénél tapasztalható nagyobb lassulás. Baleset történt a 2-es főúton Vác belterületén, a Szent László úton a 33-as kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Hogyha önnek is van a közlekedési infója, írjon, hívjon, segítsen rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatónak. 0630 30 30 98 a hívható és SMS számunk. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Itt a Sláger FM-ben a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Belinda Carlisle érkezik, aki egészen egyedik karriert futott be. A 70-es évek végén a punk szintérről indult, majd a The Go-Go's énekesnőjeként írt történelmet. Ők lettek a zeneipar legelső olyan csupa nőből álló zenekara, amely saját maga írta a dalait, maga játszott a hangszereken, és Billboard listavezető albumot ért el. A zenekar feloszlása után szóló karrierje még magasabbra ívelt. Az 1987-es Heaven is a Place on Earth című világslágerének ikonikus videóklipjét az Oscar-díjas színésznő Diane Keaton rendezte. A dalban ráadásul olyan háttérvokalisták működtek közre, mint Michelle Phillips, vagy a slágergyáros Diane Warren. Érkezzen most ez a dal, Heaven is a Place on Earth, itt a Sláger FM-en.

ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
7: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
8: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival!
9: A Nickelback visszatér. Egy vadonatúj showval, amitől lehidalsz. Június 29-én a Budapest Arénában. Jegyek október 16-án 10 órától kaphatók a livenation.hu oldalon.
10: Képzeld, ülök a metron, oldalra nézek, és látom, ahogy a telefonján a... Majd erre... És... Láttál már ilyet?
11: Van, ami nem tartozik másra. A Samsung Galaxy S26 Ultra betekintésgátló kijelzővel pedig nem is fog.
12: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
13: Az arcüreggyulladás gyakori probléma a hideg hónapokban, különösen megfázás vagy influenza következtében. A patikákban elérhetők tengervizes orszprék és gyulladáscsökkentők, amelyek segítenek csökkenteni a duzzanatot és megkönnyítik a légzést. Gyógynövényes inhalálók is használhatók, amelyek oldják a letapadt váladékot és tisztítják az arcüregeket. A bőséges folyadékfogyasztás és a meleg inhalálás szintén gyorsítják a gyógyulást. Fontos, hogy pihenj és kerüld a száraz levegőjű helyiségeket, hogy enyhíteni tudod a tüneteket.
12: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: 6 korábbi igazságügyi minisztert is beidéz a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Szétválasztják a gyalogos és kerékpáros forgalmat a Szent Gellért rakparton. Az Advent Bazilika lett Európa legszebb karácsonyi vására. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hat volt igazságügyi miniszter, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága budapesti ülésén. A testület továbbá döntött Répási Robert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár, és Kis Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is. Az első meghallgatás október 28-án lesz, Dávid Ibolyától és Vastag Pál írásbeli nyilatkozatot várnak, amelynek határideje november 9-e. Több budapesti iskola is bombafenyegetést kapott ismeretlen feladótól. A 24.hu beszámolója szerint a 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola is fenyegető levelet kapott, ezért a rendőrség átvizsgálta az épületeket. A gyerekeket biztonságos helyre vitték, azokról pedig, akikért a szülők nem tudtak azonnal menni, az intézmények gondoskodtak. Szerdán a 18. kerületi Ötvös Lóránd általános iskolában is bombariadó volt. Az országos rendőrfőkapitányság közölte, hogy a vizsgált iskolákban nem találtak robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt. Az ügyben a Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt folytat nyomozást. Hétfőn kezdődik a Szent Gellért rakpart Rudasfürdővel szemközti oldalának átépítése, amelynek célja a gyalogos és kerékpáros forgalom teljes szétválasztása. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a beruházás a főváros közösségi költségvetés támogatásával valósul meg, miután a budapestiek korábban megszavazták a fejlesztést. A mintegy 260 méter hosszú szakaszon a kerékpárosokat a járdáról a jelenlegi gyéren használt parkolósáv helyére vezetik át, ahol két irányú kerékpárút épül. Az új nyomvonalat kordát választja majd el az autóforgalomtól, és rámpák is segítik a fel- és lehajtást. A változtatás után a járda kizárólag a gyalogosoké lesz. A fejlesztés nem érinti a Rudasfürdő működéséhez szükséges parkolóhelyeket és a közúti forgalmi sávokat sem. Az Advent Bazilika kapta a 2026-os év legszebb karácsonyi vásárának járó díjat. A Europe Best Destinations rangsorában az elismerést Monakóban adták át. A Szent István Bazilika előtti rendezvény már korábban is négyszer nyert el a Best Christmas Market címet, idén pedig a többszörös díjazottakat tömörítő All Stars kategória győztese lett. A zsűri értékelése szerint a vásár egyedülálló módon ötvözi a kultúrát, a kézműves hagyományokat és a gasztronómiai kínálatot, miközben a Szent István Bazilika előtti ünnepi díszkivilágítás különleges hangulatot teremt. Az idei Advent Bazilika november 13-ától várja majd az érdeklődőket. Holnap igazi őszi napsütéses időre készülhetünk. A hajnali pára és ködfoltok feloszlása után országszerte több órára kisüt majd a nap, csak keleten és délkeleten zavarhatja néhány felhő az ég képet. Arra felé egy-egy jelentéktelen zápor sem kizárt. A szél főként a Dunától keletre élénkülhet meg. Reggel többfelé csípős lesz a levegő, délután viszont 13 és 18 fok közé melegszik majd az idő. Szombaton is kellemes idő várható, bár keleten csak 10-11 fok között alakul majd a hőmérséklet. Másutt 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
15: Az M0-es autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik továbbra is, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon 5-6 kilométeres a kialakult torlódó kocsisor hossza, hosszabb menetidőre készüljön mindenki, aki arra tervez közlekedni. Az M1-esen Budapest felé az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakul ki Tatta és Tatabánya között, valamint Bicske és Herceghalom között. Két személyi autó ütközött össze az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Ófehértó közelében a 254-es kilométernél a külső sávot lezárták. Rosszul lét miatt mentőhelikoptert várnak a 4-es főúton Karcag és Püspökladány között a 169-es kilométernél, ezért a forgalmat megállították, és Pest megyében a Csomád-Örbottyán összekötő úton pályaelhagyásos baleset miatt helyszínelnek. A 3-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni Veresegyház felé lehet, és ezt javasoljuk mindenkinek.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Törgetjük tovább a legnagyobb slágereket 3 óra után is a mikrofonnál. Jekkel, Dániel, nagyon szép délután kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Még ebben az órában mindenképpen számítok mindenki figyelmére. Chopin Ronnal és a The Pink Pony Club-val indulunk.
16: Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, aki a Szent Gellért rakparton, a Rudas fürdő környékén tervez a közeljövőben parkolni. Figyeljen, mert október 19-én indulott egy munkavégzés a Rudas fürdővel szemben, mintegy 260 méteres szakaszon, a járdáról a parkolósáv helyére terelik a kerékpárosokat. Az új kétirányú bicikliutat korlát választja majd el az autóforgalomtól, így a gyalogosok teljesen visszakapják a járdát, az autós sávok és a fürdő felőli parkolók megmaradnak, a munkálatok várhatóan november közepére fejeződnek be, a teljes hidak közötti szakasz átalakítására később kerülhet majd sor, nálunk pedig Miles Smith zenéjére, a Stargazingre, illetve annak játszására, hallgatására most kerül sor, itt a Sláger FM-en ez indul. Damn.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatos, a Lighthouse Family, és a High lassított le egy picit minket itt az óra felére, aztán most érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd Billie Eilish és a Birds of a Feather nyitja az óra második felét.

0: továbbra sem akar előbújni az az ígért napsütés a felhők fölött, amire egyébként számíthatunk, mert hogy ezt ígérték az időjósok, hogy kezdetben sokfelé lesz felhős az idő, aztán szépen lassan felszakadozgat a felhőzet, csapadékra nem kell számítanunk, többfelé lesz viszont élénk az északi-északnyugati szél, a délután hátralévő részében 15 fok környéki maximum hőmérsékletekre számíthatunk, aztán holnap is nagyjából ilyen idő lesz, egy picivel, talán több napsütéssel, a legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul holnap. Az M0-es autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot továbbra is zárva tartják. A két sávra szűkült szakaszon 6-7 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M0-ásnál maradva a keleti szektorban az M3-as felé vezető oldalon az Ecser-Magló csomópontnál befejezték a munkálatokat. A 44-es kilométernél már minden sáv járható, ott a kialakult torlódás is feloszlóban van. Az M1-esen Budapest felé az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Tatánál, valamint Tatabánya és Biatorbágy között, a Grébics pihenő és Tata között, majd Bicskénél tapasztalható nagyobb lassulás. Baleset történt a 2-es főúton Vác belterületén, a Szent László úton a 33-as kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Hogyha önnek is van a közlekedési infója, írjon, hívjon, segítsen rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatónak. 0630 30 30 98 a hívható és SMS számunk. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, itt a kis Katával. Szervusz, Kata!
1: Szia, Dani! Üdvözlet mindenkinek! Jó tanácsra van szükségem.
0: Na, mesélj! Van nálam. Kéretlen is, meg van hasznos is, meg kevésbé hasznos is.
1: Hasznosat szeretnék, mert már most már 3 napja szenvedek egy léggyel.
0: Aha.
1: És már lecsaptam, többször lefújtam, és mindig visszajön, hogy van még. És igen. És megőrülök, pedig annyira vigyáztam rá eleinte, valószínűleg ettől adtam neki is energiát, mert hogy ugye van ez a babona, hogy a karácsonyi légy szerencsét hoz, és amikor olyan hideg van kint, akkor én már szeretem életben tartani a legyeket, de ez az agyamra ment, úgyhogy azóta mindent elkövetek, hogy valahogy száműzzem, és nem sikerül.
0: Én nagyon nem szeretem ez életben tartani légy. A legyeket. Egyébként nekem, ami mostanában így bejött, hogyha nincsen ilyen hagyományos légycsapód, de mindig úgy vagyok fel, nekem nyáron szokott ez a komoly feltörést okozni, fejtörést, hogy be fogok szerezni egy ilyen elektromos ilyen bzz, amit csak ennyit csinál, és akkor vége van. A második ötletem az egy manuális légycsapó, de hogyha nincs ilyen, akkor az újságpapírral egyébként lehet javítani a lecsapás hatásfokán, ezt vettem észre.
1: Jó, hát te férfi vagy, én meg nő, tehát az újságpapír az nekem mindenhova csapódik, csak a légyre nem.
0: Nőknek lassabb a kezük, vagy a lecsapó karjuk? Azt mondod?
1: Nem, szerintem van bennünk egy ilyen életet védő törekvés, ami tudatalatt működik, és direkt csapunk mellé.
0: Ja,
1: csak erre tudok gondolni.
0: Értem. Tehát elindul a kezed, bekapcsol a fejedben egy ilyen kis szomorú zene, és akkor gyorsan ott átgondolod, és végül mellé csapsz.
1: Igen.
0: Értem.
1: Tudod, van ez a japán haiku, hogy ne üsd agyon a kis legyet, nézd, tördeli kezét, úgy kér kegyet.
0: Értem.
1: Ez szokott eszembe jutni.
0: Lehet, Kata, hogy nem is jó tanács, hanem egy kis pihenésre van szükséged, úgyhogy jó, hogy közeledik a hétvége, nem?
1: Igen. Határozottan érzem, hogy most igazad van.
0: Na jól van, köszönjük szépen azért, hogy ennek ellenére itt vagy. Én megköszönöm az egész heti figyelmet, a már a hétvégét töltő Zsupos Ági nevében is. Innen is üdvözöljük őt nagy szeretettel. Hétfőn találkozunk újra 10-kor, addig is mindenkinek minden jót. Jó hétvégét, ciao.
1: Jó lazítást, szia!

0: Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
1: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
0: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de Los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Farm, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
3: familypark.at.
4: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
7: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
8: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
9: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
2: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló Hey Obi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A kormányfő szerint nem lesz ideológiai képzés az iskolákban. Két elnök helyettes nevezett ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke. Székesfehérvár határidőre befizette a szolidaritási hozzájárulás idei utolsó részletét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nem eshet bántódásuk a gyermekeknek, és nem lesz semmilyen ideológiai alapú képzés a magyar oktatási intézményekben. Ezt hangsúlyozta Magyar Péter a Facebook oldalán közzétett videóüzenetében. A miniszterelnök azt mondta, hogy minden korábbinál szigorúbb szabályokat vezettek be a gyermekek bántalmazása, manipulációja és a káros szexuális tartalmak ellen. Beszédében bírálta az ellenzéki pártok, valamint egyes médiumokat, amelyek szerinte félrevezető állításokat terjesztenek. Magyar Péter felszólította az érintetteket, hogy hagyjanak fel a gyűlöletkeltéssel, és kérjenek bocsánatot a gyermekektől. Két elnök helyettes nevezett ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke. Polyák Gábor, Dezsi Nyévát és Vári Pétert kérte fel a posztra, és mindketten igent mondtak. Bejelentette azt is, hogy Kövesdi Veronika vezeti az NMHH elnöki kabinetjét a jövőben. Székesfehérvár határidőben befizette az idei utolsó több mint 3,5 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulást. Erről Cser Parkovics András polgármester számolt be a Facebook oldalán. A városvezető szerint a helyi adóbevételek elmaradnak a vártól, miközben a kiadások emelkednek, ezért a hozzájárulás jelenlegi mértéke már a stabil működést is veszélyeztetheti. Székesfehérvár idén összesen mintegy 9,5 milliárd forintot fizetett be erre a célra. Ma van a kézmosás világnapja. Az alkalom a helyes kézhigiéné fontosságára hívja fel a figyelmet, amely a fertőzések megelőzésének egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköze. A szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a kézmosás hatékonyságát gyakran hibás szokások rontják. Erről beszélt a Sláger FM-nek Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
11: Kézhigiénére azért kell figyelnünk, mert a kezünk lényegében közvetítő szerepet játszik a kórokozók terjedésében, főleg ugye az enterális megbetegedések, illetve a légúti vírusok terjedésében játszik szerepet, és igazából megfelelő kézmosásra ezt az átviteli utat meg tudjuk szakítani, és erre emlékeztet minket a kézmosás világnapja, hogy lényegében egy nagyon egyszerű tevékenységgel sokat tehetünk akár saját, akár szeretteink egészségéért. Helyesen úgy kell kezet mosni, miután benedvesítettük a kezünket, körülbelül egy olyan 20 másodpercig dörzsöljük a kezünket, és fontos arra, hogy figyeljük, hogy minden felületét a kéznek be tudjuk dörzsölni. Gyakran kimaradó terület például a hüvelykúj környéke, az ujjbegyek, ujjak közötti terület, kézhát. Ezt követően lehetőség szerint szorítsuk meg a kezünket.
10: A WHO és az UNICEF adatai szerint a szappannal és vízzel történő kézmosás 30%-kal csökkenteti a hasmenéses megbetegedések, 17%-kal pedig az akut légúti fertőzések kockázatát. Az Advent Bazilika kapta a 2026-os év legszebb karácsonyi vásárának járó díjat. A Europe Best Destinations rangsorában az elismerést Monakóban adták át. A Szent István Bazilika előtti rendezvény már korábban is négyszer nyert el a Best Christmas Market címet, idén pedig a többszörös díjazottakat tömörítő All-Stars kategória győztese lett. A zsűri értékelése szerint a vásár egyedülálló módon ötvözi a kultúrát, a kézműves hagyományokat és a gasztronómiai kínálatot, miközben a Szent István Bazilika előtti ünnepi díszkivilágítás különleges hangulatot teremt. Az idei Advent Bazilika november 13-ától várja majd az érdeklődőket. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Fölöttébb felhős fölöttünk az ég, az éjszakai órákra azonban derülést ígérnek a meteorológusok, úgyhogy aki a csillagokban, akár hulló csillagokban szeretne gyönyörködni, annak érdemes lesz égre nézni, persze alaposan felöltözve, hiszen az éjszakai órákban egészen 6-7 fokig csökken majd a hőmérséklet, így indítjuk a holnapot. Péntek délutánra pedig 16-17 fokot ígérnek a meteorológusok, és holnap már sok lesz a napsütés, és gyenge lesz a szél is, hétvégén pedig jön a melegedés, szombaton 18-19, vasárnap pedig 20-21 fok várható. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Ma is nagy a torlódás az M0-es déli szektorán, ugye az M1-es autópálya felé. A Nagy Dunahidat is érintő munka zajlik éppen, úgyhogy a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Itt jelenleg 5-6 kilométeres a torlódás. A fővárosban pedig beindult a délutáni csúcs, úgyhogy városon belül is szükség van a türelemre. De lássuk, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
13: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek zavartalanul zajlik a délutáni vonatforgalom a Sláger FM vételkörzetében. Előre jelzem, hogy a H6-os hív a hétvégén csak a Közvágóhíd és Sziget-Szent Miklós között közlekedik karbantartás miatt. Sziget-Szent Miklós és Ráckeve között pótlóbusszal utazhatnak. A változás miatt a térség volánjáratainak menetrendje is módosul majd. Szombattól két héten át a Gödöllői H8-as és a Csömöri H9-es hívek helyett az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat pályafelújítás miatt. Az aktuális és az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
12: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul a sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és hogyha éppen már úton vannak hazafelé munka után, akkor laza hazautat kívánok, hogyha pedig még tart a munkaidejük, akkor kitartás, itt vagyunk és segítünk. Elsőként például Ray dalával jön a Where is my husband.
15: Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Ray Dalton dala forgott, ez volt a Blood Running. Hogyha színt kellene választani ehhez a dalhoz, akkor én azt mondanám, hogy vörös, mégpedig galagonyavörös. Ugye mindannyian ismerjük azt a Vörös Sándor verset, ami úgy kezdődik, hogy őszi éjjel izzik a galagonya ruhája. De vajon láttunk már galagonyát? Na hát ezen a hétvégén akár ezzel a növénnyel is megismerkedhetünk, hiszen vár bennünket az Elte fűvészkert egy tematikus szakvezetéssel szombaton délután, aminek az lesz a címe, hogy amikor izzik a galagonya. Az ősz varázslatos színeiben gyönyörködhetünk majd ezen a sétán. Megfigyelhetjük, ahogy a természet a maga bölcs módján erőt gyűjt, tartalékot képez, ahogy a fák, bokrok szépen ráhangolódnak a pihenésre és az energiaminimumra, és hát nem csak a galagonyáról, de a gesztenyéről és a sünikről is beszélgethetünk majd. Szóval találkozzunk az Elte fűvészkertben szombaton délután, itt a Sláger FM-en pedig már repülünk is tovább John Farnham dalával. Jön a You're the Voice.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Meghan Trainor dala forgott, ez volt az All About That Bass, és 3 perccel járunk 4:30 után. Már is érkezik Teddy Swims, aki komoly edzésbe kezdett. A közösségi médiában nagyon sokat posztol az edzőtermi súly emelgetésről. Hát hiába, a koncertekhez bizony nagyon kell az állóképesség. The Door című dala szól hamarosan.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Baba kocsi, autós gyermekülés vagy komplett baba szoba. Baba Safari. Együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
1: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
4: Minőség is, kényelmes is.
5: Térre is, nyárra is.
6: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
7: Költséghatékony is, megbízható is.
8: Kis lakásba is, nagy házba is.
9: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
1: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
4: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
10: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
11: Felség, egy jó szundi belefér.
12: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
13: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
14: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: 20%? Igen, 20%. Október 15-e és 18-a között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezmény a teljes áru termékekre a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekció.
17: Heavytools.hu. Újra itt a hódos bónusz az Obi-ban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.

0: is eltölthetjük. Jön a segítség az úton lévőknek. Tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Rákóczi hídon, a Petőfi hídon és az Erzsébet hídon Buda felé. Akadozik a haladás az Irinyi József utcában, a Műegyetem rakparton, a Budai alsó rakparton pedig a Petőfi hídtól északra, de sokan hajtanak a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, teltházas a Margit körút, akár csak a Szélkámán térre vezető utak, és hát városon kívül is igen nagy a torlódás, ugye az M0-ás autóúton, a déli szakaszon az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták. Felújítás miatt várhatóan október 20-áig jelenleg 5-6 kilométer itt a torlódás, úgyhogy az erre tartok hosszabb menetidőre készüljenek. Vissza a fővárosba, a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Kútvölgyi út előtt útszűkületen kell áthajtani a jobbra tartó sávban, mert itt is vízvezetéket javítanak. Félpályás az útzár a 4. kerületben, a Kisernő utcában, a Görgei Artúr utcánál, mert itt is a csatornát javítják, illetve a Széchenyi utcában útszűkületen kell áthajtani a Nádor utca előtt elektromos közműépítés miatt. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Wolfendük pörgette fel az esténket. 9 perce járunk 5 óra előtt, és itt a Sláger FM-en folytatódik a Sláger délután a friss információkkal. Azonnal érkezik Ortutai Dóri, előtte azonban a Kompakt Diszkó és a Hősök megnyugtató dala, a Minden rendben zárja az óránkat. Ami

0: Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Oldtimer Show.
6: 100 évnél öregebb automobilok,
5: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
6: 500 válogatott Oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
5: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
8: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
9: Felség, egy jó szundi belefér.
10: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra. Kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
11: Egy vérből valók vagyunk a musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban.
12: Gyertek el, mert mi egy vérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
13: 20%? Igen, 20%. Október 15-e és 18-a között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezmény a teljes áru termékekre a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekcióból. HeavyTools.hu.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
15: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Összehangolják a kórházak együttműködését a nagy terhelés miatt. Terrorcselekmény gyanúja miatt nyomoznak a fővárosi bombafenyegetések ügyében. Egyre több hangos tájékoztató segíti a látássérült utasokat Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Összehangolja a budapesti belgyógyászati betegellátást az egészségügyi minisztérium az országos kórházi főigazgatósággal, a fővárosi kórházakkal és a szociális és családügyi minisztériummal közösen. A tárca szerint az ellátási nehézségeket nem a betegek számának növekedése okozza, hanem az, hogy a belgyógyászati ágyak jelentős részét olyan krónikus betegek foglalják el, akik nem igényelnek aktív kórházi kezelést. A helyzetet súlyosbítja az ápoló hiány is. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a problémák az egészségügyi és a szociális ellátás rendszer túlterheltségére egyaránt rámutatnak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság stratégiai és operatív csoportot hoz létre, miközben folyamatosan figyelik a betegforgalmat és a rendelkezésre álló kapacitásokat. Több budapesti iskola is bombarobbantással fenyegető üzenetet kapott az elmúlt 24 órában. A rendőrség közlése szerint a leveleket egy ismeretlen személy ugyanarról az e-mail címről küldte. A hatóságok az érintett iskolákat kiürítették, majd tűzszerészek bevonásával átvizsgálták az épületeket, de egyik helyszínen sem találtak robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt. A rendőrség tájékoztatása szerint a fenyegetések miatt a Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt indított nyomozást. Fenyegetést kapott többek között a 15 Rig kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola. Szerdán a 18. kerületi Eötvös Loránd általános iskolában is bombariadó volt. Jelentős fejlesztések indulhatnak Budapesten a következő hónapokban a hazaérkező uniós források felhasználásával, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester hivatali idejének 7. évfordulóján. A városvezető szerint a beruházások ezúttal a kormánnyal partnerségben valósulhatnak meg. A program részeként megépülhet a budai és a pesti fonódó villamos új szakasza, megújulhat a nagykörút, a pesti alsórakpart és a Városháza park. Emellett folytatódhat a 3-as metró fejlesztése, valamint elindulhat a Diákváros és a Rákos rendező beruházás is. A tervek között szerepel a hívhálózat korszerűsítése, új közösségi közlekedési járművek beszerzése, egységes parkolási rendszer kialakítása és az elhasználódott úthálózat felújítása. A vak és gyengéllátó emberek önálló közlekedését egyre több fejlesztés segíti Budapesten. A Fehérbot világnapján a Budapesti Közlekedési Központ arról számolt be, hogy már 871 jelzőlámpás csomópontban és összesen 2860 zebrán működik hangjelzőrendszer. A látássérült utasok speciális távirányítóval megszólaltathatják az erre alkalmas buszok, trolibuszok és villamosok külső hangszóróit, amelyek bemondják a járat számát és haladási irányát. A rendszer a következő megállóról az szállási lehetőségekről és a forgalmi változásokról is tájékoztat. Szeptemberben megkezdődött az új e-papír alapú digitális menetrendi táblák tesztelése 61 megállóhelyen. Tartalmuk szintén távirányítóval felolvastatható a látássérült utasok számára. Határidőben befizette Székesfehérvár az idei utolsó több mint 3,5 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulást. Cserpalkovics András polgármester a Facebook oldalán azt írta, a város adóbevételei idén jelentősen elmaradnak a tervezettől, miközben a költségek folyamatosan nőnek. Szerinte a hozzájárulás jelenlegi nagyságrendje már nem csak a fejlesztéseket, hanem a stabil működést is veszélyeztetheti. Székesfehérvár idén összesen mintegy 9,5 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizetett be az állami költségvetésbe. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
17: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok holnapra. Nos, pénteken sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel a délelőtti órákban lehet csupán az ország keleti felén esőre számítani. Azon a tájon a szél is élénk lehet, máshol azonban csak gyenge lesz a légmozgás. Hajnalban 6-7 fok lesz, délutánra pedig 16-17 fokot ígérnek a meteorológusok. Szombaton vasárnap szintén sok lesz a napsütés, és akkor már némi melegedésre is számíthatunk. 18 és 21 fok között alakulnak majd a maximumok. Szétnézünk az utakon. Nehézkes a közlekedés a fővárosban, hiszen tart a délutáni csúcs. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Rákospatak utcától, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, a Lehel utcában szintén kifelé a Róbert Károly körútnál, de sokan hajtanak a Soroksári úton kifelé a Boráros tértől egészen a Rákóczi hídig, és torlódik a forgalom az Irényi József utcában is, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, illetve a Szél Kálmán térre vezető utakon is telítettek a sávok. Figyeljünk arra is, hogy lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utca előtt, mert javítják a csatornát. Útszűkület van a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Kútvölgyi út előtt a jobbra tartó sávban, mert vízvezetéket javítanak itt is, a Pannonia utcában pedig befelé a Balzac utca után útszűkület nehezíti a közlekedők dolgát távhővezeték javítás miatt, és van előrejelzésünk is, a Paplászló sportarénában 8 és 10 óra között lesz ma rendezvény, a Grupa Arénában pedig egy labdarúgó mérkőzés 9 és fél 12 között, úgyhogy a környező utakon a megszokottnál jóval erősebb forgalom várható. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: Önök a Sláger délutánt hallgatják, én pedig Kiskata vagyok, és örülök, hogy együtt tölthetjük ezt a délutánt estét is. Miley Cyrus csatlakozik hozzánk azonnal vadonatúj dalával, előtte azonban Dua Lipával indítjuk az óránkat, egy kis varázslat érkezik, a Houdini szól. Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Don Henley-dől szólt, ez volt a Boys of Summer, ami egy kicsit az elmúlásról, a fiatalság elvesztéséről szól, és arra a furcsa érzésről, amikor szembesülünk azzal, hogy felnőttek lettünk. No de azért felnőttként is élvezhetjük az életet, miközben egy kicsit felelősséget is vállalunk, például a környezetünkért. Ugye elkezdődött a második Budapest Fa Fesztivál, ami egész hétvégén vár bennünket fantasztikus programokkal. Többek között érdemes lesz ellátogatni holnap délután a Jókai kertbe, hiszen itt egy botanikai és kerttörténeti sétán vehetünk részt. Jókai Mór egykori szeretettel gondozott svábhegyi birtokának növényvilágát, valamint a 19. századi kertkultúra világát mutatják be nekünk. Megismerhetjük a hatalmas gesztenye, juhar, dió és hársfákat, valamint a gyümölcsös és szőlősorok történetét. A séta során pedig az is kiderül, hogy hogyan jelentek meg Jókai kerti tapasztalatai és növényei a regényeiben, és persze a mindennapjaiban. A sétán való részvétel egyébként ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. Mindez tehát holnap délután a Jókai kertben. Itt a Sláger délutánban pedig most érkezik Shakira és Burna Boy dala. A Die Die-jal megyünk tovább.

0: Ez volt az Ace of Base dala, Don't Turn Around itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger délután, és már is szétnézünk az utakon, és megnézzük azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Utána pedig érkezik Taylor Swift vadonatúj dala, amely szeptember utolsó hetében debütált, és azóta vezeti a kis lemezlistákat. A Patient Zero-val megyünk tovább.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: A Sose halunk meg musical december 6-án a MOM Sportban. Humor, vagányság és Dés László felejthetetlen dalai. Jegyek a kultix.hu-n.
5: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
6: Királynapok a Matrac Királynál. Október 15-től 18-ig 20% kedvezmény minden matracra, kivétel a kiemelt akciós matracok. Az engedmény kizárólag új megrendelésekre vonatkozik. Várjuk üzleteinkben. www.matrackirály.hu.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: Leülök a buszon, és nem hiszed el, mit látok a mellettem ülő telefonján. Folyamat jönnek. Nézem, hogy kap egy. És akkor elkezd visszaírni, hogy meg hogy majd erre?
9: Van, ami nem tartozik másra. A Samsung Galaxy S26 Ultra betekintést gátló kijelzővel pedig nem is fog.
10: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák,

0: Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
1: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
2: A reklám után.
3: Itt a Sláger FM-en már is körmére nézünk az időjárásnak. Azt ígérték a meteorológusok, hogy az esti órákra megint csak elvonulnak fölülünk a felhők. Bevallom, én nem hittem nekik, de hát, hogyha kinézek az ablakon, akkor azt látom, hogy tényleg derülőben van az ég. Az éjszakai órákban nyugodtan lehet akár csillagokat is vadászni. Holnapra sok napsütést ígérnek a meteorológusok. Alig-alig lesz fölöttünk felhő. Talán a délutáni órákban egy-két bárány felhő tarkítja majd az eget, de tényleg csak dekorációs céllal érkeznek. Ezek a fellegek csapadékot nem hoznak, viszont kimondottan őszies lesz már az időjárásunk. Reggel 7-8, délután pedig 16-17 fok várható mindössze. Viszont jó hír azoknak, akik a szabadban szeretnék tölteni a hétvégét. Szombaton is, vasárnap is melegedni kezd az idő, a sok napsütés mellett 18 és 21 fok között alakulnak majd a maximumok. Jönnek az utak hírei, élénk a forgalom városon kívül is belül egyaránt. Az M0-ás autóút déli szektorában jelenleg ugye az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunai hidat érintő munkák miatt 5-6 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán pedig Budapest felé az erős forgalom miatt alakult ki szakaszos torlódás Tatabánya és Bicske között. Budapesten nehéz az átjutás a Rákóczi hídon, a Petőfi hídon és az Erzsébet hídon Buda felé. A pesti alsórakparton is lassan halad a forgalom a Lánchíd felé mindkét irányból, de a Károly körúton az Asztória felé, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Rákospatak utcától is telítettek a sávok. A 10. kerületben lezárták a félútpályát a Basa utcában, a Kőér utca közelében, mert elektromos közművet építenek, itt a váltakozó irányú forgalmat jelzőőr segíti. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak és dolgoznak a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után a külső sávban lezárva gázvezeték javítás miatt. Vezessenek óvatosan!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Évig repített bennünket ez a dal. Neil Horan-tól forgott a Heaven itt a Sláger FM-en, és 7 perccel járunk 6 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan indul a kívánság műsor, de csak a friss információk után várom az SMS-eket, de akár ide is csöröghetnek 06303030958 a számunk, órazárásként pedig meghallgatjuk a Valmar dalát. Jön az Úristen!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció, parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
5: Minőség is, kényelmes is.
6: Télre is, nyárra is.
7: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
8: Költséghatékony is, megbízható is.
9: Kislakásba is, nagyházba is.
10: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
11: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
12: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
13: December 5-én gospel karácsony Budapesten a MOM sportcsarnokban. Közel 30 fős kórus, élő zenekarral és egy felejthetetlen este. Jegyek kaphatók a kultix.hu-n.
14: 20%? Igen, 20%. Október 15-e és 18-a között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezmény a teljes áru termékekre a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekcióból. HeavyTools.hu.
15: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
16: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
17: A Nickelback visszatér. Egy vadonatúj showval, amitől lehidalsz. Június 29-én a Budapest Arénában. Jegyek október 16-án 10 órától kaphatók a livenation.hu oldalon.
18: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Felfüggesztették ügyészi állásából Fürst Pált. Azonnali ágazati béremelést követelnek a közgyűjtemény és közművelődési dolgozók. Parkolósávból lesz kerékpárút a Rudas fürdővel szemben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes felfüggesztette ügyészi állásából Fürst Pált, aki ellen egyben újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett. Közölte a központi nyomozó főügyészség júniusban lemondott vezetőjének képviseletét ellátó Horváth Lórend ügyvédiroda. A hírt a legfőbb ügyészség is megerősítette. Azonnali ágazati béremelést követel a közgyűjtemény és közművelődési dolgozók szakszervezete. A közlemény szerint a múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban és közművelődési intézményekben dolgozók átlagbére jelenleg alig haladja meg a bérminimumot, és bruttó 460.000 forint körül alakul. A szakszervezet szerint a méltatlan bérezés egyre súlyosabb szakemberhiányt és pályaelhagyást okoz, ezért azonnali forrásbővítést és bérfelzárkóztatást sürget. Hétfőn kezdődik a Szent Gellért rakpart Rudas fürdővel szemközti oldalának átépítése, amelynek célja a gyalogos és kerékpáros forgalom teljes szétválasztása. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a beruházás a fővárosi közösségi költségvetés támogatásával valósul meg, miután a budapestiek korábban megszavazták a fejlesztést. A mintegy 260 méter hosszú szakaszon a kerékpárosokat a járdáról a jelenlegi gyéren használt parkolósáv helyére vezetik át, ahol kétirányú kerékpárút épül. Az új nyomvonalat korlát választja majd el az autóforgalomtól, és rempek is segítik a fel- és lehajtást. A változtatás után a járda kizárólag a gyalogosoké lesz. A fejlesztés nem érinti a Rudas fürdő működéséhez szükséges parkolóhelyeket és a közúti forgalmi sávokat sem. Mintegy 100 000 jármű sebességét rögzítették egy hónap alatt Pilisvörösvár két utcájában, és az adatok szerint sokan jelentősen túllépik a megengedett sebességet. A HVG által ismertetett önkormányzati statisztika szerint a Szabadság utcában, ahol 50 km/h a limit, a leggyorsabb járművet 120 km/h mérték be. A Bányató utcában, ahol 30 km/h megengedett sebesség, egy autós 94-jel haladt. A Pilisvörösvári önkormányzat szerint különösen aggasztó, hogy az érintett útszakaszok lakóvezetben, illetve gyermekintézmények közelében találhatók. A mérések alapján a gyorshajtás rendszeres, ezért az önkormányzat fokozott rendőrségi ellenőrzéseket kezdeményez. Az Advent Bazilika kapta a 2026-os év legszebb karácsonyi vásárának járó díjat. A Europe Best Destinations rangsorában az elismerést Monakóban adták át. A Szent István Bazilika előtti rendezvény már korábban is 4-szer nyert el a Best Christmas Market címet, idén pedig a többszörös díjazottakat tömörítő All Stars kategória győztese lett. A zsűri értékelése szerint a vásár egyedülálló módon ötvözi a kultúrát, a kézműves hagyományokat és a gasztronómiai kínálatot, miközben a Szent István Bazilika előtti ünnepi díszkivilágítás különleges hangulatot teremt. Az idei Advent Bazilika november 13-ától várja majd az érdeklődőket. A várakozásoknak megfelelően halad 14. Leó pápa felépülése a tüdőműtétje után. A Gemelli klinikán kezelt egyház fő legfrissebb vizsgálati eredményei szerint a gyógyulása zavartalan, a mellkas röntgen pedig a megoperált tüdő gyors javulását mutatja. A Vatikán tájékoztatása szerint a pápa már önállóan látja el napi teendőit, és hivatali munkáját is folytatni tudja. Az egyház fő egy hétig maradt kórházi megfigyelés alatt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
18: Köszönjük szépen a híreket, jön a meteorológiai előrejelzés. Pénteken pára és ködfoltok fogadhatnak bennünket reggel odakint, és meglehetősen hideg lesz, mindössze 7-8 fokot mérünk majd. Délután azonban a gyönyörű napsütéses időnek köszönhetően 16-17 fokig melegszik az idő, és még ennél is melegebb lesz szombaton és vasárnap napközben, azonban a hajnalok akkor is nagyon hidegen alakulnak, lesznek olyan tájegységek, ahol a fagypontot közelíti majd a hőmérőben a higanyszál. Holnap egyébként szélcsendes időre számíthatunk, csupán az ország keleti felén élénkülhet meg egy kicsit jobban a szél, és ott lesznek vastagabb felhők is, de számottevő csapadék az előrejelzések szerint sehol nem érkezik. Tart még a délutáni csúcs, úgyhogy lassan haladhatunk a pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, a Károly körúton az Asztória felé, a Soroksári úton kifelé a Boráros tértől a Rákóczi hídig, az Üllői úton pedig kifelé a Népligetnél, de telítettek a sávok az Irinyi József utcában, a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a Rákóczi hídon, Petőfi hídon és az Erzsébet hídon Buda felé. Ne felejtjék, hogy az M0-ás autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé munkálatok folynak, és ezért itt folyamatos a torlódás, a csúcsforgalom 5-6 kilométeren arra szólnak a járművek. A fővárosban közlekedve arra is figyelni kell, hogy a 4. kerületben az István úton, az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot, mert tart a felújítás. A 2. János Pál pápa teret lezárták a Fiumei út felé a Kun utca előtt csatornajavítás miatt, és tart a felújítás a Mester utcában. Itt lezárták a Lenhosség utcát és a Tali Kálmán utcát is a Mester utcánál. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
20: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
18: Itt a Sláger FM kívánság műsorában egészen 8-ig teljesülnek ma is. A kérések elsőként Petráé, aki a lánykájának, Sophie-nak szeretnék küldeni a Margaret Island veled minden című számát, előtte pedig Nikki kérésére szól Ikona Poptól az I Love It. Sláger.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez a Sláger FM kívánság műsora, így 7:45-kor. Egészen 8-ig szeretném a kéréseket teljesíteni. Az elérhetőségeinket bízom benne, hogy tudják, de hogyha nem, akkor most figyeljenek és írják fel 0630 30 30 95 8. Ez SMS és telefonszámunk, ide írjanak, vagy tárcsázzák ezt a számot, és hát ott van mobil applikációnk is, amin keresztül szintén tudnak nekünk üzenetet küldeni. No, de mielőtt a kívánságokra rátérnénk, egy kicsit bekuckózunk, mégpedig a Múzeumok őszi fesztivál keretén belül a Kókai helytörténeti kiállító helyen. Szombaton délután lesz itt egy szuper kis program, ahol egyrészt alkothatunk, másrészt segíthetünk a kertek segítőinek, mert hogy téli hálózsákot készíthetünk a kerti szuperhősöknek. Azok az aprócska kis jótevők, akik tavasszal megvédik a növényeinket a kártevőktől, a hideg elől, az első őszi fagyok beköszönte elől menedéket keresnek maguknak. Hát most mi készíthetünk nekik ilyen búvóhelyet, és megvédhetjük a katicákat, a fátyolkákat, a termesztő időjárástól saját rovarhotelt tervezhetünk, és természetes anyagok felhasználásával el is készíthetjük azokat, tobozokból, száraz levelekből, nádból, puha szénából, ráadásul az elkészített kis rovarhotelt még haza is vihetjük. Mindez tehát a Kókai helytörténeti kiállító helyen egy karnyújtásnyira Budapesttől. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük az üzeneteket. Kedves Kata, meghallgatnám Cher Believe című számát, köszi, ha lejátszod nekem. Marcsi írta ezt az üzenetet. Marcsi, igazán nincs mit. Niki pedig azt írja, szia Kata, mindenkinek, aki még dolgozik, a bombom valami Amerikáját, jázd le, léci, hogy energikus legyen az este is. Niki, nagyon jó a dalválasztás az esti munka mellé, épp ideális, már is szól.

Ez Bruno Mars dala, az I Just Might itt a Sláger FM-en, hogy emlékeznek, ezzel a dallal indítottuk az idei évet, talán ez volt az első, ami nem, Geszti Péter dala megelőzte. A Mindenki legyen rohadt gazdag volt, ami január 2-án jelent meg, ez a dal pedig 9-én. Igen, nagyon erősen indult az idei év zenei értelemben. No de nézzük, hogy mi vár ránk a folytatásban itt a Kívánság műsorban. Hello Kata, Tecának üzenem, hogy boldog névnapot, és küldöm neki a Beat of Your Heart-ot. Kati írta nekünk ezt az üzenetet. Terézia nap van, nagyon boldog névnapot kívánok én is. Purple Disco Machine és SDS közöse azonnal érkezik, de előtte még mesikérése is teljesül. Sziasztok, szeretném kérni azt a dalt, aminek az a címe, hogy Égen át. Jetlag és Márcs közös dala ez.

0: Nézzük, hogy alakul a hétvége időjárása. Nos, az ország nagy részén visszatér a napsütéses idő már holnap, de szombaton, vasárnap is sokat látjuk sütni a napot, azonban hajnalonta a legtöbb helyen fagypont közelébe csökken a hőmérséklet. A holnapunk párás ködfoltos időben és mindössze 7-8 fokban indul majd, de délutánra 16-17 fokot ígérnek, szombaton 18-19, vasárnap pedig 20-21 fok várható, és hát az előrejelzések szerint nem jön csapadék a következő napokban, viszont felhő átvonulásokra szombaton és vasárnap lehet számítani. Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Valamelyest csillapodott a délutáni csúcs, de még mindig lassú a haladás az Irényi József utcában, a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Hegyalja úton kifelé a Döbrentei tértől, valamint a Margit körúton és a Szél Kálmán térre vezető utakon, de a pesti alsó rakparton is lassú a haladás a Szent István parktól délre, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként tapasztalható torlódás, az M0-ás déli szakaszán pedig 5-6 kilométeren szólnak most az autók, ugye itt lezárták a két külső sávot a DeFerenc hídon az M1-es autópálya felé. A fővárosban közlekedve figyeljünk arra is, hogy a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utca előtt csatornajavítás miatt lezárták a külső sávot, a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a határútnál a külső sáv van lezárva átépítés miatt, a Balatoni úton pedig a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sáv lezárás van, mert javítják a burkolatot, de dolgoznak az Üllői úton is, csatorna karbantartás miatt a Távíró utca és a Határút között napközben sávlezárás fogadja az autósokat. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

látom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

a Sláger FM kívánság műsorában Santana és Rob Thomas dala forgott, ez volt a Smooth. Az kétségtelen, hogy vannak olyan lemezek, amik meghatározzák egy-egy ember életét. Nekem is van két olyan album, ami nagyon-nagyon nagy hatással volt rám, és amiket a mai napig életem lemezeinek tartok. Annak idején a főiskolán tartottunk is a csoporttársaimmal zenehallgatós estét, amikor csak beültünk egy terembe, és sokat magunkkal együtt egyszerűen csak végighallgattuk ezeket a lemezeket. Aztán természetesen beszélgettünk a dalokról és ugye az egészről. Na hát, pontosan egy ilyen esemény lesz, pont ezekkel a lemezekkel a Magyar Zeneházában, illetve nem csak ezzel a kettővel, hanem még egy harmadikkal, mert a 2000-es évek elején készült egy folytatás is, de hogy miről van szó? Bereményi Géza, Másik János és Cseh Tamás Levélnővéremnek 2 és az Igazi Levélnővéremnek című lemezeiről. Ezeket hallgathatjuk meg holnap délután teljes egészében a Magyar Zeneházában. A közös zenehallgatást pedig beszélgetés kíséri majd Jáborszky Béla Szilárd rocktörténésszel. A lemezek dalairól és történeteiről beszélgethetünk majd. Szívből ajánlom ezt a programot. Egyébként ez a program már

előfutára a jövő heti Kelet-Európa című eseménynek. No, de itt a Sláger FM-en kérjék önök is életük dalait. 0630303098. Henny azt írja, sziasztok, barátnőmnek Lucának fáj a torka, neki szeretnék jobbulást kívánni, és küldöm neki Szakács Gergő Képtelen című dalát. Én is jobbulást kívánok, azonnal érkezik a dal, és itt van Bea üzenete is. Zozónak és Móninak a garázstakarítás mellé Invite You Came című dalát küldöm. Biztos vagyok benne, hogy ez a dal felpörgeti majd a munkát a garázsban, már is forog.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 4 perccel járunk 7 óra előtt, úgyhogy már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de előtte még egy kérés teljesül. Szia Kata, a kolléganőmnek, Lillának üzenem, most ettem meg a tiramisút, fantasztikusan finom lett. Köszönöm szépen, küldöm neki cserébe Charlie-tól és Király Lindától a Játszom, ahogyan lélegzem című dalt. Vikitől jött ez az üzenet, én pedig most egy kicsit irigykedem.
1: Néztem az üvegen át.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 6 korábbi igazságügyi minisztert is beidéz a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. November 15-ig lehet jelentkezni a keresztfél éves felsőoktatási képzésekre. Kőbánya alsónál tartottak ma nagy takarítást és fokozott ellenőrzést. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hat volt igazságügyi miniszter: Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága budapesti ülésén. A testület továbbá döntött: Répási Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár, és Kis Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is. Az első meghallgatás október 28-án lesz. Dávid Ibolyától és Vastag Páltól írásbeli nyilatkozatot várnak, amelynek határideje november 9-e. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló keresztfél éves felsőoktatási képzésekre, közölte az Oktatási Hivatal. A felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, amelyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában is azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2027. január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget, alap- és osztatlan képzést, valamint felsőoktatási szakképzés, néhány hitéleti és művészeti képzés kivételével önköltséges finanszírozási formában hirdetnek meg. Ezekben az esetekben a jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, a keresztfél éves képzésekre kizárólag a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszerben lehet jelentkezni, a ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Burkolatfelújítási munkálatok miatt szombattól előreláthatóan október 26-áig lezárják az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 159-es kilométernél található Szeged észak csomópont kihajtóágát. A Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a Budapest felől érkezőknek kerülőútként a Szeged nyugat csomópont felé történő lehajtást, majd az 55-ös számú főút, az 502-es számú főút és az M43-as autópálya útvonalát ajánlják. Kőbánya alsó vasútállomásnál folytatódott a Budapesti Közlekedési Központ és partnerei összehangolt köztisztasági akciója. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a rendőrség, a közterületfelügyelet, a budapesti közművek, a BKV és a MÁV csoport munkatársai nagy takarítást és ellenőrzéseket tartottak a közlekedési csomópontban és környékén. A cél ezúttal is a terület tisztábbá, rendezettebbé és biztonságosabbá tétele volt. Október 15-e és 17-e között emellett kiemelt járat ellenőrzések is zajlanak a térségben, amelyek a jegyek és bérletek ellenőrzése mellett az utazási szabályok betartására, valamint a közösségi közlekedés rendjét zavaró magatartások visszaszorítására is kiterjednek. A Budapesti Közlekedési Központ idén már 16 kiemelt helyszínen tartott hasonló akciót. November 13-án tartják a Dupla vagy semmi hazai ősbemutatóját a Budapesti Centrál Színházban. Woody Allen 2-1 felvonásosa egy darab bágyúrva. Ebben a formában az egész világon most először lesz látható. Puskás Dávid fordításában és rendezésében egy telivér komédia érkezik az emberi kapcsolatok és álmodott valóságok határáról, amelyben senki sem az, aminek látszik, vagy aminek hiszi magát. A szerelem, csalódás és vágy humoros fergetegében Parti Nóra, Hajdú Steve, Hevér Gábor, Pálfi Kata, Magyar Attila, Szécsi Bence és Hermányi Marian lesz látható a színpadon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük az időjárás alakulását. Holnap sok lesz a napsütés, időnként megjelenhetnek fölöttünk felhők, ezekből csupán a reggeli órákban lehet, és inkább csak az ország keleti határszélein esőre számítani. Napközben ott sem érkezik csapadék. A légmozgás is gyenge lesz, viszont reggel mindössze 6-7 fok, délután azonban 16-17 fok várható. Napszemüveget el ne felejtsenek magukkal vinni, és hát szükség lesz a napszemüvegekre a hétvégén is. Az esernyő azonban nem kell, ugyanis hétvégén bár időnként megnövekedhet a felhőzet, esni nem fog. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Egészen jól járható már a főváros, talán a Károly körúton erősebb a forgalom az Asztória felé, valamint a Nagykörúton szakaszonként, de a Rákóczi úton, illetve a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton is befelé az Erzsébet térnél tapasztalható kisebb torlódás. Az M0-ás autót déli szakaszán pedig a Nagy-Dunahídon is van torlódás, olyan 4-5 kilométer jelenleg. Ne feledjük, itt még a következő napokban is folynak a munkálatok egészen október 20-áig, addig lehet számítani arra, hogy a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sáv zárása miatt két sávra szűkült csupán az út. A 22. kerületben lezárták a Virágos Kert utcát, a Füttyös utca és az Iluska utca közt csatornajavítás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, és az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után a munkálatok miatt. A 13. kerületben a Pannonia utcában befelé a Balzak utca után útszűkület van távhővezeték javítás miatt, és lezárták a külső sávot a Váci út Újpesti szakaszán befelé a Zsilip utca előtt, mert javítják a csatornát. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánság műsor, itt van Gergő üzenete. Szia Kata, Jamie Cullum Everlasting Love című dalát lejátszanád, a barátnőmnek, Adriennek hívják, és nagyon szeretem. Természetesen már is érkezik a dal, előtte viszont Ed Sheeran énekel. Az Azizámot Eszter választottam a délutára.
0: Ez a... Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Labus Dalaszolt és a Sweet Dreams után zakatolunk tovább az önök kedvenc dalaival, no meg a gyermekvasúttal, mert nagyon izgalmas őszi programmal várnak bennünket ezen a hétvégén. Szombaton ugyanis jön a második vásári vigalom, szuper színpadi fellépőkkel és igazi hagyományőrző élményekkel. A legkisebbek kreatív kézműves foglalkozásokon alkothatnak, népviseleti ruhába bújva fotózkodhatnak, míg a vasút iránt érdeklődők interaktív terepasztalnál tapasztalhatják meg a vonatozás varázsát. A hűvösvölgyi tornacsarnokban ezzel egy időben egy vasútmodell kiállítás is várja majd a látogatókat, de a rendezvényt különleges tánc és hangszerbemutatók is színesítik, a délután folyamán pedig néhány moldvai tánclépést is megtanulhatunk. Úgyhogy irány a gyermekvasút, a szombatot töltsük a budai hegység ölelésében. Oda nézzük, hogy milyen dalok társaságában tölthetjük a következő perceket. Kedves Kata Gergőnek szülinapjára küldöm a Queen Living on My Own című dalát és üzenem: én hiszek az álmaiban, higgyen ő is. Betty írta ezt az üzenetet. Oké, már is érkezik a dal, és Léci Jázle Gázibótól az I Like Chopin-t, ez pedig Arni kérte tőlünk. Nem tudok ellenállni ennek a kérésnek sem, már forog is.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Kívánság műsor, ahol a New Level Empire Valami Legyen című dala forgott, egy újdonság a csapattól. És hogy mivel megyünk tovább, az önökön múlik, már is nézzük az üzeneteket. Zsófi azt írja, Hello Kata, a kedvencem még mindig Szia Gimme Love című dala, azt szeretném kérni. Zsófi, ennek semmi akadálya, már is érkezik a dal, és Kornéltól is jött egy üzenet. Sziasztok, Meló után feldobna a Maroon 5 új zenéje, ez a Heroin, úgyhogy Kornél, neked szól a dal.

0: Készülünk a holnapra, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Itt a fővárosban 8 fok van mindössze, Veszprémben azonban még mindig 10 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap a kora reggeli órákban 7-8 fok lesz odakint, délutánra pedig 16-17 fokot ígérnek. Gyönyörű napsütéses lesz az időjárásunk, azonban a délutáni órákban érkezhetnek felhők, de ezek egészen komolytalan kis cukibárány felhők lesznek, eső nem érkezik belőle. Mint ahogy nem jön eső a hétvégén sem, sem szombatra, sem vasárnapra nem ígérnek csapadékot, csak gyönyörű napsütést és egyre emelkedő hőmérsékletet, 18 és 20 fok között alakul majd a csúcs. Nézzük, mi vár az útra kelőkre. Lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utca előtt, mert itt javítják a csatornát. Útszűkületen kell áthajtani a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Kútvölgyi út előtt a jobbra tartó sávban, mert vízvezetéket javítanak. A 10. kerületben pedig a Basa utcában a Kőér utca közelében elektromos közművet építenek, ezért itt lezárták a fél útpályát, de lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A 22. kerületben a Virágos kert utca van lezárva, a Füttyös utca és az Iluska utca közt csatornajavítás miatt, és tart a felújítás a Mester utcában is, ezért zárták le a Lenhossék utcát és a Talikámán utcát a Mester utcánál. De a Széchenyi utcában is dolgoznak, az 5. kerületben a Nádor utca előtt elektromos közműépítés miatt van útszűkület. Az M0-ás déli szakaszán is tartanak a munkálatok, a Deák Ferenc hídon a két külső sávot zárták le az M1-es felé, itt még most is nagy a torlódás. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és tart még a kívánság műsor, de csak 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni, úgyhogy siessenek, hogyha szeretnék meghallgatni még ma este a kedvencüket. Én pedig egy jó hírrel készültem a karácsony rajongóknak. Van nekünk ugyanis egy kedvenc helyünk, Gödöllőn, ez a Karácsonyház, és ott mindig minden évben izgatottan várjuk, hogy mikor nyitja meg végre a kapuit. A Karácsonyház egy egyedülálló, különleges karácsonyi mesevilágot megidéző hely, amely bemutatja az aktuális karácsonyi trendeket. Belépőjegy nincs, viszont az adventi időszakban esetenként előfordulhat, hogy hosszan kell várakoznunk, mire bejutunk, ugyanis a férőhelyek száma odabent korlátozott, de mindenképpen érdemes ide ellátogatni, és hát a helyzet az, hogy nem is kell megvárnunk vele az adventi időszakot. A Karácsonyház ugyanis idén, ezen a hétvégén már nyitja kapuit, szóval szombattól érdemes lesz ellátogatni Gödöllőre. Nagyon szeretem ezt a helyet, és hát a magam részéről kimondottan örülnék neki, hogyha egész évben nyitva lenne. Tavasszal voltunk a barátaimmal Brüsszelben, és ott képzeljük, van egy hasonló karácsonyház, ami télen-nyáron nyitva tart, és amikor bementünk oda, azonnal ünnepi lett a hangulatunk. No de október 17-től Gödöllőn is elfoghat bennünket az ünnepi készülődés láza. Itt a Sláger FM-en pedig a kívánság műsor tart bennünket lázban. Hello Kata, még én is munkában, kérném Szombertől az Andrest című számot, Barbie-tól jött ez az üzenet, Barbie, akkor kitartás neked is. És Balázs is írt nekünk. Sziasztok, Balázs vagyok, és anyunak küldenék egy Rick Astley számot. Balázs, szerintem anyukád nagyon fog örülni a Together Forever-nek. Már is ez szól.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Somewhere Dalahoz Undressed, és hát hatalmas koncertet adott a fiatal ember a Szigeten, és annyira jól érezte magát, hogy a szigetes föllépéséről még egy pólót is csináltatott, úgyhogy biztosak lehetünk benne, hogy visszatér még Magyarországra koncertezni. No, de itt a Sláger FM-en közelít a kívánság műsor vége, hiszen 7 perccel járunk 8 óra előtt, úgyhogy már csak egy darra és egy üzenetre van időnk. Szia Kata, Rúzsa Magdi bármelyik számának örülnék, megyek kórházba, és most minden jól esik, mert ott nem lehet rádiót hallgatni. Köszi, Évi írta ezt az üzenetet. Jaj, Évi, nagyon sajnálom. Remélem, hogy nincsen komoly baj, és hamar kiengednek majd. Egyébként, hogyha nálad lesz a telefonod, akkor a Sláger FM is nálad lehet, hiszen van egy mobil applikációnk, amin keresztül bárhol tudsz bennünket hallgatni. Egyébként a mobil applikációnkat érdemes letölteni, mert időről időre a játékok fül alatt izgalmak várnak önökre. Most a reggeli hablat játékunkra lehet ezen keresztül regisztrálni, viszont jövő héten nem, erről még nem árulhatok el részleteket, figyeljék a mobil applikációnkat és a játékok fület. Most azonban akkor Évinek szól Rúzsa Magdi Fák alatt című dala, ezzel zárjuk a mai kívánságműsort.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
8: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
10: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
12: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
13: Szeretnél otthon zebrát?
14: Na, megtetném, akkor igen.
13: Én is. Lovagolnál egy zebrát?
14: Igen.
13: Hogy jó lenne. Tudtok egyébként lovagolni?
14: Én már obodába jártam lovagolni, úgyhogy...
13: Hát akkor már te tudsz. Vicces lenne egyébként egy zebrán lovagolni. Zsiráfon is lehetne?
14: Zsiráfon? Hát arra nem tudnám.
15: Lehetne. Hát felmászol, és akkor a szarvával így irányít.
12: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Megkezdődik a fővárosi út alapprogram előkészítése. Meddőségi szakambulanciát hoznak létre Székesfehérváron. A szakszövetség Budapesten rendezné meg a 2031-es férfi elitjégkorong világbajnokságot. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Szakonyi András nevezte ki a Magyar Posta ZRT vezérigazgatói tisztségére. Szakonyi András közel 3 évtizedet töltött világcégek vezetésében. A Telce vezető augusztus közepén közölte, hogy visszahívta dr. Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, akinek a társasági igazgatósága ekkor megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. 10 milliárd forintos minimum kerettel indulhat el a főváros új útalapprogramja 2027-ben. A Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elfogadta az előkészítésről szóló javaslatot, így megkezdődhet egy 4 éves gördülő útfelújítási terv kidolgozása. Gál József bizottsági elnök elmondta, a forrást a fővároshoz kerülő parkolási bevételek biztosítják majd. A program célja, hogy a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút felkészüljön a munkálatokra, és még a 2028-as nagy uniós beruházások előtt elvégezzék a kritikus útrekonstrukciókat. A tervek szerint a kisebb korrekciókra, például új zebrák építésére szánt keret már jövőre 1 milliárd forintra emelkedik. A bizottság felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy kezdje meg a kerületekkel az egyeztetést, mivel a kerületi utakat is bevonják az útalapprogramba. Meddőségi szakambulanciát hoznak létre Székesfehérváron. A Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház Seregélyes úti főépületében kialakítandó új részleget a versenyképes járások programból finanszírozzák, mintegy 10 millió forintos keretből. A támogatásból az intézmény B épületében végzik el a szükséges átfogó felújításokat, beleértve a gépészetet és a vizes blokkok korszerűsítését is. A fejlesztést Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere is üdvözölte. A kórház szülészet és nőgyógyászati osztálya jelenleg is több telephelyen nyújt speciális járóbetegellátást, ezt egészíti majd ki a hiánypótló meddőségi szakrendelés. Havi 50 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjat kaphatnak a legalább 4-es átlaggal rendelkező roma középiskolások a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium pályázat alapján. A kormány.hu oldalon megjelent felhívás szerint a támogatást a 2026-2027-es és a 2027-2028-as tanévben folyósítják a nyári szünet kivételével. Az ösztöndíjra azok a roma nemzetiségű diákok jelentkezhetnek, akiknek még 3 tanévük van hátra az érettségig, és más állami tanulmányi ösztöndíjban nem részesülnek. A pályázatokat a felhívás megjelenésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani. Budapesten rendezné meg a 2031-es férfi elit jégkorong világbajnokságot a Magyar Jégkorong Szövetség. A centenáriumát ünneplő szakszövetség már benyújtotta hivatalos szándéknyilatkozatát. A tervek szerint a mérkőzéseket az MVM Domban és a Papp László Budapest sportarénában játszanák 2031 májusában. A kompakt egyetlen városon belüli helyszín komoly logisztikai előnyt jelent. A kezdeményezésre a sportirányítás és a főváros is nyitott, Magyarország mellett azonban Csehország és Nagy-Britannia is pályázik. A Nemzetközi Szövetség jövő májusban dönt a rendezési jogról. Az elképzelés szerint a tornát 2031. május 9-e és 25-e között rendeznék meg. A késő tavaszi időpont mellett az szól, hogy a főváros egyik legvonzóbb arcát mutathatná meg a nemzetközi közönségnek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most... indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Janicsák Vecadala szólt, ez volt a Mennyit adsz a lelkemért itt a Sláger FM-en, pontosan 4:90, és ma este 9 órakor egy új műsor debütál itt a Slágeren. Beszéljünk a pénzről címmel. Peller Marian legújabb beszélgetős műsora. Jó szívvel ajánlom figyelmükbe, mindenképpen tartsanak velünk 9 után is, és a 10 után is, mert akkor meg egy jól ismert műsor tér vissza, ahogy teszi ezt minden este, Esmiller Andrással, a Slágerkult, akinek a vendége Katus Viola lesz, aki Gödöllőn dolgozik speciális lábápoló mesterként. A beszélgetés témája pedig a speciális lábápolás, a megelőzés és az életminőség javítása lesz. Picit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Amikor mi diagnosztizálunk speciális lábápolók, akkor elsősorban egészben nézzük az embert. Tehát ez azt jelenti, hogy nézzük a járást, a cipőt, a tartást. Tehát amikor te kérdezted tőlem, hogy mit gondolok, hogy vajon miért fájhat a lábad, akkor én például rögtön néztem a hanyagtartásod.
2: De nem fáj a lábam, csak mondtam, hogy korábban fájt, amíg meg nem találtam azt a cipőt, ami kényelmes. Tehát fájt korábban tényleg, és keresgéltem, hogy mi lenne az, ami, és erre kötöttél, hogy az nem véletlenül fájt akkor.
1: Így van, igen.
2: Szóval te mindig akkor így globálisan nézed az embert egészében.
1: Igen, ez nagyon-nagyon fontos szerintem, tehát, hogy amit a lábon látunk, az már egy az a kialakult probléma, az már egy meglévő problémának a következménye. Tehát, hogy nem csak helyileg kell kezelnünk, hanem egészben. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak a bőr problémát kezeljük, ne csak az ortopédia változást kezeljük, hanem összességében minden problémára figyelmet fordítsunk, és úgy az egész. Nagyon fontos számomra, hogy ne csak az esztétikai elváltozásokat kezeljem, hanem az egészségügyi problémákat is. Nagyon sok probléma fájdalmat okoz az embereknél, szégyenérzetet vált ki.
2: Tehát ezt tapasztalod a vendégeiden?
1: Ezt abszolút tapasztalom a vendégkörömben, hogy nem áll meg ott egy probléma, hogy esztétikai gondot jelent, hanem sokszor akár lelki problémáig is elvezet. Tehát például egy izzadékony lábnál olyan fajta stressz van a vendégben, hogy ez még jobban mondjuk fokozza az izzadást, ezáltal szorongani kezd, a hétköznapjait is teljesen tönkre tudja tenni.
2: Aha. Én azért is hívtalak, és tényleg örülök, hogy itt vagy, mert hogy adj már valami helyzetjelentést, hogy állunk mi egyáltalán az igényességgel. És te ugye itt vagy a vételkörzetünkben, itt praktizálsz. Az mennyire szégyelli magát, vagy inkább az igény szintjét jellemzi?
1: Azt tapasztalom, hogy hál' Istennek most már egyre jobban a hétköznapjaink részévé válik a lábápolás is. Tehát ameddig régen mondjuk az volt a természetes, hogy a férfiak csak mondjuk fodrászhoz jártak, idézőjelesen, addig ma már teljesen természetes az, hogy például az én vendégkörömben nem csak a nők, hanem az ő párjaik, férjeik, gyermekeik is járnak hozzám. Például nagyon fontos ez a prevenció céljából, hogy már a gyerekeket is elhozzák, hogy időben el tudjuk kezdeni a kezelést.
2: És azt mondtad, hogy tulajdonképpen tökéletesen egyformán nők és férfiak járnak hozzá, tehát még az sincs, hogy nők lennének többségben.
1: Abszolút igen, mert ez egy kicsit a fogorvoshoz tudnám hasonlítani, hogy ahogy a nőknek fontos, úgy a férfiaknak is most már fontos a higiénia, az ápoltság és az egészségük, mert számos olyan probléma van, ami fájdalmat okoz. Tehát ugyanúgy nekik is fáj egy benőtt köröm, ugyanúgy nekik is problémát jelent egy gombás köröm, tehát egy repett sarok, tehát ez mind olyan dolog, ami fájdalommal jár, illetve hosszú távon akár egészségkárosító hatása is van, ezért hál' Istennek a férfiak is jönnek hozzám, vagy talán azt tudom mondani, hogy lehet, hogy az miatt, mert hogy tudják, hogy nem kell magukat szégyelni, ezért bátrabban mernek jönni, mert volt olyan a vendégkörömben, aki azt mondta, hogy 15 évig azért nem ment pedikűröshöz, mert egyszer volt egy olyan kellemetlen élménye, hogy elment a pedikűröshöz, aki megjegyezte neki, hogy hát milyen állapotban van a lába, és hogy ezzel miért jött ide. És annyira megszégyenítette, hogy 15 éven keresztül utána nem mert felkeresni másik szakembert, mert nem akarta ezt az élményt újra átélni. És mondtam neki, hogy higgyel, hogy én nem azért vagyok, hogy ítélkezzek, hanem azért, hogy bizalommal forduljon hozzám, és hogy tudjak segíteni.
2: Mivel fordulnak általában hozzád?
1: A leggyakrabban benőtt körömmel, gombás fertőzésekkel. Igazából nem is tudnék mit kiemelni.
2: És mennyi idő alatt gyógyítod meg őket? ha ezt gyógyításnak nevezzük?
1: Én azt gondolom, hogy nevezhetjük gyógyításnak, vagy inkább talán életminőségjavításnak.
2: Na, oké.
1: Például volt egy 92 éves férfi vendégem, akit a fia hozott hozzám, mert egyedül már nem tudott rendesen járni. Aha. Eltelt 2 nap, és visszajött hozzám, és én meg is ijedtem, megmondom őszintén, hogy úristen, mit rontottam el, hogy az ajtómban áll, amikor én azt gondoltam, hogy rendbe tettem a lábát. És azt mondták nekem akkor, hogy csak azért jött, mert szeretné megköszönni, amit értetettem. És nem is értettem, hogy mégis... mit szeretne ezzel mondani, és akkor mondta nekem, hogy Viola, én a nyugdíj előtt bíróként dolgoztam, és borzasztó nagy volt rajtam a felelősség, emberek sorsa felett döntöttem. Az utóbbi időben viszont a fiamnak kell még a mosdóig is kikísérnie. Ő nem a lábamat gyógyította meg, hanem az életminőségemet javította annyival, amit még el sem tud képzelni, mert maga még nagyon fiatal, de az én koromban óriási segítség, amit ön tett értem, és sosem fogom elfelejteni. Megmondom őszintén, hogy ez a pályámnak egy meghatározó élménye volt.
2: Ezért érdemes, nem? Ez
1: igaz. Azt gondolom, hogy igen.
0: Érdemes meghallgatni a teljes interjút. Katus Viola érkezik hát Esmiller Andráshoz a Slágerkultban 10 után, most pedig megyünk tovább Varga Viktor dalával, Szól a lehet zöld az ég.

Ez volt a Plastic Head és Gáspár Laci közösen, ha szeretet él itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger este is ugye hamarosan kezdődik az őszi szünet, hát bízom benne, hogy vannak már terveik, talán el is utaznak? A kutatások szerint nagyon sokan használják ki az őszi szünetet hosszabb kirándulásra. Még augusztusban végeztek egy nagy felmérést, amelyből az derült ki, hogy a családok csaknem 80%-a évente legalább kétszer utazik, nem hosszabb utazásokra, hanem rövidebbekre. Egyetlen egy-két héten át tartó nyaralás helyett a legtöbben ma már inkább a 2-3 éjszakás utakat választják, de azt többször megismétlik az évben. Az iskolai szünetek és a hosszú hétvégék tehát ragyogó alkalmat kínálnak nekünk arra, hogy becsomagoljuk a bőröndöt, vagy csak a hátizsákot és útra keljünk egy kicsit. A hazai kutatások szerint az október 23-ai hosszú hétvégére szóló szállodafoglalások 29%-a Észak-Magyarországra irányul. Ezt a régiót a Nyugat-Dunántúl, majd a Délalföld követi. A legkeresettebb úti célok listáját Eger, Miskolc és Gyula vezeti, ezek a városok a dobogósok, de a 10 között a negyedik helyen ott van Budapest, majd Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Hévíz, Zalakaros és Hajdúszoboszló a sorrend. Hát akárhol is töltik az őszi szünetet, én már most jó pihenést kívánok önöknek, de azért holnap még ne felejtsenek el bemenni dolgozni, mert a holnap még munkanap. Mi pedig itt a Sláger estében megyünk is tovább Wolf Kati dalával, jön az Erre táncolj!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Groove House dala, ha újra látom, és hát, hogyha valaki nyitott szemmel jár a városban, akkor újra láthat világsztárokat felbukkanni itt-ott, hiszen nagyon sokszor forgatnak nálunk hollywoodi színészek, és hát van egy helyes kis étterem, amiről a napokban kiderült, hogy a legnagyobb világsztárok rajonganak érte. Többek közt erről is szó volt ma a Sláger reggelben.
1: Florence Pugh, a Dűne, vagy mondjuk az Édentől kelettel, meg az Oppenheimer című filmek sztárja a minap széles nagy nyilvánosság előtt nyilatkoztatta ki, hogy márpedig a világ legjobb étterme.
2: A világ legjobb étterme.
1: Doppelgés, Budapesten igen. Található, Budán, a Dériné. A vonalban a Dériné tulajdonosa Kovács Kristóf. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Azért ez ilyenkor szerintem legyezgeti az ember hiúságát, én úgy képzelem, viszont Kristóf szerintem van annyira korrekt, hogy neki nyilván minden vendégszava egyformán fontos, de azért, amikor egy világsztár mond valamit, valami jót, az talán nem azért fontos elsősorban, mert ő világsztár, hanem mert hogy biztosan sok felé megfordult már a világban, nagyon neves helyeken, és ha ő mondja azt, hogy ez a legjobb, akkor az már pedig jó eséllyel úgy lehet. Gondolom most büszke vagy és boldog.
3: Tudod, ez persze, hogy egy büszkeség, de az ember, hogyha benne van egy munkában, akkor mindig inkább fejleszteni akar, tehát inkább mindig a negatív kommentek, ha vannak, illetve ha lennének, azok mindig sokkal többet segítenének, hoppa. De ez egy, mondjuk azt, hogy egy pillanatnyi büszkeség, egy szemvillanásnyi büszkeség.
2: Azért is lehet az, mert ő maga egyébként kifejtette, hogy miért, ugye azt nyilatkozta, hogy van egy bisztrótok, és mellette egy pékség, szóval elkezdheted a napodat egy fantasztikus péksüteménnyel, ami legalább akkora, mint a fejed, tehát ezek szerint ez is nagyon tetszett neki, a méret, szóval ez egy pozitív visszacsatolás, aztán átsétálhatsz a sarkon túllévő étterembe ebédelni. Szóval ez szerintem egy tök jó dolog, hogy tudjátok, hogy ez például jó ötlet volt, hogy ott a pékség is, meg aztán ott a bisztró is.
3: Hát nézd, ez egy organikusan fejlődő dolog volt, mert elkezdtünk kenyeret sütni. Aha. Konkrétan én kezdtem el egyedül kenyeret sütni valamikor. De. De azt meg azért, mert egy picit gluténérzékeny voltam.
2: Okay.
3: Talán nem is kicsit, és ezért szükségünk volt egy olyan kenyérre, ami ha nem is az intolerancia, de az érzékenységre jó, és elkezdtünk kovászos kenyereket csinálni. 10 évvel ezelőtt, és ilyen organikus, egy ilyen filmben organikusan minden nap egyel több embert érdekelt. Ezt elsősorban az étteremnek csináltuk, de aztán utána már nem tudtunk elég kenyeret sütni, mert az emberek állandóan hazavitték a kenyeret az étteremből, úgyhogy így alakult ki ez a pékség, és valamiért az amerikai világsztárok imádják ezeket az eldugott kis talán érthető is, ezeket a kis eldugott városi helyeket, ahol nincsenek turisták, nincsen, nem lehet őket annyira beazonosítani, és aztán így Zendajától kezdve gyakorlatilag az összes létező Uma Thurman, mindenki a pékségben kezdte a napot valahogy, és végül is büszkeség így van, de hát nyilván nem szabad ettől egy picit sem elszédülni, de jó érzés, hogy minket szeretnek.
1: Jó, de azért, ha bemegy mondjuk egy Harrison Ford, akkor őt viszonylag könnyű beazonosítani, és arra lennék kíváncsi, hogy például aki ott áll a pékségben a pult mögött, vagy akár a felszolgáló, aki az étteremben teljesít szolgálatot, hogy azért van, hogy a földbe gyökerezik a lába, vagy már annyira megszokták, mondjuk már nyilván megszokták a nálad dolgozók, hogy hát itt jönnek a világsztárok, de amikor mondjuk ez először, vagy eleinte fordult elő, akkor hogy megilletődtek, akik találkoztak velük?
3: Figyelj, volt egy olyan, hogy a Tom Hanks bent ült az étteremben, reggelizett. Ez már önmagában egy érdekes helyzet, hát volt, és ne. Megérkezett az Antonio Banderas hozzá reggelizni.
1: De úgy, jó, igen.
3: De úgy, hogy a szomszéd asztalnál teljesen hétköznapi törzs vendégeink ültek,
2: igen.
3: És valahogy, amikor valaki ennyire közel van hozzád, akkor az teljesen másképp működik, mert egy ugyanolyan embert látsz, mint talán nem is hiszel a szemednek, és nyilván, aki ott dolgozik, nekik az első napjukon elmondjuk, hogy ez bármelyik pillanatban előfordulhat, és az alapvető dolog, hogy abszolút hétköznapi módon kell velük viselkedni, és ez nem egy ilyen duma, hanem ez tényleg

0: Tényleg elmondjuk, és ezt tényleg meg is tudják tartani, és tudom, hogy nehéz, de megoldjuk. Tehát egyetlen egy alkalommal nem volt olyan probléma, hogy kellemetlenül érezze magát valaki, aki eljön hozzánk. Ráadásul ugye ők a munkájukra figyelnek, és innentől kezdve abszolút, mint egy színpadon, mint a profik úgy kell, hogy dolgozzanak. Nem hinném, hogyha mondjuk ők egy magyar filmben játszanak, akkor a magyar színészek aláírásokat gyűjtögetnének felvétel közben. Játsszák, végzik a munkájukat, és közben ők is ott vannak.
1: Tehát szóval picit sem szabad rajongani, jelét adni annak, hogy mondjuk
0: kicsit
1: valamely...
0: sem, tehát kicsit meg sem. Abszolút szigorúan tilos.
1: Komoly.
0: Fotót kérni, fotót kérni tőlük teljesen kontrolatív.
1: Jó, hát azt értem, de azért mosolyogni csak szabad rájuk.
2: Hát de amúgy is mosolyognak ott. Mosolyog mindenkire kell.
1: Jó.
0: Nem, mosoly, a szemkontaktus, és a köszönés, a névre szóló köszönés, az a Dérnében teljesen alap.
1: Oké.
0: Semmi különbség nincs, hogy ki van ott. Viszont azt hozzáteszem, hogy vannak ezekkel a sztárokkal nagyon sok esetben előfordul az, hogy nem az én kollégáim, hanem akik ott ülnek az étteremben, ott van egy-két ember, aki esetleg oda akar hozzájuk lépni. Viszont ebben az esetben mi azon dolgozunk, hogy erről lebeszéljük őket, mert hát ők a saját életüket élni jönnek, és nem pedig aláírásokat osztogatni. Szóval nagyon figyelünk ilyenkor arra, hogy hova ültetjük őket, és figyelünk arra is, hogy ha valaki elindul az irányukba, akkor nagyon-nagyon kedvesen elmondjuk, hogy kérjük, hogy ezt inkább ne.
1: Ez mennyire figyelmes, ez nekem tetszik.
0: És az is rettentő fontos, hogy mi sohasem posztolunk róluk, csak azután, hogy ők erre kifejezetten az engedélyüket adták, nem készítünk közös fotót, nem szólunk rádióriportereknek, újságírónak, senkinek. Hát ilyenkor, amikor ő kiposztolja, akkor már lehet róla beszélni, de nyilvánvalóan nem mondhatok el részleteket, de csak annyit, hogy igen, ott volt, szeret minket, és jön vissza nagyon-nagyon sűrűn. Zendaya például 57 alkalommal volt a Dérinében.
1: Wow. Ezt is stimulázzátok? Vagy?
2: Hát azért
1: ez gyanús, hogy ezt is szám szerint meg tudod mondani.
0: Hát nézd, gondolj abba bele, hogy ők ugye belekerülnek értelemszerűen a vendéglátó rendszerbe, és nem tudjuk nem stimulázni, hiszen fogyasztanak, ott vannak, foglalnak, beregisztrálnak, és a foglalások számából pontosan ki lehet következtetni. Talán egy-két alkalom nincs benne, de... ez.
1: Amikor álnéven foglaltak, az biztos nincs benne. Használnak
0: utána korrigáljuk a foglalást, mert tudni akarjuk. Hiszen ugye tudnunk kell az ételérzékenységet, tudnunk kell a preferenciát, hova szeret ülni, stb. Úgyhogy emiatt számon tartjuk, igen. Úgyhogy azért mondom, hogy 57 alkalommal ott volt, soha nem szóltunk senkinek, ezt ők borzasztóan értékelik, és akkor az utolsó nap, mielőtt hazautazott, csinált egy jó pár közös képet, akkor kikerül a falunkra. Egyébként, hogyha valaki lemegy van egy széles lépcső, van egy fal, és ott van mindenki az aláírásával együtt, hogyha valaki szeretne szemezgetni, most szerintem valahol 80 ilyen fotó van aláírva ott azon a falon, tehát azt meg lehet nézni, és akkor ott gyakorlatilag ott van mindenki, aki hozzájárult ahhoz, hogy kitegyük, falra tegyük, posztoljuk, de mindig csak miután elmentek, ez nagyon fontos.
1: Én ültem már Párizsban például egy nagyon helyes kis étteremben, és utána észleltem, hogy ja, éppen Jean-Paul Belmondo helyén ülök. Tehát, hogy, és ez egyébként egy tök jó élmény.
2: Igen.
1: Ezzel szembesülni.
0: Hát én meg elárulom neked, hogy a kedvenc székeik fel vannak, egy ilyen kis picike, apró kis címke van rajta, hogy kinek melyik volt a kedvenc helye, a kedvenc széke. Tehát, hogyha valaki eljön az étterembe, akkor tud ilyen kis... ilyen húsvéti tojásnak mondják ezeket.
2: Easter egg-eket
0: találni. Ahogy hoppá, abban a székben ülök, ahol egyébként Zendaya ült, vagy Morgan Freeman ült, vagy ilyesmi. De egyébként hozzáteszem, hogy nekünk ez egyáltalán nem célunk, nem az üzleti modell része, egyszerűen csak megtalálunk.
2: Így alakult, tehát, igen.
0: Tehát mi egyébként abszolút lokális emberek részére hoztuk ezt az egészet létre, és ők egyszerűen megtaláltak minket, és hát így alakult. Tényleg ez a legjobb szóra.
1: Méltósággal eltűrítek a világsztárok jelenlétét.
2: Igen, jól csinálják.
1: Fogalmazzuk
0: így. Így is mondhatod. Igen. Igen.
1: Okay.
0: Álszerényen, igen.
2: Nagyon köszönjük.
0: Köszi, és nektek is jó munkát.
2: Köszönöm szépen.
1: Kovács Kristófnak, a Dériné tulajdonosának a beszélgetést.
2: Hát ez óriási. Reggeli, ebéd, vacsora közben is érdemes hát nyitva tartani a szemünket. Egyébként én a mai napig nem hiszek a szememnek, amikor olyan embert látok, akit a filmvászonról ismerek. No de holnap reggel is indítsák a napot Pordán Petrával és Somogyi Zolival. A Sláger reggel 6 órakor kezdődik, most pedig a Kft. Dala szól, az Elizabeth.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig eljött a búcsunk ideje, hiszen mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól, a hírek után pedig Peller Marian legújabb műsorral debütál, a Beszéljünk a pénzről, úgyhogy én további jó rádiózást és kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánok önöknek. Holnap, mivel holnap péntek van, délelőtt 10-kor találkozunk majd. Én Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. A Queen Bee dalával köszönök el önöktől, jön az Autó egy Szerpentinen, viszont hallásra. Most olyan

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Felmentették a NAV egyik elnök helyettesét. Összehangolják a kórházak együttműködését a nagy terhelés miatt. Egyre több hangos tájékoztató segíti a látássérült utasokat Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Felmentette Szalovics Mariant, a Nemzeti Adó és Vámhivatal erőforrás gazdálkodási elnök helyettesét a NAV elnökének javaslatára Kármán András pénzügyminiszter. Az adóhatóság a HVG megkeresésére megerősítette alapértesülését. Szalovics Mariant 2022. augusztusától töltötte be az elnök helyettesi posztot a NAV-nál. Összehangolja a budapesti belgyógyászati betegellátást az egészségügyi minisztérium az országos kórházi főigazgatósággal, a fővárosi kórházakkal és a szociális és családügyi minisztériummal közösen. A tárca szerint az ellátási nehézségeket nem a betegek számának növekedése okozza, hanem az, hogy a belgyógyászati ágyak jelentős részét olyan krónikus betegek foglalják el, akik nem igényelnek aktív kórházi kezelést. A helyzetet súlyosbítja az ápoló hiány is. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a problémák az egészségügyi és a szociális ellátórendszer túlterheltségére egyaránt rámutatnak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság stratégiai és operatív csoportot hoz létre, miközben folyamatosan figyelik a betegforgalmat és a rendelkezésre álló kapacitásokat. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a főváros hajléktalan kórháza 20 plusz férőhellyel vesz részt a budapesti kórházi ellátási krízis megoldásában. Több budapesti iskola is bombarobbantással fenyegető üzenetet kapott az elmúlt 24 órában. A rendőrség közlése szerint a leveleket egy ismeretlen személy ugyanarról az e-mail címről küldte. A hatóságok az érintett iskolákat kiürítették, majd tűzszerészek bevonásával átvizsgálták az épületeket, de egyik helyszínen sem találtak robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt. A rendőrség tájékoztatása szerint a fenyegetések miatt a Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt indított nyomozást. Fenyegetést kapott többek között a 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola. Szerdán a 18. kerületi Eötvös Loránd általános iskolában is bombariadó volt. Az MTI úgy tudja, hogy legalább 10 iskola kapott bombafenyegetést. A vak és gyengéllátó emberek önálló közlekedését egyre több fejlesztés segíti Budapesten. A Fehérbot világnapján a Budapesti Közlekedési Központ arról számolt be, hogy már 871 jelzőlámpás csomópontban és összesen 2860 zebrán működik hangjelzőrendszer. A látássérült utasok speciális távirányítóval megszólaltathatják az erre alkalmas buszok, trolibuszok és villamosok külső hangszóróit, amelyek bemondják a járat számát és haladási irányát. A rendszer a következő megállóról, az állási lehetőségekről és a forgalmi változásokról is tájékoztat. Szeptemberben megkezdődött az új e-papír alapú digitális menetrendi táblák tesztelése 61 megállóhelyen. Tartalmuk szintén távirányítóval felolvastatható a látássérült utasok számára. A mostani hétvégén karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Közvágó híd és Szigetszent Miklós között közlekedik a Ráckevei hév. A kimaradó szakaszon H6-os és H6 aljelüljelzéssel pótlóbusz jár majd. Fehér Renátó nyert el az idei 12. Margó díjat. A költőként már ismert alkotó a Merénylők fénykora című kötetével érdemelte ki a legjobb első próza kötetért járó elismerést. A díjat az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon adták át. A fődíj 1 millió forint készpénzjutalom, valamint egy 15 millió forint értékű média támogatás. A nyertes szerző emellett önálló estet kap a Műpában, tálcasorozatot indíthat a könyves magazinon, és egy marokkói írói rezidencia programban is részt vehet. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket. Beszéljünk a pénzről. A Beszéljünk a pénzről sorozatban valós történeteket fogunk bemutatni. Szakértőink segítségével pedig aztán jól kielemezzük ezeket, és megpróbáljuk megtalálni a döntéseink mögött húzódó motivációt, legyenek azok félelmek, érzelmek vagy viszonyulások. Vajon mennyire határozza meg az ember pénzhez fűződő viszonyát az, hogy milyen családba és milyen körülmények közé születik. Hát így elsőre hasonlítésszerűen azt mondanám, hogy nagyon is, de lehet, hogy aztán tévedek. Mert hogy a két mai vendégem, ha fogalmazhatok így, akkor a pénzügyi skála két végéről érkezett tulajdonképpen, ha a születési családot és az ott kapott pénzügyi mintázatot nézzük, de hogy vajon vannak-e közös következtetések vagy tanulságok, hát az hamarosan ki fog derülni. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Zsiga Melindát, kickbox bajnokot, szia drága, köszönöm, hogy elvállaltad.
3: Köszönöm a meghívást.
2: A beszélgetést, és Kovács Dávidot, műkereskedőt. Szia Dávid, köszönöm.
4: Szia, én is köszönöm.
2: Hogyha röviden kéne megfogalmaznatok, mit jelent számotokra a pénz?
4: Hát, hogyha nagyon egyszerűen és röviden kellene megfogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy egy szükséges eszköz.
2: Ez tetszik ez a hozzáállás. Majd mindjárt kifejtjük, jó, hogy pontosan jó. Hogy alakult ez ki nálad?
3: Én egyfajta biztonságot mondanék.
2: Egy védőburok gyakorlatilag, hogyha az, ha úgy alakul az élet. Az, hogy milyen családba születünk, vagy hogy milyen volt a gyerekkor, ami körbevett bennünket, azért az komoly hatással van ránk, de hogy mennyire komoly hatással, ezt fogja szolgálni ez a néhány kártya. Jó, azt fogom kérni, kérdések vannak a kártyákon, hogy mind a ketten húzzatok egyet-egyet, és mondjuk induljunk el ebből az irányból.
4: Jó, akkor viszont most elhúztál először, kérlek.
3: Köszönöm. Jesszus. Ha a gyerekkori otthonod pénzhez való viszonyát egyetlen szóval kellene leírnod, mi lenne az?
2: A te esetedben ez egy nagyon sokrétű kérdés.
3: Hát az a helyzet, hogy nekem ilyen, hogy gyerekkori pénz, én most egyből a zseppénzre asszociáltam, nekem olyanom nem volt, nekünk olyanok nem volt. Most nem tudom, hogy mennyire fejtsem ki bőven.
2: Én megköszönöm, ha mesélsz egy kicsit el.
3: Ja, jó, jó, tehát, hogy állami gondozott, okay. igen. Ugye én több családnál is éltem, a másodikra is emlékszem, és a harmadikra is. Sosem volt egyik családunknál sem olyan, hogy zseppénzt kaptunk volna, még szerintem nagyon büfére sem. Sosem volt olyan, hogy nagyon szórtuk volna a pénzt, vagyis hát a szüleim. Mindig volt mindenre, de sosem volt az, hogy így ilyen, hát idézőjelesen ilyen felesleges kiadások lettek volna. Tehát, hogy ilyen nagy költekezésekbe soha se verték magukat anyukámék, és itt most leginkább a harmadik családomról beszélnék, mert ők voltak azok, akik igazából megmutatták azt, hogy mennyire kell figyelni a pénzre. Tehát, hogy mindig megvették a szükséges iskolai felszerelést, a ruhákat, mert én például a második családomtól úgy mentem át, hogy egy egész ruhatárat le kellett cserélni, mert olyan öltözék volt akkor is rajtam, meg amúgy is olyan ruhákat küldtek tovább a családom, hogy az nem volt megjelenésre alkalmas. Úgyhogy egy egész ruhatárat kellett cserélni, és azt a ruhatárat is nem drága ruhákból vették meg, hanem elmentek turkálóba. Minden, amire szükségünk volt, azt megadták nekünk, de sose voltak drága ruháink.
2: Vágyaid valóra válhattak, vagy azok csak vágyak és álmok maradtak jó darabig, amíg gyerek voltál?
3: Én sosem gondolkodtam olyanban, hogy én nagyon szeretném, hogyha mondjuk 50 000 forintos cipőm lenne, mert anyukáméknál sem ezt láttam. Vannak olyan dolgok, amik szerintem sokkal fontosabbak, hogy arra költsünk pénzt, és én a szüleimtől is ezt láttam, hogy sosem szórták, és én sem érzem azt, hogy bármiben is hiányt szenvedtem volna azáltal, hogy ők nem vettek nekem 80 000 forintos, nem tudom, tolltartót például az iskolába. Az viszont már mondjuk zavaró volt, amikor a második családomnál összekoszoltam a melegítőmet, és másnap az oviba ugyanabban a koszos melegítőben kellett mennem, és nem áldoztak arra, hogy mondjuk kimossák azt a ruhát, vagy újat adjanak. Tehát, hogy az például már megalázó volt, hogy erre nem figyeltek oda.
2: Az viszont mélyre tudott menni. Na Dávid, nézzük meg, hogy nálad mi a helyzet. Akár erre reflektálhatsz, hogyha szeretnél.
4: Közben gondolkoztam egyébként, miközben hallgattalak, hogy nálunk ez hogy volt, és próbáltam keresni egy olyan jelzőt, ami így stimmel rá, és nem ment, mert, és biztos ez is, ennek is van természetesen jelentése, de hogy nálunk nem volt téma egyébként a pénz. Ami alatt nem azt értem, hogy nem számít, azért nem téma, és szevasztok, hanem tulajdonképpen engem úgy neveltek föl, főleg az édesanyám, hogy attól függetlenül, hogy mi mondjuk jó anyagi helyzetben voltunk, ezt ezt én soha nem éreztették velem semmilyen szinten, és nem éreztettem én ezt soha másokkal. Úgyhogy valahogy nekem, én nagyon nehezen tudok erre válaszolni, mert nem emlékszem, hogy bármikor ez úgy lett volna jelen ott az otthoni környezetben, hogy ezt valamilyen szóval így meg tudnám fogni. Tehát olyanokra emlékszem, én nem tudom, hogy egyszer volt valami játék, amit nagyon szerettem volna, és akkor arra például az volt a válasz, hogy hát szó se lehet róla, mert ez annyiba kerül, mint a nagyanyád nyugdíja, hát ezt hogy gondolod?
2: Legalább volt egy viszonyítás napról rögtön.
4: Mindig igen, tehát hogy...
2: Akkor nálad sem az volt, hogy minden vágyadat valóra váltották,
4: nem,
2: és...
4: Nem, abszolút nem. Abszolút nem. Sőt,
2: húzták a határokat ezek szerint.
4: Persze.
2: Nézzünk meg még egy kártyát.
4: Jó. Gyerekként mikor vetted észre először, hogy nem mindenki ugyanonnan indul?
2: Ha egyáltalán feltűnt.
4: Szerintem az iskolában. Én úgy emlékszem, hogy az iskolában kezdett az téma lenni, hogy melyik családnak mennyi pénze van így a gyerekek között, főleg azért, mert én 82-ben születtem, szóval a 90-es évek ben voltam iskolásnak, főleg az elején, és akkor ugye ez egy nagyon különleges helyzet volt Magyarországon, a gyors gazdagodás, meg ez nekem mindig úgy tűnik innen visszanézve, hogy ez egy olyan időszak volt, amikor valaki, hogyha kitalált nagyjából bármit, de azt jól csinálta, akkor tudott vele sikeres lenni, meg pénzt keresni, és szerintem ezért hirtelen borzasztó nagy különbségek lettek az iskolán belül különböző gyerekek vagy családok anyagi helyzete között, és ez nagyon-nagyon feltűnő volt. Tehát nekem is volt olyan osztálytársam, nem tudom, akit sofőr hozott, meg testőr, meg nem tudom micsoda, pedig nem jártam. Nem jártam egyébként.
3: Ilyen helyre jártam.
4: De amúgy egyáltalán nem jártam különleges iskolában, ugyanakkor emellett pedig volt nevelőintézetes osztálytársam is, tehát ugyanebben a csoportban. Szóval én egy ilyen különleges vegyületét kaptam meg szerintem mindegyik végletnek, főleg az iskolában, és én úgy emlékszem, hogy akkor volt először, amikor így elkezdtem ezekre így felfigyelni, nem tudom, hogy kinek lett az iskolában először, vagy kiknek lett számítógépes, akkor mindenki így oda akart menni, mert akkor ez még úgy működött, hogy csak nekik van, és akkor akkor legyünk jóba a Tamással, mert akkor át lehetne menni, játszani valamilyen pálcika emberrel, aki ugrál, és akkor én is nagyon
2: Prince
4: szeretnék.
2: Prince of Persia, és egyéb játékok. Neked akkor ezek szerint nem volt?
4: Nem.
2: Tehát nem elsők között kaptál mondjuk számítógépet?
4: Nem, abszolút nem.
2: Az, hogy mennyit dolgoztak a szüleitek, és hogy abból, tehát hogy erre kíváncsi vagyok, hogy te milyen mintát láttál, édesapád, édesanyád sokat dolgoztak-e, vagy erről beszéltek-e? Csak magamból indulok ki, mert nálam édesapa nagyon sokat dolgozott, és mondta is, hogy azért, hogy mindenünk meglegyen.
4: Sokat dolgoztak, igen. Tehát sokat dolgoztak, és mondom, ez egy olyan időszak volt szerintem, amikor nagyon sokat dolgoztál, és azt úgy közepesen jól csináltad legalább, akkor az működött is. És tényleg, amennyire én láttam, mindennel lehetett foglalkozni, tehát lehet butikot is csinálni, meg antikvitást is, bármit, és ezek nagyon jól működtek, és nekem igazából már a gyerekkoromtól, egészen az óvodától kezdve ilyen nagyon vonzó volt maga az üzlet is. Tehát, hogy én ott azt csináltam, hogy az apukám akkor elsőként nyitott a Falkmiksa, vagy a mai Falkmiksa utcában, ami most a fő ilyen műkereskedelmi utca Budapesten, egy pincében egy antik üzletet, és akkor én az óvodában, amiket rajzoltam, azokra a jelem helyett ráfestettem egy kis segítséggel, hogy 2 forint, mert az volt az ára, és akkor délután vittem őket árulni. Ott emlékszem, hogy volt egy ilyen kanapé, és oda tettem ki őket, és így ott álltam mellett, hogy jöjjön valaki megvásárolni.
2: De mit láttál a munka és pénz viszonylatában?
3: A második családomra nem emlékszem. A harmadiknál, ugye, amikor én oda kerültem a családhoz, akkor rajtam kívül volt ott még 3 kisgyerek, és ők elég idősek is voltak, amikor velünk foglalkoztak, tehát nekik úgy konkrétan akkor már olyan munkahelyük, hogy be kell járni, nem volt. Ők mindig mondták, hogy hogyha mondjuk vendégek is jöttek, akkor hogyha vettek valamit, tehát mindig az volt, hogy mindig mindenkit megvendégeltek, de hogy mindig ők ehettek először belőle, hogy a vendégeknek maradjon, és akkor, hogy ha marad, akkor majd mi is, tehát hogy ezek által is így próbáltak minket nevelni arra, hogy így vannak fontossági sorrendek, meg mi is mindent megkapunk, csak várjuk ki a sorunkat, de ami nagyon fontos volt, most így utólag látva, az az, hogy mindig azt mondták, hogy tanuljunk, tehát ők a tanulást nagyon hangsúlyozták, mert nekünk ugye nincs senkink és semmink, és hogyha felnövünk, akkor nem valószínű, hogy számíthatunk bárkire is, és ez az anyagi dolgot is jelenti, meg ugye a tudásbeli szintet is, és ez volt az, ami igazából a befolyásoló tényező volt náluk.

0: Neked van olyan minta, amit apától, anyától estél el, mert esetleg olyan ügyesen bántak a pénzzel, hogy ezt tuti beépítem, és van olyan mintarész, amire azt mondtad, hogy na ezt én biztos, hogy nem hiszem tovább.
1: Hát inkább ez a második. Mert hogy igazából...
0: Azért ez váratlan.
1: Igazából azt szerintem, ami ott még ugyanúgy ehhez a korszakhoz hozzátartozott, hogy szerintem aki ott ezt így jól csinálta, meg működtetek a dolgok, sikeres volt, azt hitte, hogy ez örökké fog tartani. És hogy szerintem ez egy nagyon nagy csapda. És hogy én életemben nem hallottam például arról, hogy hogyan kellene spórolni, hogyan kell bánni a pénzzel, befektetni, stb. Tehát ez nálunk valahogy így egyáltalán nem került szóba, és én ezt annak tudom be, most így utólagosan, hogy valószínűleg az volt az elképzelés, hogy hát ilyen ügyes vagyok, nagyon megy, akkor ez így mindig így fog menni, most mit gondolkozzak én a jövőn. Nekem igazából mindent ebben a műfajban, tehát a munkáról és a pénzről és mindenről így nekem magamnak kellett kitapasztalni. Tehát, hogy volt nyilvánvalóan egy olyan időszak, amikor ezzel nem volt problémám, amikor mondjuk gyerek meg tinédzser voltam, és akkor utána meg jött egy olyan időszak, amikor meg a saját lábamra álltam, és mondjuk elköltöztem Magyarországról, és akkor én amúgy, nem tudom, 1500 forintos órabérbe mosogattam például, amikor egy étteremben, amikor én kitaláltam, hogy majd hol akarok dolgozni, és nem volt pénzem, és gondoltam, hogy nekem kell.
0: És nem is esett nehezedre, nem is esett rosszul, nem gurult le az aranygyűrű.
1: Nem, abszolút. Én egy másodperces se szeretném egyébként magunkat úgy párhuzamba állítani, mert teljesen más, ugye, ahonnan indultunk meg, ahogy. De ugyanakkor azért így fontosnak tartom, hogy meg akarom jegyezni ezeket a részeket, hogy tehát ez nem iránti azt. Tehát én azt hiszem, vagy legalábbis szeretek úgy tekinteni rá, hogy azok a fajta negatív sztereotípiák, amik mondjuk ilyenkor erőre kerülnek, azok így nálam egyébként egyáltalán nem voltak jelen. És azt hiszem, hogy ez főleg a szüleimnek köszönhető, mert ők erre nagyon figyeltek, meg bízom benne, hogy egy kicsit magamnak is, mert hogy én úgy elkezdtem csinálni a saját életemet egy idő után, hogy azt sok esetben teljesen a nulláról. Amikor Angliába jártam egyetemre, ahol bizonyos részei így el voltak intézve, mert ki volt fizetve a tandíj, de egyébként nekem egy ilyen fittingem se volt, és el kellett menni ilyen tanulmányi kirándulásra 4 napra, és ráadásul Hollandiába egyetlen egy darab euró pénzecském volt, és én 4 napon keresztül azt csináltam, hogy ilyen különböző kiállítás megnyitókon így a chipseket, vagy a csokikat így dugdostam a zsebembe, és utána vittem.
0: Hogy legyen elemózsiád?
1: Persze. De azért ez persze kicsit túlzok, mert vittem magammal, ugyanis volt, és erre nagyon pontosan emlékszem, hogy volt 2 darab üres zsömlém, és egy fél üveg pesto a hűtőben, és akkor azzal így megkentem, és azzal mentem el, hogy ez nagyon jó lesz, ezzel túléljük az utat.
0: Tehát akkor ugyanúgy megtapasztaltad tulajdonképpen a magad közegében a nélkülözést, vagy azt, hogy hogyan kell nagyon beosztani azt a keveset is, ami
1: abszolút, igen.
0: Nálad, amikor először megkaptad mondjuk az első fizetéset, az hány éves korodban volt? Mikor kezdtél te önállóan pénzt keresni?
2: Én amikor felköltöztem 18 évesen, már akkor elkezdtem dolgozni diákmunkákat, de azt hozzá kell tennem, ami nagyon-nagyon ritka szerintem, hogy a szüleim úgy engedtek fel ide Budapestre, hogy nyitottak mind a 4 testvérünknek amúgy egy számlát, és arra tettek pénzt, ami szerintem egy nagyon jó dolog, főleg akkor, hogyha az ember nem herdálja el, és nem örül meg neki, mint én.
0: De megérültem, nem is csodálkozom.
2: Persze.
0: Teljesen értem.
2: Persze, feljöttem ide, végre egyedül, szülők nélkül, azt csinálok, amit akarok, senki és semmi nem mondhatja meg, hogy most mi legyen, és ők tettek folyamatosan pénzt nekünk, és hát azt a pénzt azt így pikpak igazából el is költöttem.
0: És mire volt olyan,
2: ami... Ruhákra. Hát, nyilván, hát tipikus csaj, igen. Igen. Hát nyilván utána azért így fejmosást adtam saját magamnak, hogy azért szedd össze magad, mert ezt így nem lehet csinálni. De ez így jó érzés volt, hogy van pénzem, amit elkölthetek.
0: A saját keresetnél előfordult olyan, hogy azért számolni kellett, hogy a hónap végéig kitartson?
2: Na, amikor feljöttem ide, akkor igen, mert akkor még nem voltam annyira tudatos, mint mondjuk most. Szóval volt, hogy így ki kellett számolni, hogy akkor ugye az utolsó, tényleg az 5 forintosokból össze fog-e gyűlni egy zsemlére esetleg, és az egy kicsit így ijesztő helyzet szerintem, és ezért is mondtam, hogyha most a pénzről beszélünk, és hogy mi lenne az az egyetlen szó, ami eszedbe jut róla, ugye ezzel kezdtük, az nekem emiatt egyfajta biztonság. Nyilván nem a körül forog minden, de azért fontos, meg jó, meg kell is, hogyha van az embernek.
0: És akkor ezek szerint félelem társul ahhoz, vagy szorongás? Hogyha
2: szerintem egy kicsit igen, de én azt fontosnak tartom kiemelni, hogy ne a körül forogjon a világ, tehát ne arról szóljon egy kapcsolat, egy párkapcsolat, vagy egy emberi baráti kapcsolat sem, hogy most akkor ezt nem vesszük meg, mert ez iszonyatosan drága, vagy ezt én saját magamnak nem veszem meg, mert iszonyatosan drága, vagy most spórolni kell. Tehát, hogy szerintem ahhoz, hogy egy kicsit tudjon élni az ember, ahhoz meg kell engednie magának ez néhány drágább, vagy olyan dolgot, ami most abban a pillanatban jól esik neki, mert tényleg én úgy vagyok vele, hogy spórolok, és akkor egyszer csak mondjuk hirtelen valami miatt meghalok, vagy valami történik velem, és akkor ott a spórolt pénz,
0: igen,
2: spóroltam valamire, és el se tudom költeni, igen. És közben meg az egész életem arról szól, hogy most mindent megvonok magamról, és ez annyira tönkreteszi a saját életemet is, és hogyha mondjuk kapcsolatban vagyok, vagy baráti kapcsolatom van, azt is megöli, ez egy ilyen folyamatos szorongás, és én ezt nem szeretném, és így nem tudsz jól élni, hogy jól érezd magad.
0: Ezt osztod?
1: Abszolút, meg szerintem, hogy fontos, hogy megjutalmazd magad néha. Az most mindegy, hogy valami nagyon drága dologgal, vagy
2: szerintem egy sütés bőven elég.
1: Akármivel, de hogy az szerintem az nagyon fontos, és tehát ebben is egy, ahogy mondtam az elején, egy eszköz egyébként a pénz, szerintem. Én amúgy semmilyen különleges módon nem tekintek rá, csak arra, hogy eszköz azokhoz a dolgokhoz, amiket szeretnék elérni. És amúgy ez is pont az, hogy, és ebben nagyon rossz vagyok amúgy saját magamról, hogy valamit elérek, vagy valami sikerül, akkor negyed másodpercig tudok neki örülni, és már megyek így a következőre, hogy akkor, és akkor mit, akkor hol vagyunk, és hiszem úgy tök rossz, hogy
0: nem
1: azt kéne.
0: Meg.
1: Nem.
0: A feleséget se tud erre rákényszeríteni?
1: Nem, meg ez nem is így a megállás, hanem csak úgy fejben. És így most az utóbbi időben próbálom azt, hogy így valamivel így megjutalmazni magam. De és jó. Ez bármi lehet, tehát ez lehet süti is, vagy az, hogy ma délután nem csinálok semmit.
0: Neked volt, hogy félelem kötődött a pénzhez, vagy annak hiányához?
1: Hát persze.
0: Ugye?
1: Hát csak a hiányához.
0: A hiányhoz, nyilván. És most is van benned attól való aggodalom, hogy ez még előfordulhat az életedben, vagy már annyira magabiztosan fogod ezt az anyagi gyeplőt?
1: Ja, nem, egyáltalán nem. Hát nem. Főleg az én szakmámban, ami egy ilyen, most arról egy külön podcastet lehetne tartani, hogy ott ugye az mennyire nem egy likvid szakma, tehát hogy a cash, a pénz, az áruval soha nincsen egyensúlyban. Tehát, hogy egy ilyen folyamatos körforgás van benne, amikor bárhol belekerülhet az ember mondjuk egy olyan helyzetbe, hogy ha most éppen lehet, hogy van mögöttem, nem tudom, 100 millió forintnyi kép, de amúgy egy fityink nincsen a zsebemben. És most hirtelen nem tudok velük mit csinálni, akkor hogy legyen. Tehát, hogy ez ilyen folyamatos.
0: Fú, de izgélyezte. Tudsz aludni? A siker nálad, most egy kicsit beszéljünk még a sportsikerek kapcsán, jó? Tehát, hogy pénz, sportsikerek, összefügg-e a kettő?
2: Szerintem egyáltalán nem, főleg az én sportágamban nem, ami ugye kickbox, mert itthon nem lehet megélni a kickboxból. Vannak olyanok, akik azért nem mennek versenyezni, mert egyszerűen a felkészülésük annyiba kerül, hogy nem éri meg. Nekem szokták is kérdezni, hogy én miért csinálom, hát azért, mert ez egy ilyen szerelem. Meg nem tudsz úgy sportolni, hogy mellette ne dolgozz. Uh-huh. De nekem szerencsém van, mert ugye a munkám az igazából az is egy szerelem, tehát nem is munkaként tekintek rá, de nem sokan vannak így. És ezért kényszerülnek mondjuk abba hagyni egy versenyzést.
0: Te a saját értékedet méred-e a sportsikereidben, vagy méred-e a fizetségben, amit kapsz? Most nem feltétlenül a sportért akkor cserébe.
2: Én világéletemben válogatott kézilabdás szerettem volna lenni, és nem azért, mert én a képben sem voltam, hogy mennyire jól fizet, én azért szerettem volna válogatott kézilabdás lenni, mert láttam azt, hogy a válogatott játékosokat, illetve akik a tévében vannak, mennyire szeretik az emberek, és én erre vágytam. Tehát én ilyenfajta sikerre vágytam, nem pénzbelire, és most is, hogyha mondjuk tartok edzést, és jönnek hozzám, és megköszönik, hogy milyen jó volt az edzés, és hogy tök jó, mert jövünk máskor is, és, vagy hogy foglalkoztál velem, és megkérdezik, hogy jaj, hát hogy ezt mivel tudnánk megfizetni, mivel egy öleléssel. Azért, mert tudod, ez teljesen más, mint egy pénz, ez egy igazi érték, amit így szívből adsz, és azt érzi az ember.
0: De szép, ez értem, abszolút értem. Nálad mi a helyzet az önértékelés és pénz siker összefüggésében?
1: Az én, nekem ami a legfontosabb, az hasonló, mint amit te is mondtál, az elismerés. Hm. Tehát, hogy nekem például arra van szükségem, nekem az...
0: Kitől?
1: Mindenkitől.
0: Engem imádjanak.
1: Nem pont így.
0: Nem, ez csak egy idézet a Csini babában.
1: Nem pont így, de egyébként igen. Tehát, hogy nekem például az sokkal fontosabb, hasonló, tehát, hogy egy jó szó, vagy az ölelés, vagy az, hogy az elismerés. Tehát nem tudom, én például nem vagyok ilyen sírós típus, de amikor, de csak onnan tudom, hogy ez nálam egy ilyen trigger, amikor vannak ez ilyen nagyon béna filmek, amikben a főhős az így szenved, mert senki nem tudja, hogy ő a legjobb valamiben, vagy nem tudom, végigmegy az egész film, és akkor van a végén egy jelenet, amikor egy másik szereplő, aki mondjuk végig fikázta őt, az így kiáll a közönség elé, és azt mondja, hogy de egyébként ő higgyétek el, hogy ő a legjobb, és akkor mindenki így megtapsolja, és akkor ezt mindig úgy nézem, hogy
0: karatekölyök egy kicsit, nem, és ott a végén fölemeli, igen.
1: Szóval, hogy nekem ez. Meg természetesen nyilván van az üzleti részének egy olyan szelete, hogy bizonyos szempontból a pénz is siker nyilvánvalóan.
0: Persze.
1: Tehát, hogy ezt nem mondom, hogy nem, csak hogy nekem emberileg van, ami egyébként fontosabb, és az, hogy én a saját értékemet amúgy abban mérem, hogy mennyi pénzt keresek, az abszolút nem. Tehát, hogy én 0 forinttal is azt gondolom, hogy mindenkinél jobb vagyok mindenben.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Honnan ez az önbizalom, de megértem, csak hogy ez...
1: Nem tudom, én csak itt tudok létezni. Tehát, hogy én mindent, bármit kipróbálok, vagy bármivel foglalkozom, akkor én azt először is úgy csinálom, hogy a lehető legjobban igyekszem, és így mindenről azt gondolom, és ez csak egy ilyen mindset szerintem, hogy amúgy, ha akarnám, akkor ebben én lehetnék a világ legjobbja.
0: Nagyon jó mindset, nekem ez tetszik, én szeretnék ilyet, de nekem nem feltétlenül van.
2: Nekem sem feltétlenül. Tudom, hogy azért érdekes, mert tudom, hogy nagyon sok mindenben tehetségesebb vagyok, mint mondjuk sokak, de ugyanakkor még sincs bennem ilyen.

0: Te most, ahol tartasz az életedben, azzal elégedett vagy?
1: Nagyon, nagyon. Nagyon jó emberek vesznek körül. Én mindig azt szoktam mondani, hogy lehet neked nagyon sok pénzed, meg jól érezheted magad, de az, hogy milyen emberek vesznek körül, szerintem az a legnagyobb érték.
0: Nálad az, hogy mindenkinek meg akarsz felelni, vagy nem is mindenkinek megfelelni, hanem hogy mindenki szeressen, vagy mindenki elismerjen, de apám...
2: Úgy majdnem ugyanaz a kettő.
0: Igen.
2: Szóval nagyon, nagyon vékony.
0: A megfelelés és az, hogy elismerés
2: között. Igen, attól függ, hogy honnan nézzük.
0: Apa mondta neked azt, hogy büszke vagyok rád? Hogy azt én nem tudtam volna így csinálni, ahogy te csináltad, fiam?
2: Na, ezt a második részét, ezt nem hiszem.
0: Tehát,
2: hogyha most itt így magatokban azt gondoljátok, hogy ez a csávó, ez hülye, meg ez a dumájában, hogy ő mindent tud.
0: Nem.
2: Az én apukámnak, tehát egyszer készítettünk neki egy tablót a hugommal, azt valamelyik születésnapjára, ahol különböző ilyen újságinterjúiból kivágtunk részeket, és konkrétan, amit középre ragasztottunk, amit ő képes volt nyilatkozni, az volt, hogy az a baj velem, hogy túl sok mindenhez van tehetségem. Tehát, hogy
0: hát zseniális.
2: Ezzel biztosan adtam is neked valamilyen választ erre.
0: Igen.
2: És csak hogy még én is reflektáljak arra, hogy milyen emberek vesznek körül, hogy az is nagyon fontos, de szerintem amit meg még így nem mondtunk ki ebben a témában, és szerintem ugyanannyira számít, hogy egyébként te milyen ember vagy. Uh-huh. Tehát, hogy jöhet valaki ilyen otthonból vagy környezetből, meg olyanból is. Minden azon múlik, hogy te milyen ember vagy. Ezzel mit kezdesz, ebből mit fogsz csinálni.
0: És azt gondolom, hogy azon, hogy ki milyen ember, az is múlik, hogy felnőttként tudunk-e ténylegesen tudatosan változtatni. Rálátunk-e egyáltalán a mintáinkra, és tudatosan tudunk-e változtatni a mintáikon. És hogyha benne vagytok, akkor most mindjárt behívok én két szakértőt, és egy kicsit velük is megvizsgáljuk, jó? Mindazt, amit elmeséltetek közelebbről. És nagyon szépen köszönöm, hogy beavattatok, élmény volt titeket hallgatni. És ahogy mondtam, megérkeztek szakértőink, itt van velünk Jalcsinkaja Veronika, a Raiffeisen Bank marketing és kommunikációs igazgatója, valamint Mikó Falvi Orsolya, tanácsadó szakpszichológus. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és most egy kicsit megvizsgáljuk közelebbről ezt a két történetet. Örülök, hogy itt vagytok és csatlakoztatok, végighallgattátok a Merindával és Dáviddal zajló beszélgetést, és akkor Veronika, ha megengeded, először neked dobnám oda a labdát. Mesélj arról, hogy te szakmai szemmel nézve egyébként mi mindent hallottál ki a két különbözőnek tűnő történetből, de valahogy azért elég sok úgy érzem, hogy a párhuzam vagy az olyan pont, ahol összeér a két sztori.
3: Igen, nagyon sok mindent hallottunk, nagyon élvezetes volt hallgatni ezt a két csodálatos életutat. Nagyon sok összecsengő gondolat van a fejemben. Több aspektusból vizsgáltuk meg elsősorban az ő élettörténetüket, amit mind a pénzre, a pénzhez való viszonyulásra rá lehet vezetni. Azt nem szabad elfelejtenünk, hogy az embereknek általában nem pénzügyi céljai vannak. Uh-huh. Ugye ez egy szakzsargon. Az embereknek életcéljaik vannak, és az is elhangzott a beszélgetésben, hogy ehhez egy megfelelő eszköz lehet a pénz maga, vagy az a háttér, amit föl tud magának építeni. Nagyon érdekes párhuzamokat is láttunk, és különbözőségeket természetesen. Az azért mindkét beszélgetésből kitűnt, vagy mindkét szereplő elmondásából kitűnt, hogy a legeslegfontosabb eszköz vagy háttér ebben a család. Uh-huh. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudunk erről beszélni, merünk erről beszélni, ki milyen mintát hoz magával a családból. Egyáltalán nyíltan lehet-e a gyerekekkel különböző életciklusban, életszakaszban megismertetni azt, hogy a mi családunknak mi az anyagi háttere. Nekünk miért az a prioritás, miért az a fontossági sorrend? Hallottuk azt ugye, hogy első, hogy az iskolai tanszer meg legyen, be legyen fizetve a rezsi, nem tudom, a másik oldalon, ahol egy picit tágabb értelmezésben is értelmezik a biztonsági és anyagi hátteret. Elengedem-e annyira, hogy a lehetőségeket is megmutassam a gyereknek, elmagyarázzam, hogy nem csak a mindennapi eszközökre lehet költeni, vagy nem biztos, hogy mindig az az elsődleges, mert én azt gondolom, hogyha egy picit elengedem, ha befektetek, ha a hosszabb távban gondolkodom, lehet, hogy a végén jobban járok vele, de ami a legeslegfontosabb, hogy egyensúlyban kell tudni tartani ezeket a dolgokat, és ezeknek a praktikájára, a mindennapi használatára kéne megtanítani a családban elsősorban a gyerekeket.
0: Kíváncsi vagyok, hogy pszichológus szemmel, Orsi, te hogy látod, mekkora jelentősége van annak, hogy egy téma nem jelenik meg a családi, nem azt mondom, hogy az asztalnál, de a családon belül, vagy azért érintőleg, vagy nagyon konkrétan beszélünk róla, és aztán ez milyen hatással tud lenni arra, hogy felnőttként tudatosak leszünk-e arra a témára, jelen esetben a pénzügyekre.
4: Egyébként tényleg nagyon érdekes volt így a két oldalt meghallgatni, és egyébként így, amit a Veronika hozzátett, mert nyilván az, ahonnan érkezünk,

0: Mondjuk történt valami, van egy krízis, merünk-e segítséget kérni, merünk-e, nem tudom, hitelt felvenni, vagy azt hozom, hogy hú, az biztos, hogy nem. Szóval, hogy így viselkedésekből, attitűdökből rakom össze én azokat a pénzügyi tételmondatokat a fejembe, ahogy én a pénzzel kapcsolatban fogok érezni, ahogy én azzal arról fogok gondolkodni, és jó, hogyha ezt felnőttként tudatosítjuk, és nyilván nagyon nagy hatása van annak, ahonnan jövünk, de ez átírható egyébként bármikor felnőtt korban. Nyilván ehhez az kell, hogy tudjuk, hogy mit gondolunk, milyen érzéseink vannak a pénzzel kapcsolatosan.
1: Visszakanyarodnék az önértékeléshez, mert szerintem szorosan összefügg, legalábbis a mutogatok rá, Dávid, hogy biztos vagyok benne, hogy van összefüggés, és azzal kapcsolatban is, hogy magadat hova értékeled, és hogy mindig a következő célt, amit el akarsz érni, azt elérted, pipa, oké, kell a következő cél, és egy újabb és újabb cél. Miért nem tudunk örülni és hátradőlni akkor, amikor elértünk valamit úgy tényleg sikerként az életünkben?
0: Hát egyrészt a teljesítmény az mindannyiunk önértékelésének a része. És a legnagyobb kérdés az, hogy az egyik része, vagy a teljes egésze.
1: Aha.
0: Abban nyilván egyetértünk, hogy célok kellenek. És amikor én kitűzök egy célt, és azt elérem, akkor egyszer csak az lesz az alapszín. Ezt hívjuk hedonista adaptációnak, hogy tudod, hogy onnantól kezdve, hogy ezt elértem, akkor oké, hát akkor innen indulunk. És nyilván kell. Nyilván a Dávidnak mindig kell új cél.
1: Ahogy egyébként sportolóként megindulnak is.
0: Abszolút. Hogyha az én identitásom részévé tettem ezt nagyon, hogy én teljesítek, és én vagyok az, aki megy előre, akkor nagyon nehéz megállni. Mert ugye mindig van egy új cél, az olyan, mint egy ilyen mozgó célpontot folyamatosan követnék. És ahhoz, hogy olyan szépen mondtátok, hogy meg tudjuk jutalmazni magunkat, hogy örülni tudjunk annak, ahol éppen tartunk, ahhoz ugye az kell pszichológiailag, hogy a jelenbe tudjak egy kicsit lenni. De nagyon nehéz, az öröm a jelenben van. Nagyon nehéz a jelenben lenni, hogyha az én szemem a jövőbeli vágyott célomon van. És nyilván egy ilyen helyzetben, hogyha nekem nagyon szorosan összefügg a teljesítményem az önértékelésemmel, akkor az, hogy én megállok pihenni, az egy szorongást válthat ki. Kérdés, hogy amikor én megállok, akkor ki vagyok én, amikor nem teljesítek? Igen. Tehát, hogy
1: ezt a helyet feltenném nektek, mind a kettőtöknek, hogy mit, erre van válasz, hogy ki vagy te, amikor éppen nem teljesítesz?
2: Nem tudom, hát most rá akartam vágni a senki, de
1: ez nem is
2: még így gondolkozom rajta egy kicsit, mert nem is, tehát, hogy valahogy nálam ez úgy működik, hogy két oldala van a dolognak, tehát hogy a teljesítmény önmagában az még úgy kevés, én ahogy hozzátettem ugye az elismerést, amit hoz ez a teljesítmény. Valahogy ez mind a kettő kell. Ami persze egy kicsit ellentmond annak, amit én előtte előadtam, hogy ugye mindenben én vagyok a legjobb, de erre is szükség van.
1: Még visszakanyarodom erre a kérdésre, ki vagy te, amikor éppen nem a teljesítményre, nem a következő célra fókuszálsz?
3: Én viszont erre tudok válaszolni. Én egy nagyon szerethető ember vagyok. És ezt azért is tudom mondani, mert például a srácaim, meg mindenki kiszurkol nekem, ők nem azért szeretnek, mert hozom az eredményeket, meg mindig mondják is, hogy nekünk tök mindegy, hogy most te nyersz, vagy veszítesz, nyilván jobb, hogyha nyerek, de hogy ugyanúgy fognak akkor is szeretni, hogyha én valamilyen oknál fogva elveszítem azt a mérkőzést. És ugye, amikor a hétköznapokban vagyok, akkor igazából nem versenyzőként megyek be hozzájuk, hanem egy edzőként, egy emberként, és ezért tudom mondani, hogy amikor épp nem versenyre készülök, vagy nem hozom az eredményeket, akkor pedig egy szerethető ember vagyok.
1: Van egy záró kérdésem hozzátok. Ez pedig így hangzik, mit mondanátok annak a kisgyereknek, akik ti magatok voltatok, most, mint egy jó tanácsot a pénzzel kapcsolatban.
2: Legyél okosabb.
1: Szegény gyerek, érted, összenyomtad. Most nyomtad, így még kisebb lehet. Szigorú ember vagy.
2: De. Nehéz azt a kisgyereket lenyomni, de ez jót tenne neki.
1: Igen, hogy egy kicsit fogd jobban az ablát, ilyen értelemben legyen okosabb?
2: Hát igen, gondolkozz rá. Tehát, hogy sok minden könnyebb vagy más lett volna, hogyha már nagyon fiatal koromtól kezdve mondjuk ilyen dolgok eszembe jutottak volna, amik most szoktak, úgyhogy.
1: Merinda, neked?
3: Szívem szerint én is ezt mondanám neki, de nem ezt mondanám, mégsem, ugyanis

0: Én még mindig azt vallom, hogy ne a pénz körül forogjon a virág. Tehát fontos, hogy legyen, mert abból élünk, és áltatás lenne, hogyha azt mondanám, hogy az nem fontos, kell, de ne görcsöljön rá. Tehát, hogy én azt mondanám neki, hogy mindent csináljon igazából ugyanúgy, mint ahogy én is most csináltam, menjen bele abba a butaságokba, mert abból fog tanulni, utána tudja, hogy kell majd gazdálkodni, de ne a körül forogjon a virág, hogy azon stresszel, hogy most nincs, most spórolni kell, most erre félreteszek, hanem az azért éljen is. Nyilván nem kell két kézzel szórni a pénzt, főleg akkor nem, hogyha nincs olyan nagyon sok, de hogyha van, akkor azt úgy tudjon élni.
1: Olyan szépeket mondom, ugye, Melinda, hogy így mindig itt, én elmondom ezt, hogy és akkor utána így mond valamit, és elmondom, hogy
2: De David, most megnyugtatlak, hogy a te szép lelked is kirajzolódik.
1: Az nagyon szép.
2: Csak közben benne van a nagyon erős tudatosság ezzel az egész témával kapcsolatban, és ezzel szerintem semmi baj.
0: Hát a két pólus, tudod, férfi, nő, kicsit a finomabb, a kicsit drasztikusabb.
2: De ami nekem egyértelmű mind a kettőtöknél, hogy most arra felnőttként a régi mintákat igenis sikerült átírni, és tudatosan tartjátok, amennyire csak lehet kezetekben az életeteket is, meg a pénzügyeiteket is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy jöttetek, tényleg nagyon élveztem a beszélgetést veletek is, és a szakértőknek is nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy hasznos és gyakorlati tanácsokkal is tudtunk szolgálni. Két hét múlva találkozunk legközelebb, és addig pedig szeretném, hogyha szabadon beszélnénk a pénzről, úgyhogy beszéljünk a pénzről.

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Felfüggesztették ügyészi állásából Fürst Pált. Azonnali ágazati béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Parkolósávból lesz kerékpárút a Rudasfürdővel szemben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes felfüggesztette ügyészi állásából Fürst Pált, aki ellen egyben újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett. Közölte a központi nyomozó főügyészség júniusban lemondott vezetőjének képviseletét ellátó Horváth Lórend ügyvédiroda. A hírt a legfőbb ügyészség is megerősítette. Azonnali ágazati béremelést követel a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. A közlemény szerint a múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban és közművelődési intézményekben dolgozók átlagbére jelenleg alig haladja meg a bérminimumot, és bruttó 460 ezer forint körül alakul. A szakszervezet szerint a méltatlan bérezés egyre súlyosabb szakemberhiányt és pályaelhagyást okoz, ezért azonnali forrásbővítést és bérfelzárkóztatást sürget. Hétfőn kezdődik a Szent Gellért rakpart Rudasfürdővel szemközti oldalának átépítése, amelynek célja a gyalogos és kerékpáros forgalom teljes szétválasztása. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a beruházás a fővárosi közösségi költségvetés támogatásával valósul meg, miután a budapestiek korábban megszavazták a fejlesztést. Amint egy 260 méter hosszú szakaszon a kerékpárosokat a járdáról a jelenlegi gyéren használt parkolósáv helyére vezetik át, ahol kétirányú kerékpárút épül. Az új nyomvonalat korlát választja majd el az autóforgalomtól, és rempek is segítik a fel- és lehajtást. A változtatás után a járda kizárólag a gyalogosoké lesz. A fejlesztés nem érinti a Rudasfürdő működéséhez szükséges parkolóhelyeket és a közúti forgalmi sávokat sem. Mintegy 100 000 jármű sebességét rögzítették egy hónap alatt Pilisvörösvár két utcájában, és az adatok szerint sokan jelentősen túllépik a megengedett sebességet. A HVG által ismertetett önkormányzati statisztika szerint a Szabadság utcában, ahol 50 km per óra a limit, a leggyorsabb járművet 120 km per órával mérték be. A Bányató utcában, ahol 30 km per óra megengedett sebesség, egy autós 94-jel haladt. A Pilisvörösvári önkormányzat szerint különösen aggaszt, hogy az érintett útszakaszok lakóvezetben, illetve gyermekintézmények közelében találhatók. A mérések alapján a gyorshajtás rendszeres, ezért az önkormányzat fokozott rendőrségi ellenőrzéseket kezdeményez. Az Advent Bazilika kapta a 2026-os év legszebb karácsonyi vásárának járó díjat. A Europe Best Destinations rangsorában az elismerést Monakóban adták át. A Szent István Bazilika előtti rendezvény már korábban is négyszer nyert el a Best Christmas Market címet, idén pedig a többszörös díjazottakat tömörítő All Stars kategória győztese lett. A zsűri értékelése szerint a vásár egyedülálló módon ötvözi a kultúrát, a kézműves hagyományokat és a gasztronómiai kínálatot, miközben a Szent István Bazilika előtti ünnepi díszkivilágítás különleges hangulatot teremt. Az idei Advent Bazilika november 13-ától várja majd az érdeklődőket. A várakozásoknak megfelelően halad 14. Leó pápa felépülése a tüdőműtétje után. A Gemelli Klinikán kezelt egyház főleg frissebb vizsgálati eredményei szerint a gyógyulása zavartalan, a mellkas röntgen pedig a megoperált tüdő gyors javulását mutatja. A Vatikán tájékoztatása szerint a pápa már önállóan látja el napi teendőit, és hivatali munkáját is folytatni tudja. Az egyház fő egy hétig maradt kórházi megfigyelés alatt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan vendégekkel beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik képesek hatással lenni egyébként az egész életünkre. És most egy olyan nagyon kedves hölgyet hoztam a műsor első részében, akinek az a missziója, hogy mi kényelmesebben járjunk, egészségesebbek legyünk. Ő egy speciális lábápoló mester, Katus Violának hívják, most először találkozom vele én is az életben, meg az éterben, és örülök neked, hogy itt vagy és jöttél, mert imádják a hallgatóink ezeket a témákat.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek, és egy ilyen fontos témáról beszélhetek.
1: Ugye, hogy fontos, annyira fontos, ezt most hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy megjöttél és egyből elkezdtél diagnosztizálni engem közül. Tehát, hogy mit mondtál, egy kettős gerincferdülésem lehet?
2: Igen.
1: Ezt megállapítottad a járásomból?
2: Nem csak a járásodból, hanem a tartásodból.
1: Jó, hogy már erre? Igen, ki vannak amikor, a receptoraid élezve?
2: Igen, amikor mi diagnosztizálunk speciális lábápolók, akkor elsősorban egészben nézzük az embert. Tehát ez azt jelenti, hogy nézzük a járást, a cipőt, a tartást. Tehát amikor te kérdezted tőlem, hogy mit gondolok, hogy vajon miért fájhat a lábad, akkor én például rögtön néztem a hanyagtartásod.
1: De nem fáj a lábam, csak mondtam, hogy korábban fájt, amíg meg nem találtam azt a cipőt, ami kényelmes. Tehát fájt korábban tényleg, és keresgéltem, hogy mi lenne az, ami, és erre kötöttél, hogy az nem véletlenül fájt akkor.
2: Így van, igen.
1: Szóval te mindig akkor így globálisan nézed az embert egészében.
2: Igen, ez nagyon-nagyon fontos szerintem, tehát, hogy amit a lábból látunk, az a kialakult probléma, az már egy meglévő problémának a következménye. Tehát, hogy nem csak helyileg kell kezelnünk, hanem egészben. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak a bőr problémát kezeljük, ne csak az ortopédiai változást kezeljük, hanem összességében minden problémára figyelmet fordítsunk, és úgy az egész. Hát nagyon fontos számomra, hogy ne csak az esztétikai elváltozásokat kezeljem, hanem az egészségügyi problémákat is. Nagyon sok probléma fájdalmat okoz az embereknél, szégyen érzetet vált ki.
1: Tehát ezt tapasztalod a vendégeiden?
2: Ezt abszolút tapasztalom a vendégkörömben, hogy nem áll meg ott egy probléma, hogy esztétikai gondot jelent, hanem sokszor akár lelki problémáig is elvezet. Tehát például egy izzadékony lábnál olyan fajta stressz van a vendégben, hogy ez még jobban mondjuk fokozza az izzadást, ezáltal szorongani kezd, a hétköznapjait is teljesen tönkre tudja tenni.
1: Én azért is hívtalak, és tényleg örülök, hogy itt vagy, mert hogy adj már valami helyzetjelentést, hogy állunk mi egyáltalán az igényességgel. Tehát aki hozzád elmegy, és téged megkereste, ugye itt vagy a vételkörzetünkben, itt praktizálsz, az mennyire szégyelli magát, vagy inkább az igény szintjét jellemzi, hogy szeretne magával foglalkozni?
2: Abszolút azt tapasztalom, hogy hál' Istennek most már egyre jobban a hétköznapjaink részévé válik a lábápolás is. Tehát ameddig régen mondjuk az volt a természetes, hogy a férfiak csak mondjuk fodrászhoz jártak, idézőjelesen, addig ma már teljesen természetes az, hogy például az én vendégkörömben nem csak a nők, hanem az ő párjaik, férjeik, gyermekeik is járnak hozzám. Például nagyon fontos ez a prevenció céljából, hogy már a gyerekeket is elhozzák, hogy időben el tudjuk kezdeni a kezelést.
1: És azt mondtad, hogy tulajdonképpen tökéletesen egyformán nők és férfiak járnak hozzá, tehát még az sincs, hogy nők lennének többségben.
2: Abszolút igen, mert ez egy kicsit a fogorvoshoz tudnám hasonlítani, hogy ahogy a nőknek fontos, úgy a férfiaknak is most már fontos a higiénia, az ápoltság és az egészségük, mert számos olyan probléma van, ami fájdalmat okoz. Tehát ugyanúgy nekik is fáj egy benőtt köröm, ugyanúgy nekik is problémát jelent egy gombás köröm, tehát egy repett sarok, tehát ez mind olyan dolog, ami fájdalommal jár, illetve hosszú távon akár egészségkárosító hatása is van. Ezért hál' Istennek a férfiak is jönnek hozzám, vagy talán azt tudom mondani, hogy lehet, hogy az miatt, mert hogy tudják, hogy nem kell magukat szégyelni, ezért bátrabban mernek jönni, mert volt olyan a vendégkörömben, aki azt mondta, hogy 15 évig évig azért nem ment pedikűröshöz, mert egyszer volt egy olyan kellemetlen élménye, hogy elment a pedikűröshöz, aki megjegyezte neki, hogy hát milyen állapotban van a lába, és hogy ezzel miért jött ide. És annyira megszégyenítette, hogy 15 éven keresztül utána nem mert felkeresni másik szakembert, mert nem akarta ezt az élményt újra átélni. És mondtam neki, hogy higgyel, hogy én nem azért vagyok, hogy ítélkezzek, hanem azért, hogy bizalommal forduljon hozzám, és hogy tudjak segíteni.
1: Mivel fordulnak általában hozzád?
2: A leggyakrabban benőtt körömmel, gombás fertőzésekkel. Igazából nem is tudnék mit kiemelni.
1: És mennyi idő alatt gyógyítod meg őket, ha ezt gyógyításnak nevezzük?
2: Én azt gondolom, hogy nevezhetjük gyógyításnak, vagy inkább talán életminőségjavításnak.
1: Na, oké.
2: Például volt egy 92 éves férfi vendégem, akit a fia hozott hozzám, mert egyedül már nem tudott rendesen járni. Aha. Eltelt 2 nap, és visszajött hozzám, és én meg is ijedtem, megmondom őszintén, hogy úristen, mit rontottam el, hogy az ajtómban áll, amikor én azt gondoltam, hogy rendbe tettem a lábát. És azt mondta nekem akkor, hogy csak azért jött, mert szeretné megköszönni, amit értetettem. És nem is értettem, hogy mégis mit szeretne ezzel mondani, és akkor mondta nekem, hogy Viola, én a nyugdíj előtt bíróként dolgoztam, és borzasztó nagy volt rajtam a felelősség, emberek sorsa felett döntöttem. Az utóbbi időben viszont a fiamnak kell még a mosdóig is kikísérnie. Ő nem a lábamat gyógyította meg, hanem az életminőségemet javította, annyival, amit még el sem tud képzelni, mert maga még nagyon fiatal, de az én koromban óriási segítség, amit ön tett értem, és sosem fogom elfelejteni. Megmondom őszintén, hogy ez a pályámnak egy meghatározó élmény volt.
1: Hát ezért érdemes, nem?
2: Ez azt igazi, gondolom, hogy igen.
1: Igazi visszacsatolás, szívből gratulálok egyébként, de most jár az agyam valamint már, mióta itt beszélgetünk, a mozaikokat rakom össze. Mondtad ezt az izzadékony lábat. Na most kinek izzadékony a lába? Mert, és akkor most megint jön az igényesség, tehát hogy én évek óta például használok, fújkálom a lábamat is, meg a cipőt is.
2: Igen, ez azért egy nagyon érdekes téma, mert sokszor ezt a problémát összekötik az igénytelenséggel, ami nagyon nagy butaság. Tehát például nézzünk egy gyári munkást, aki naponta, vagy egy konyhán dolgozót, aki naponta 8-12 órát zárt cipőt visel. Nekik például fel tudom hívni a figyelmét a megfelelő munkavédelmi bakancs választására, a lábdezodoráló készítmények alkalmazására, a jó minőségű pamutzoknikra, a cipőfertőtlenítésre. Tehát, hogy ezek olyan otthon elvégezhető dolgok,
1: ami automatizmussá tud válni.
2: Így van. Sokszor például náluk nem az igénytelenség okozza a kialakult problémát, hanem például egy stresszfaktor, egy hormonális probléma, amiről nem tehet az ember. Viszont az miatt, mert hogy ők még jobban izgulnak ezen a dolgon, egyre rosszabb lesz
1: az a jót nem tesznek.
2: Nem, egyre rosszabb lesz sajnos a probléma. Sajnos egészen, tehát olyan szinten belső feszültséget okozhat, hogy például a társas kapcsolataikra is kihatással lehet hosszú távon, az intim dolgaikra is, tehát nem is tudjuk, hogy mennyire, mekkora szégyenérzetet tud ez a probléma kelteni az emberekbe.
1: Tehát képesek addig idegesíteni magukat, hogy mindenre hatással lesz.
2: Mindennel, tényleg, tehát, hogy például volt egy 20 éves lány a vendégkörömben, akinek gombás volt a körme. Nem mert nyáron szandált felvenni, nem mert strandra menni, nem mert bizonyos bulikba elmenni, mert mondta, hogy attól fél, hogy le kell venni a cipőjét. Hát gondoljunk bele, hogy egy 20 éves lánynak hosszú távon ez milyen kihatással van az életére.
1: Ez meddig tart egyáltalán? Tehát egy ilyen gombás valami?
2: Nagyon sok mindentől függ, hogy mennyi idő tudjuk kikezelni, függ a vendég életkorától, a belgyógyászati betegségeitől. Aha. Vannak bizonyos belgyógyászati betegségek, amihez szorosan hozzákapcsolható például egy gombásköröm kialakulása. Például a cukorbetegeknél jellemző, hogy kialakul a gombásköröm, mert érrendszeri problémájuk van. Nem az igénytelenség miatt, hanem a belgyógyászati betegség következményeként.
1: Hú, a tudatosságot nem fogjuk megúszni ezen a területen se. Ugye, hogy tudatosan odafigyeljünk.
2: Így van, és ezért is tartom fontosnak, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy a pedikűröshöz járás az nem egy kizárólag esztétikai kezelés, hanem egy olyan kezelés, ami hosszú távon az életminőségünkön tud javítani, az egészségünk fenntartásában tud segíteni, és a megelőzésben. Tehát, hogyha megfelelő szakembert választunk, akkor az a pedikűrös, akihez járunk, úgymond egy előszűrőként tud szolgálni. példának okáért, hogyha időben észreveszi a pedikűrös, hogy egy olyan elváltozás van a lábunkon, ami mondjuk egy belgyógyászati betegségre utalhat, akkor megfelelő szakorvoshoz tudja irányítani a vendéget. Uh-huh. Például neurológushoz, például diabetológushoz, bőrgyógyászhoz. Tehát, hogyha jó a pedikűrös, tudja, hogy merre irányítsa tovább a vendégét, betartva a kompetencia határait.
1: Hát egy jó irányjelző ilyen szempontból.
2: Így van.
1: Megkerülhetetlen.
2: A legfontosabb a prevenció, én azt gondolom, és ezt mindig az orvosok is kihangsúlyozzák az előadásokon, hogy nem kell egy pedikűrösnek minden problémát megoldania, viszont fel kell ismernie, és szakirányosan tovább irányítani a vendégét.
1: Uh-huh. Mondtad, hogy vannak ezek a lábápolási termékek. Tehát az, hogy fújkáljuk a lábunkat, az válhat ugyanúgy a részünké, mint hogy parfümöt teszünk magunkra, stb.
2: Így van, az nem mindegy, hogy mivel. Tehát ebben is a szakember fog tudni nekünk segíteni, hogyha tudja a szakember, hogy milyen fertőzéssel áll szembe, tudja, hogy milyen bőrtípust lát maga előtt, akkor fogja tudni a vendégét célirányosan segíteni, hogy milyen terméket használjon. Hogyha nem megfelelő terméket használ a vendég, akkor sajnos vagy stagnálni fog a probléma, nem fog megszűnni, vagy talán még rosszabbodni is fog. Rendszeresen a vendégek félrekezelik saját magukat, mert ők azt gondolják, hogy az internet alapján, vagy a saját tapasztalataik, vagy a szomszéd véleménye alapján, ők jól diagnosztizálják magukat. Rendszeres probléma van ebből, hogy például összekevernek egy gombás körmöt egy pszoriázisos körömmel. Egy gombás köröm az fertőző, egy pszoriázisos köröm pedig nem fertőző, az egy betegségnek a következménye, amit teljesen másképpen kell kezelni.
1: Ránézéssel megmondod?
2: Nem mondom meg ránézéssel, de általában azért gondolom, hogy melyikről lehet szó, uh-huh. És akkor olyan vizsgálatokra irányítom a vendéget, hogy kizárjuk egyiket vagy a másikat.
1: No, de az, hogy valaki ápolja a lábát, akkor is, hogyha nincsen annak a világon semmilyen problémája, az egy igényszint? Tehát ha én befújkálom külön a cipőt olyannal, aminennel a cipőt kell, meg a lábamat is külön, az nem olyan igényesség, mint hogy parfümöt teszek magamra? Vagy szórok magamra?
2: Hogy mondjam, nem csak igényesség, hanem én inkább azt mondanám, hogy tájékozottság. Mert például sok vendégem nem azért nem használt megfelelő készítményeket azelőtt, hogy velem találkozott, mert igénytelen, hanem azért, mert nem tudta. Uh-huh. És miután eljött hozzám, és én felvilágosítottam, hogy például van UV-fényes cipőfertőtlenítő, és nézett egy remet, tényleg, hát én erről nem tudtam. Tehát, hogy nem azért nem használunk bizonyos termékeket, mert igénytelenek vagyunk, hanem azért, mert nem tudunk róla, vagyunk megfelelően felvilágosítva.
1: Na de mondod a prevenciót, hát én szerintem évek óta, nem is tudom már mennyi ideje, de fújkálom, és már a gyerekek is átvették, és ők is fújkálják. De most se tudják, hogy miért, de fújkálják.
2: Helyes, viszont ezzel is azért óvatosan, mert ezzel annyi probléma lehet, hogy bizonyos hatóanyaghoz hozzá tud szokni a szervezetünk, és egy idő után már nem fog úgy hatni, ahogy kellene. Tehát érdemes például váltogatni időnként a termékeket, hogy váltogassuk a hatóanyagot. Ebben is egy szakember tud megfelelően segíteni. De például csak egy hétköznapi példa, hogyha mondjuk van egy irodai dolgozó hölgy, akinek rendszeresen fáj a lába, együtt él évekig ezzel a problémával, és nem tudja, hogy miért fáj a lába, akkor olyan apró dolgokkal tudunk neki segíteni, mint például egy kompressziós harisnyadrág viselése, egy tehermentesítő, egy megfelelő hatóanyagos krém, tehát hogy ezek abszolút beilleszhetők a hétköznapi emberek mindennapjaiba.
1: És be is illesztik? Egyébként mennyire hallgatnak rád?
2: Akinek fáj a lába, az beillesztik.
1: Oké. Már eléggé fáj.
2: Na, de viszont mit tapasztalsz? Igen, tehát ezt viszont tapasztalom a szakmámban, hogy sajnos még mindig nagyon jellemző, hogy akkor jönnek hozzánk az emberek. Így van, hogyha már olyan elváltozást látnak a lábukon, ami tényleg nagyon szembetűnő, vagy pedig már akkora fájdalmuk van, hogy muszáj menni. Uh-huh. Volt olyan, aki télen műanyag papucsba jött hozzám, mert nem tudott már cipőt húzni. És sajnos eljutott idáig, hogy annyira fájt neki a lába, hogy már papucsba kellett, hogy jöjjön.
1: Aha. És aztán mennyi idővel múlnak el ezek? Például nála.
2: Most itt például egy benőtt körömről van szó, ott egy-két-három napon belül enyhül a fájdalom. Sőt, szinte azt mondom, hogy ahogy eltávolítjuk azt a köröm sarkot, ami a gyulladást okozza, azonnal szinte megszűnik a feszítő érzés. Nyilván utána a gyulladás az még egy pár nap, amire rendeződik. Így van, de rövid távon tudunk segítséget nyújtani.
1: Mondod ezt a benőtt körmöt, hát bocs, hogy ilyeneket kérdezek, én azért nem értek annyira hát egyáltalán nem értek ez a területhez, azért is hívtalak. Ha magunknak vágjuk a körmünket, akkor szokott ez a benőtt köröm lenni, hogy össze-vissza vagdossuk? Ez nem feltétlenül?
2: Nem feltétlenül. Az az igazság, hogy több oka lehet a benőtt körömnek. Van, aki hajlamos rá, eleve olyan a köröm formája, de nyilván például a téli időszakban még azoknál is probléma, akiknek nem hajlamos erre a körme. Rossz cipőt választanak, túl szoros a cipő, összenyomja a lábujjakat, esetleg nem megfelel a higiénia, jobban felszaporodnak a baktériumok, így gyulladás alakul ki, de nyilván egyébként a legtöbb probléma a helytelen körömvágásból adódik. Hát azt most nehezen tudnám így elmagyarázni, hogy mi a megfelelő körömvágás.
1: Na, azért, mert szerintem én még életemben nem vágtam normálisan.
2: Én a saját vendégeimnek meg szoktam mutatni, mert nem lehet ezt egy sémára ráhúzni, hogy kell körmöt vágni, mindenkinek egyedi a körömformája, és azt gondolom, hogy az a legjobb, ha a szakember megmutatja, hogy az adott embernek az adott körömformáját hogyan kell formázni ahhoz, hogy ne okozzon problémát.
1: Jó, tehát ezt meg kell tanulni.
2: Meg kell tanítani.
1: Meg kell tanítani, hát még kérdezni is kell.
2: Igen.
1: És a másik, hogy mennyien tévesztik össze a te hivatásodat, nem a szépészeti dologgal, hanem mint ezekkel a kényelmi dolgokkal, hogy a lábmasszást kérnek tőled? Tudom, hogy nem ez a feladatod, de hogy mennyire vannak tisztában a te mesterségeddel?
2: Nálam ez már egy elég kialakult dolog, engem konkrétan olyan vendégek keresnek fel, akiknek úgynevezett problémás lába van. Tehát, hogy én például egyáltalán nem végzek lakkozást a lábon, mert nincsen rá kapacitásom. Hál' Istennek, én azt tapasztalom a saját ismeretségi körömbe, hogy kezd azért különválni az esztétikai, illetve a gyógyászati lábápolás, ha mondhatom így. Az esztétikai lábápolásnál elegendő az a lakkozásra, a figyelni, a bőrpuhításra, a bőrkeményedések eltávolítására, de engem már inkább olyan vendégek keresnek föl, akinek repedt sarka van, benőtt körme, megvastagodott körme, izzadós lába, pszoriázisos, tehát konkrét problémákkal érkeznek hozzám.
1: Na, és akkor most van az a lélektani pont, Viola, hogy mondd el kérlek, hogy hol érünk el téged.
2: Én Gödöllön dolgozom.
1: Okay. Van weboldal?
2: Igen.
1: De azt is szabad elmondani.
2: Professzionális lábápolás Gödöllő.
1: Ezt így írjuk be?
2: Így, igen, és akkor a Facebook oldalamat fogja kidobni, az a szakmai Facebook oldalam. Uh-huh. Ott azért el szoktak rettenni egy kicsit.
1: Mitől?
2: A hétköznapi emberek, hogyha ott látnak előtte-utána képeket, ott azért óvatosan.
1: Jó, hát nem az a cél, hogy elriaszd őket, hanem az, hogy felhívd a figyelmet.
2: Ott kifejezetten problémás lábak vannak fönt, van, aki nem bírja, volt vendégem, aki például mondta is, hogy úristen, te ilyeneket is csinálsz, és mondtam, hogy legfőképpen igen, mert nekem tényleg ez egy hivatás, hogy aki fájdalommal érkezik hozzám, azon tudjak segíteni.
1: Na, nekem ez végszónak tökéletes, akkor ez legyen már az útra való. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon élveztem a beszélgetést, gyere gyakrabban hozzánk, meg hát mindig úgy szoktam elköszönni, hogy sok csillogó szempárat kívánok, de itt mit kívánok, hogy sok egészséges lábat?
2: Én azt gondolom, hogy egy ilyen kezelés után tényleg csillogó szemekkel találkozok.
1: Na jó, akkor ezt kívánom, akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Katus Violával beszélgettem, kedves hallgatóink, speciális lábápoló mesterrel, kövessék, szeressék azt a sok energiát, amit imádott hivatásába beletesz, a figyelmükkel viszonozzák. Violától most elköszönök, önöktől még nem. Jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Nagyon remélem, hogy nem sértődik meg érte, sőt, talán még hízelgő és lesz a régi kedves barátunkat. Köszöntöm nagy szeretettel Kőszegi Zsoltot, aki ezúttal nem a Vagabond Korzóval érkezett. Ám. Teljesen mással örülök neked, hogy itt vagy.
3: Mindig, én is köszönöm szépen a meghívást, mindig a jelenlétet, meg a magát, azt a jó kis beszélgetést, ami szerintem biztos, hogy jó lesz, mert hát sose rossz.
1: Igyekszem, és köszönöm, hogy ezt mondod. Hát, de akkor erre utalok is. Most egy picit hadd utaljak vissza itt. Most már évek óta beszélgetünk veled, de mindig jellemzően a Vagabond Korzó, amit te ugye Dunaharasztiban gyakorlatilag csináltál egy olyan eseményt, ami az egyik legnívósabb városi rendezvény.
3: Most már harmadik gyermekünk, így a családban.
1: Hosszú-hosszú évek óta. És na most azt képzelje el a kedves hallgató, hogy Zsoltot én innen ismerem személyesen. És én nekem úgy élt a fejemben, mint aki vagányan rétlehoz egy ilyen Vagabond Korzó rendezvényt, tudtam, hogy zenél, és azt is, hogy ott a Laffert kúriában is komoly szereped van, mint kultúrszakembernek, és aztán azt nem raktam össze, hogy az S-Modell zenekarhoz neked közöd volt. Hát de még ha csak közöd lett volna, te volt az énekese. Ennek a legendás formációnak, amit én egyébként szerettem. És kedves hallgatóink, hát most itt van egy igazi kuriózum a kezemben, egy CD 92-es.
3: Igen,
1: konkrétan. Évjárat. Játszma című, hát most már ikonikus.
3: Kétségtelen, így van ez.
1: Albumotok. Amiből nem is nagyon voltak CD-k, ugye?
3: CD nem volt, kazetta készült annak idén.
1: Talán kettő, ugye?
3: Hogy?
1: Kettő, vagy mennyi volt nektek?
3: Hát volt ez, meg utána kiadtak egy koncert, kiletadva egy koncert.
1: Hát az én kettő,
3: kiletadva egy koncert, nem ez a 90-es évek közepe felé.
1: Igen, igen. Na, szóval ez egy kuriózum, ami itt van a kezem, úgyhogy örülök neki, és köszönöm szépen, amit hoztál. Mert hogy igen, megtudtam közben, hogy Zsolt volt a legendás zenekar énekese. Úgyhogy így már még érdekesebbé vált számomra a történet. Most ami miatt beszélgetünk, az hát egy szomorú alkalom, vagy apropó mondhatom?
3: Hát,
1: Ribill Gyuri?
3: Igen, igen, ez kétségtelenül az, de nem a szomorkodás az apropója.
1: És nem erre viszitek a mostani eseményt, amiről mindjárt beszélünk, ugye Ribill György, hát nem feltétlenül az S-modellből lett ismert a nagy közönség
3: számára.
1: Nem,
3: a Kim Novákból lett
1: ismert, ugye, meg van. Aztán a Hobónál is.
3: Így van, nagyon sok felé találkoztat,
1: sok felé játszott, egy nagyon jellegzetes karaktere volt a zenei életnek a jellegzetes rasta hajával.
3: Hát a látvány szempontjából mindenféleképpen, meg izgalmasnak tűnhetett, hogy balkezes gitáros igen. volt. Tehát ezek a külsőségek, és hát a belső részek pedig maga az egyénisége, a zenei mi volt, tehát hogy nem magyarul játszotta a rock and rollt, hanem külföldiül játszotta teljesen egyedi stílussal, egyedi hozzáállással és egyedi gondolkodásmóddal. Tehát, hogy ezért volt mindig is különleges, nem csak számomra, én persze elfogult vagyok, hanem a hallgatóság számára is a Gyulinak a játék.
1: Ti most akkor konkrétan meddig játszottatok együtt?
3: Nagyon sokáig. Tehát úgy volt,
1: hány éves az S-modell, akkor ott kezdjük?
3: Az S-modell zenekar, mint olyan azt a Gyuri csinálta a 97 körül egy trióban, a Gillian Govival és a Csibi Tomival, és akkor, ahogy így összeérnek a dolgok, nekünk is volt egy másik zenekarunk, egy Dózis nevezetű, akkor összetalálkoztunk a Závodi Janóval, akkor a Závodi Janó lehívott minket a Dózis zenekarra, hogy akkor mi lettünk a Závodi Band, ez olyan 98 körül volt,
1: és akkor...
3: Piramisos Závodi Janó, és akkor nyílt meg a Rock Café, az első Rock Café a Dohány utcában.
1: Aha, aha.
3: És akkor ott játszottunk rendszeresen, és akkor a Gyuri járt lejammelni. Akkor ők már a Józsefvárosi klubban már játszottak, a Topóban is részt vett, és a saját első.
1: Tehát nem szakadtatok el soha.
3: Tehát hogy valahogy egy 98-tól indul folyamatosan ez a kapcsolat így körülbelül.
1: Na de várjál már, itt ide van írva.
3: Vagy nem 98-88-tól, bocsáss meg. Nem 88-tól, igen.
1: Szóval ez egy nagyon régi szövetség, nem tudom mi volt, barátság?
3: Hát ez kapcsolat szerintem, ez ilyen lelkitársi, zenei.
1: Alkotói.
3: Alkotói, igen. Alkotói főleg, mert az S-modellnek is, meg utána később csináltunk egy Equus nevezetű zenekart közösen, és hát ott a 99%-ban a Gyuri volt a zenei alkotó, és én írtam a szövegeket hozzá. Tehát, hogy az S-modellben is, meg az Equusban is.
1: Szóval a ilyen szempontból a kapcsolatotok egyébként a haláláig nem szakadt meg?
3: Nem. Hát a Gyuri volt az, aki minket talán 2000-ben kirángatott a lányommal és a feleségemmel Börzsönybe, Kismarosra, mert ő ott lakott, ott vett akkor egy nyaralót, hogy nézzük már meg. És nekünk azóta tart a Börzsöny imádat, tehát egy havonta 2-3 szor csak úgy felszaladunk, és viszünk egy kávét, meg nézzük a Dunát, tehát ugye ez azóta megvan, és rendszeresen jártunk ki hozzá. Tehát meg mindenféle kapcsolat is volt, nem csak a koncerteken találkoztunk.
1: Azt gondolom nem titok, ugye ő balesetben.
3: Igen.
1: Tehát egy ilyen értelmetlen.
3: Teljesen nonsense dolog, tehát leugrott kenyérért. Ez volt a
1: komolyan?
3: Igen, tehát nem ment, hogy leugrik a boltba. Kenyér, és volt egy hülye kanyar, esős, őszi, csúszós, nyálkás idő. Fene se tudja, hogy mi történt, jött szembe egy hölgy autóval, összeütköztek, és a Gyuri ilyen szerencsétlenül ütődött hozzá a kormányhoz, hogy ilyen belső érzés, tehát egy ilyen pikpak néhány másodperc volt az egész. Tehát,
1: hogy na, tehát egy teljesen értelmetlen.
3: Teljesen.
1: Körülmények között távozott, de na de hát milyen jó, hogy ti, akik szerettétek őt, életben tartjátok az emlékét.
3: Hát mindenféleképpen, mert ezek olyan együtt töltött idők, és olyan rezgésszámokat tanultunk meg egymástól, vagy éltünk meg együtt, hogy ez mindannyiunkban azért zsigerileg belénk ívódott. Tehát ez az S-modell éráról beszélek most csak. Tehát szerencsére nagyon sok zenekarba játszott az S-modell után, és itt fölött tényleg a Kim Novák volt, ahol ő aztán teljesen kiteljesedett, mint alkotó, tehát mint zeneileg, mint elismerésileg, tehát hogy ez a korszak ez tette őt fel oda, ahova valójában is szerintem mindig is való lett volna.
1: Uh-huh. Voltál is, vagy jártál is Kim Novákra?
3: Voltam jó néhányszor, persze, igen, voltam sokszor.
1: Most, mert még nem mondtuk el se az időpontot, se a helyzet, hogy ezt most ezen csak azért legyünk túl, hogy essünk túl, és amit elmondjuk még többször, hogy megjegyezzék a hallgatók.
3: Így van, hát ez október 21-én szerdán tartunk egy Privil Gyuri emlékestet, mégpedig a Gödör Klubban este 8 órától, hova mindenki természetesen szeretettel várunk. Itt ezen az esten az S-modell és az Equus zenekar tagjai fogják egy kicsit ilyen szeánsz jelleggel felidézni ezt az időszakot. Az a mottója ennek a mostani esnek, hogy mivel 13 év volt ez a hülye egy baleset, hogy 13 év, mi 13 dalt fogunk eljátszani, és hát a sors úgy hozta, hogy konkrétan 13 zenész lesz a színpadon. Aha. Tehát, hogy eléggé számmisztikus varázsa van.
1: Az abszolút, tehát a két zenekarban ennyien?
3: Hát ennél sokkal többen fordulok, mert az S-modell annak idején, azért a 90-es évek elején, tehát nagyon-nagyon sok zenész fordult meg, akik nagyon jó helyekre kerültek, és nagyon jó zenészként folytatták tovább a pályafutásukat, úgyhogy nagyon-nagyon, ez tucatnyi zenész. Hát ez egy ilyen állandó jam hangulat volt, tehát hogy volt, amikor csak 4-en voltunk a színpadon, volt, amikor meg 9-en, vagy 10-en, vagy 15-en, tehát hogy ez mindig változott.
1: No, de 13 dal elég lesz egy estére?
3: Most elégnek kell, hogy legyen. Több ilyen Gyuri estet tartottunk már, igyekszünk azért majd minden évben, a tavalyi az így kimaradt, meg talán még egy-kettő ez alatt a 13 év alatt. Mindenféle, tehát nagyon-nagyon sokféle ötlettel, sokféle vendégzenésszel, sokféle vendégzenekarral, különböző helyszíneken és különböző metódusokban tartottuk ezeket az emlékkoncerteket. Itt most pont az lesz a lényeg, hogy nem lesznek vendégek, hanem csak akik részt vettek ezekben az érákban, pont azért, hogy érzékeltessük azt, hogy tehát pontosan a Gyurinak a hiányát. Tehát, hogy ő az ő gitári nem fog megszólalni. Tehát és most nem hívtunk senkit, aki úgy gitározik, vagy hasonlóképpen gitározik, vagy úgy énekel, vagy például úgy olyan haja van, most csak mondok, hogy van elkülsőséges, hanem most ennek pont ez az a lényeg, és ezért lesz ilyen sarkatosan 13 év, 13 dal, hogy most ennyi.
1: De a 13 dalban csak a két zenekarnak a...
3: Igen.
1: Diszkográfiája, vagy a dalai válogattak. Tehát a játszmáról mennyi lesz például?
3: Hát az öm azért a játszmáról lesz szerintem, ha jól számolom, szerintem 7 vagy 8 dal lesz a játszmáról.
1: Te itt látom, ez olyan nehéz című dal, az majdnem 12 perces.
3: Hát igen, az olyan nehéz, ez egy ikonikus dal, tehát hogy azt volt, amikor 6 percig játszottuk, de volt olyan koncert, amikor 3-4 órás volt. Tehát ez mindig a koncert hangulatán múlott, meg éppen, hogy mekkora volt az a stánk, amivel rendelkeztünk abban az adott pillanatban.
1: Tehát, hogy látod, ugye, mert nem ez az első ilyen, hogy szeretnek ráemlékezni, és akik ők jártak annó, azok szívesen?
3: Igen. Pont ez az érdekes, tavaly volt az utolsó ilyen, és szerencsére nagyon sokan összeszaladtunk, és mindenki az utólag a visszajelzésekből, hogy mindenkinek ilyen jó eső érzése volt. Jó volt találkozni a régi arcokkal, akikkel nem találkozott már N+1 éve, jó volt dumálgatni, jó volt ezeket a dalokat élőben hallgatni, és nem csak a kalózkazettákról, vagy éppen a lemezekről, vagy akármiről másról.
1: Ezek nagy idők voltak.
3: Tehát mindenkinek ezek voltak a nagy idejei.
1: Én azért tudtam figyelemmel követni a ti ténykedéseteket gyerekként, egyébként ezt el kell mondanom, 92-ben még 12 éves voltam, és mert annak idején neked emlékezned kell rá, volt ilyen, hogy magyar popzenei újságírás. Polip, Hello 3 mellett. Tehát voltak olyan újságok, ahol magyar zenészekkel foglalkoztak, és ott nagyon sokszor szerepeltetek.
3: Igen, ebben. Szerencsére ez a rész, tehát hogy azok az újságírók is akkor kezdték, vagy akkor lendültek bele, akkor tanulták meg, hogy ez hogy működik, és hát mi azért egy ilyen elég érdekes, meg elég jó téma voltunk. Egy az, hogy sokat játszottunk, tehát volt olyan év, mondjuk a 92-es, amikor olyan 180 valahány koncertünk volt. Tehát akkoriban mondjuk teljesen más volt a klub, ez országosan is, tehát hogyha valaki ilyen zenét hallgatott, és az apukája kocsmáros volt, akkor rábeszélte papát, hogy akkor ez legyen rock kocsma, és akkor elmentünk a világ végére is, szörnyű körülmények között, szörnyű

0: Erdes is Ferenc dob. Ő a Quimbis.
1: Ő a Quimbis, igen.
0: És hát Ferenci Gyurit meg megint senkinek nem kell bemutatni. Ez egy szupergrup volt lényegében.
1: Hát sokan mondták annak idején, meg akkoriban is, hogy ő is az volt a varázsa zeneileg mindenféleképpen az, hogy a két Gyuri ott az első sorban nagyon jól tudott kommunikálni egymással a zene nyelvén, és hát végig is voltunk hárman elől, és így szimpátiát keltettünk azokban az emberekben is, akik nem hitték volna, hogy ők szeretik a blues zenét. Mert hát azért jártak sokan rendszeresen annak idején esmével koncertekre, mert nem hiszem, hogy lett volna olyan dal, amit ugyanúgy játszottunk volna el, még akkor sem, hogyha 180-szor vagy 190-szer játszottuk egy évben, mert mindig az adott pillanat és az adott hangulat adta azt, hogy melyik dal hogy fog megszólalni.
0: Szereted énekelni ezeket a dalokat?
1: Természetesen.
0: Te az új zenekaroddal is játszol esmodellt?
1: Van olyan variáció, amivel igen. Igen. Hát mert ezeket nem szeretném, hogy így feledésben merüljön. Meg hát nekem is így zsigerileg bennem vannak bizonyos dalok egyfolytában. Tehát, hogy valamit majd például nem is, tehát szeretnék eljátszani, de nem lehet. Tehát nincs olyan ember, aki mondjuk úgy tudná megcsinálni, mint ahogy ez a Gyurival megszületett. Aha. Tehát, hogy azért voltak olyanok is.
0: Ugye, most nem akarok senkit hasonlítgatni, mert ez szakma, és én azért ilyen szinten nem értek a szakmához, de ugye van egy legenda a Radics Béla körül, a Taurusos Radics Béla körül, hogy ő mekkora nagy császár volt, de azt igazából nem tudjuk, mert nem maradt lemez utána, ami maradt ilyen felvétel, arról meg nem tudom megállapítani, hogy most ő tényleg akkor a császár volt, ahogy előadják, RB kapitány.
1: Igen, természetesen
0: tisztában is olvastam, meg...
1: Így van, tehát hogy értem is, és helye is van. Én egy kicsit... sőt, nagyon elfogult vagyok, és engem konkrétan így bánt ez a sztori, hogy a Gyuri annál sokkal többet tett le a magyar zenei életben, mint amennyire nem foglalkozik vele senki. Tehát, hogy nem hallani róla néha egy-egy Kim Novák dalt valami filmben, vagy reklámban, vagy itt-ott meg lehet hallani, és akkor húha, meghallgatják az emberek, és akkor így kész. Tehát, hogy én...
0: Tehát rajta sokat, kívül nem is ápolják az emlékét?
1: Nem jellemző. Uh-huh. Nem jellemző. Tehát, hogy nincsenek meg azok azok a fétisgyártók, akik mondjuk a Radics Béla emléke körül izegnek mozognak, vagy nem tudom, hogy ez mitől lesz valaki az, ami... Gyuri mindenféleképpen ezen a listán szerepel az én felfogásokban, sőt, még feljebb is, mert a Gyuri nem csak az, hogy nagyon jó zenész, és nagyon jó volt a saját hangszerén, hanem elképesztő módon látta az első hangtól kezdve, hogy ő mit akar csinálni. Tehát előlátó volt, ez legfőképpen a stúdiókban nyilvánult meg. Tehát a stúdió munkában ő még be se lépett az ajtón, de már tudta, hogy mi lesz a lemezen. Az utolsó hangig. Tehát minden a fejében volt, és nem csak nálunk, hanem ez a Kim Nováknál is, tehát zenei rendezőként is benne volt. De tényleg az utolsó ciccenésig, vagy koppanásig, és annak ott kell lennie, és amikor visszahallgatott, akkor rájött arra, hogy a mindenségét, ennek tényleg ott kellett lennie. Erre mondjuk a legjobb példa az Equus című zenekarunknak a második lemez, amit közösen csináltunk, ott például a 80% a daloknak az a stúdióban született. Uh-huh. Tehát, hogy nem is próbáltunk előtte semmit. Tehát voltak a Gyuri fejében ötletek, bevonultak a stúdióba a Vörös Gabi, a Vöri, meg a Gerdesics, Feri hárman, felvették az alapgrúvokat első nap, akkor este én oda mentem, a Gyuri ráénekelgetett valamit, hogy akkor ő most így gondolná, hogy ide kéne ilyen-olyan dallam, és akkor másnapra én mentem, és már vittem a nyerszövegeket, és harmadnap már felvettük a szöveget, a kiegészítő gitárokat, a dalokat, és tehát, hogy
0: ő utar... Könnyen írtál te is?
1: Hát azt hiszem, igen. Tehát így kellett. Mert hogy ebből látszik, hogy mennyire egy hullámhosszon voltam.
0: Abszolút, hogy egy...
1: Tehát volt nem egyszer olyan, hogy persze ezek a dalok ilyen angol hangjával felkerült dolog, mert a Gyuri, mint gitáros, ugye ilyen dallamokat énekelgetett fel, és volt nem egyszer,

0: példa, hogy odavittem a szöveget, és mondta, hogy hát ilyen nincs, hát konkrétan a magánhangzó pontossággal ment a szöveg.
1: Őrület.
0: És szótagszáról, minden, és egy dalszöveg lett belőle, egy képpel, egy hangulattal, ami ugyanaz a hangulat lett szerencsére, mint a zene, amit ő alá gondolt.
1: Óriási. Mikor éreznéd méltónak akár az S-modell helyzetét, meg akár a Pribil emlék ápolást?
0: Hát az S-modell helyzete azt szerintem méltó helyen van, az S-modell mindig akkor keresték meg, akkor szerették, amikor nem volt. Tehát ez a mai napig is így van, nevel nekem semmi bajon nincsen. A Gyurival kapcsolatban meg nem tudom, hogy ezek hogy működnek, vagy mitől, milyen újságírói vagy zenei újságíró platformon ki az az ember, aki azt mondja, hogy akkor ő benyomott be a szekrénybe, és a P betűnél a Pribil György címszónál elkezd egy kicsit utána kutogodni, ne adj Isten, talán még ír róla egy cikket, vagy akár egy kicsit még mélyebbre belemegy, és akkor ír mondjuk egy könyvecskét, vagy bármit arról, hogy azért ez a fickó rendesen oda tette magát, tehát hogy mindenféleképpen megérdemelne néhány sort, néhány szót, és sok-sok időt.
1: Na, mert hogy visszatérve a Radics Bélával ellentétben, itt millió bizonyíték maradt.
0: Igen, szerencsére.
1: Hát a lemezek, igen. Felvételek, tehát hallgatni, nézni egyaránt lehet.
0: Így van. Az lehet, hogy aztán az is van benne, hogy a Gyurinak azért a maga személyisége, nem mindenki, hogy mondjam, rokon szembezett vele, mert egy elég akkurátus ember volt, és eléggé akarnok volt, és amivel szerintem semmi baj, mert hogy
1: gondolom ez
0: hogy előre. Hogy ő persze, tehát ő kiállt a saját igaza mellett. Itt olyan legapróbb dolgoktól kezdve, hogy nem tudom, a koncerteken a technikusok azok eret vágtak magukon, mert nem volt hajlandó a marsat lejjebb tekerni, mert akkor szól jól, hogyha minimum a négyesen van, de inkább az ötösön, vagyunk később mint Fender erősítője volt, de az is ugyanaz a sztori, és akkor állandóan ment a hiszti, főleg miután már ilyen, hogy mondjam, eldől Dolby szőrrendosodott a technikusok füle, tisztelet a kivételnek természetesen, állandóan ment a hiszti. Tehát volt olyan, hogy elmentünk játszani egy ilyen helyre, és akkor az első szám után jött a tulaj, és mondta, hogy hát ilyen hangosan ez nem lehet. Aha. De te hívtál ide minket, tudod, hogy miről van szó? Na jó van, de hát is bement a pultba, hát itt szóló lemezetek, ezt hallgatom hónapok óta, de hát itt le tudom tekerni a hangerőt. Tehát, hogy konkrétan igen.
1: Na jó, sztorik is lesznek ilyenkor, amikor buli van?
0: Sanszos.
1: Na jó, még egyszer október 21.
0: Október 21-e szerda, okay. Gödör 8 óra.
1: Pribil emlék.
0: Pribil emlék.
1: Koncert és S-modell hosszú idő után megint újra, úgyhogy Zsoltot majd hagyják ismét énekelni az S-modellben. Jó társaságban tudod repül az idő, megint
0: kétségtelen.
1: A végén vagyunk, de hát én azt kívánom, hogy kerüljön minden a helyére. Az S-modell is, a Pribil emlék is, te meg énekelj sokat.
0: Azon vagyok, de beszélgetni is jövök hozzád bármikor, hát én bárlak, mert veled viszont szeretek. Köszönök mindenkinek.
1: Várlak mindent. Vissza. Kedves hallgatóink, Zsoltot ahol csak lehet kövessék, szeressék és támogassák ezt a sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, figyelmükkel viszonozzák. No, Zsoltól elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Katus Violának és Kőszegi Zsoltnak.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: 6 korábbi igazságügyi minisztert is beidéz a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. November 15-ig lehet jelentkezni a keresztfél éves felsőoktatási képzésekre. Kőbánya alsónál tartottak ma nagy takarítást és fokozott ellenőrzést. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hat volt igazságügyi miniszter: Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága budapesti ülésén. A testület továbbá döntött: Répási Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár, és Kis Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is. Az első meghallgatás október 28-án lesz. Dávid Ibolyától és Vastag Páltól írásbeli nyilatkozatot várnak, amelynek határideje november 9-e. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre, közölte az Oktatási Hivatal. A felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, amelyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában is azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2027. január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget, alap- és osztatlan képzést, valamint felsőoktatási szakképzést, néhány hitéleti és művészeti képzés kivétel önköltséges finanszírozási formában hirdetnek meg. Ezekben az esetekben a jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány. A keresztféléves képzésekre kizárólag a ferdi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszerben lehet jelentkezni. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Burkolatfelújítási munkálatok miatt szombattól előre láthatóan október 26-áig lezárják az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 159-es kilométernél található Szeged észak csomópont kihajtó ágát. A Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a Budapest felől érkezőknek kerülőútként a Szeged nyugat csomópont felé történő lehajtást, majd az 55-ös számú főút, az 502-es számú főút és az M43-as autópálya útvonalát ajánlják. Kőbánya alsó vasútállomásnál folytatódott a Budapesti Közlekedési Központ és partnerei összehangolt köztisztasági akciója. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a rendőrség, a közterületfelügyelet, a budapesti közművek, a BKV és a MÁV csoport munkatársai nagy takarítást és ellenőrzéseket tartottak a közlekedési csomópontban és környékén. A cél ezúttal is a terület tisztábbá, rendezettebbé és biztonságosabbá tétele volt. Október 15-e és 17-e között emellett kiemelt járat ellenőrzések is zajlanak a térségben, amelyek a jegyek és bérletek ellenőrzése mellett az utazási szabályok betartására, valamint a közösségi közlekedés rendjét zavaró magatartások visszaszorítására is kiterjednek. A Budapesti Közlekedési Központ idén már 16 kiemelt helyszínen tartott hasonló akciót. November 13-án tartják a Dupla vagy Semmi hazai ősbemutatóját a Budapesti Centrál Színházban. Woody Allen 2-1 felvonásosa, egy darab bágyúrva. Ebben a formában az egész világon most először lesz látható. Puskás Dávid fordításában és rendezésében egy telivér komédia érkezik az emberi kapcsolatok és álmodott valóságok határáról, amelyben senki sem az, aminek látszik, vagy aminek hiszi magát. A szerelem, csalódás és vágy humoros fergetegében Parti Nóra, Du Steve, Hevér Gábor, Pálfi Kata, Magyar Attila, Szécsi Bence és Hermányi Marian lesz látható a színpadon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek változatosan.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jelentős fejlesztések indulhatnak Budapesten a következő hónapokban a hazaérkező uniós források felhasználásával. Ma van a kézmosás világnapja. Fegyveres rablók 73 millió forintnyi értéket vihettek el Gulácsi Péter otthonából. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának növekedésére lehet számítani a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a 41. héten a koronavírus örökítő anyagát többek között budapesti és agglomerációs mintákban, valamint Debrecenben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden, Székesfehérváron, Tatabányán és Zalaegerszegen is kimutatták. A korábban is pozitív mintavételi helyek közül Békéscsabán, Debrecenben, Pécsett, Szegeden, Tatabányán és a budapesti agglomeráció településein emelkedett a koncentráció. Jelentős fejlesztések indulhatnak Budapesten a következő hónapokban a hazaérkező uniós források felhasználásával, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester hivatali idejének 7. évfordulóján. A városvezető szerint a beruházások ezúttal a kormánnyal partnerségben valósulhatnak meg. A program részeként megépülhet a budai és a pesti fonódó villamos új szakasza, megújulhat a Nagykörút, a pesti alsórakpart és a Városháza park. Emellett folytatódhat a 3-as metró fejlesztése, valamint elindulhat a Diákváros és a Rákos rendező beruházás is. A tervek között szerepel a hívhálózat korszerűsítése, új közösségi közlekedési járművek beszerzése, egységes parkolási rendszer kialakítása és az elhasználódott úthálózat felújítása. Ma van a kézmosás világnapja. Az alkalom a helyes kézhigiéné fontosságára hívja fel a figyelmet, amely a fertőzések megelőzésének egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköze. A szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a kézmosás hatékonyságát gyakran hibás szokások rontják. Erről beszélt a Sláger FM-nek Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: Kézhigiénére azért kell figyelnünk, mert a kezünk lényegében közvetítő szerepet játszik a kórokozók terén. Főleg ahogy az enterális megbetegedése, illetve a légúti vírusok terjedésében játszik szerepet, és igazából megfelelő kézmosásra ezt az átviteli utat meg tudjuk szakítani, és erre emlékeztet minket a kézmosás világnapja, hogy lényegében egy nagyon egyszerű tevékenységgel sokat tehetünk akár saját, akár szeretteink egészségért. Helyesen úgy kell kezet mosni, miután benedvesítettük a kezünket, körülbelül egy olyan 20 másodpercig dörzsöljük a kezünket, és fontos arra, hogy figyeljünk, hogy minden felületét a kéznek be tudjuk dörzsölni. Gyakran kimaradó terület például a hüvelykúj környéke, az ujjbegyek, ujjak közötti terület, kézhát. Ezt követően lehetőség szerint szorítsuk meg a kezünket.
1: A WHO és az UNICEF adatai szerint a szappannal és vízzel történő kézmosás 30%-kal csökkenteti a hasmenéses megbetegedések, 17%-kal pedig az akut légúti fertőzések kockázatát. Mintegy 200 ezer euró, vagyis közel 73 millió forint értékű zsákmányt vihettek el azok a fegyveres rablók, akik hétfőről kedre virradóra törtek be Gulácsi Péter spanyolországi otthonába. Sajtóértesülések szerint Rolex órák, luxustáskák, ékszerek és mobiltelefonok tűntek el. A Villarreal magyar kapusa, várandós felesége és két gyermeke a támadás idején a házban tartózkodott, de senki sem sérült meg. Sokfelé az országban felhős az idő, de lesznek olyan tájegységek, ahol majd elvékonyodik és felszakadozik a felhőzet, csapadék ma nem várható. Élénk a szél, most általában 16 fok körül alakult a hőmérséklet. A Sláger FM híreid Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében október 16-án, ami egy pénteki nap, este 19 órától a Hangdóm részen jön Katona Klári és a Közelség. Katona Klári, igen, a híres énekes nő, Közelség produkciója, valódi összművészeti alkotás, zenébe ágyazott, saját előadásában megszólaltatott írásaihoz a zenei alkotótársak Gőz László, Fekete Kovács Kornél és Emil Gerasim lettek. A képi világ Goda Gábor és vizuális társalkotói Hajdú Gáspár és Lukács Mihály elgondolásain alapul. Az alkotók teremtette egység a Hangdóm különleges terében háromdimenziós érzékeléssel emel egy máshol nem tapasztalható világba. Nevezzük Dom Ripley eseménynek, amely nem csak a Közelség című összművészeti alkotást láttatja, hallatja velünk, hanem Katona Klár is jelen lesz ezen a rendkívüli eseményen, azaz igazi személyes alkotói közelségben. Élhetjük és érthetjük meg ezt a művet. A vetítés után a közönségnek lehetősége lesz kérdezni Kláritól is, sőt beszélgetni is az alkotóval. Az összművészeti alkotásban a közös munka alapját Katona Klári érzékeny írásai adják. Saját interpretációjával még inkább megnyílik előttünk írói világa. A Hangdomba készült alkotással műfajok közén viszi a valódi közelség felfedezésére. Az élek, a másképp, a mondat, a szerelem, az áldasség, a férfi, a társas lét, a kérdés, a taszításaink vonzásai, az ölelés, a tudom gondolataiban megfogalmazottak, a bensőségesen megszólító mondandó, a zene érzelmi pulzálása, csendjei és a minimalista, letisztult képi világ egymástól kapott hangsúlytól lesz új egészé. Tehát október 16-a, péntek 19 óra a Magyar Zeneháza Hangdómjában, igen, ott a Városliget szívében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felmentették a NAV egyik elnök helyettesét. Összehangolják a kórházak együttműködését a nagy terhelés miatt. Egyre több hangos tájékoztató segíti a látássérült utasokat Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Felmentette Szalovics Mariant, a Nemzeti Adó és Vámhivatal erőforrás gazdálkodási elnök helyettesét a NAV elnökének javaslatára Kármán András pénzügyminiszter. Az adóhatóság a HVG megkeresésére megerősítette alapértesülését. Szalovics Marian 2022. augusztusától töltötte be az elnök helyettesi posztot a NAV-nál. Összehangolja a budapesti belgyógyászati betegellátást az Egészségügyi Minisztérium az Országos Kórházi Főigazgatósággal, a Fővárosi Kórházakkal és a Szociális és Családügyi Minisztériummal közösen. A tárca szerint az ellátási nehézségeket nem a betegek számának növekedése okozza, hanem az, hogy a belgyógyászati ágyak jelentős részét olyan krónikus betegek foglalják el, akik nem igényelnek aktív kórházi kezelést. A helyzetet súlyosbítja az ápoló hiány is. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a problémák az egészségügyi és a szociális ellátórendszer túlterheltségére egyaránt rámutatnak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság stratégiai és operatív csoportot hoz létre, miközben folyamatosan figyelik a betegforgalmat és a rendelkezésre álló kapacitásokat. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a főváros hajléktalan kórháza 20 plusz férőhellyel vesz részt a budapesti kórházi ellátási krízis megoldásában. Több budapesti iskola is bombarobbantással fenyegető üzenetet kapott az elmúlt 24 órában. A rendőrség közlése szerint a leveleket egy ismeretlen személy ugyanarról az e-mail címről küldte. A hatóságok az érintett iskolákat kiürítették, majd tűzszerészek bevonásával átvizsgálták az épületeket, de egyik helyszínen sem találtak robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt. A rendőrség tájékoztatása szerint a fenyegetések miatt a Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt indított nyomozást. Fenyegetést kapott többek között a 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola. Szerdán a 18. kerületi Ötvös Lóránd általános iskolában is bombariadó volt. Az MTI úgy tudja, hogy legalább 10 iskola kapott bombafenyegetést. A vak és gyengéllátó emberek önálló közlekedését egyre több fejlesztés segíti Budapesten. A Fehérbot világnapján a Budapesti Közlekedési Központ arról számolt be, hogy már 871 jelzőlámpás csomópontban és összesen 2860 zebrán működik hangjelzőrendszer. A látássérült utasok speciális távirányítóval megszólaltathatják az erre alkalmas buszok, trolibuszok és villamosok külső hangszóróit, amelyek bemondják a járat számát és haladási irányát. A rendszer a következő megállóról, az átszállási lehetőségekről és a forgalmi változásokról is tájékoztat. Szeptemberben megkezdődött az új e-papír alapú digitális menetrendi táblák tesztelése 61 megállóhelyen. Tartalmuk szintén távirányítóval felolvastatható a látássérült utasok számára. A mostani hétvégén karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Közvágó híd és Szigetszent Miklós között közlekedik a Ráckevei hév. A kimaradó szakaszon H6-os és H6 aljeljeléssel pótlóbusz jár majd. Fehér Renátó nyerte el az idei 12. Margó díjat. A költőként már ismert alkotó a Merénylők fénykora című kötetével érdemelte ki a legjobb első próza kötetért járó elismerést. A díjat az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon adták át. A fődíj 1 millió forint készpénzjutalom, valamint egy 15 millió forint értékű média támogatás. A nyertes szerző emellett önálló estet kap a Műpában, tálcasorozatot indíthat a könyves magazinon, és egy marokkói írói rezidencia programban is részt vehet. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra. A kezdet szólt nálunk meg tankcsapda, pár pécsi gyerek jegyet vett a holdra. Aznap, mikor feltettem a lelkem a YouTube-ra, leszek én a szív, ha te leszel a dallam, kinyújtom a karom, hogy

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

Így a szét az éjjel, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felfüggesztették ügyészi állásából Fürst Pált. Azonnali ágazati béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Parkolósávból lesz kerékpárút a Rudasfürdővel szemben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes felfüggesztette ügyészi állásából Fürst Pált, aki ellen egyben újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett, közölte a központi nyomozó főügyészség júniusban lemondott vezetőjének képviseletét ellátó Horváth Lórend ügyvédiroda. A hírt a legfőbb ügyészség is megerősítette. Azonnali ágazati béremelést követel a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. A közlemény szerint a múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban és közművelődési intézményekben dolgozók átlagbére jelenleg alig haladja meg a bérminimumot, és bruttó 460 ezer forint körül alakul. A szakszervezet szerint a méltatlan bérezés egyre súlyosabb szakemberhiányt és pályaelhagyást okoz, ezért azonnali forrásbővítést és bérfelzárkóztatást sürget. Hétfőn kezdődik a Szent Gellért rakpart Rudasfürdővel szemközti oldalának átépítése, amelynek célja a gyalogos és kerékpáros forgalom teljes szétválasztása. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a beruházás a fővárosi közösségi költségvetés támogatásával valósul meg, miután a budapestiek korábban megszavazták a fejlesztést. Amint egy 260 méter hosszú szakaszon a kerékpárosokat a járdáról a jelenlegi gyéren használt parkolósáv helyére vezetik át, ahol kétirányú kerékpárút épül. Az új nyomvonalat korlát választja majd el az autóforgalomtól, és rempek is segítik a fel- és lehajtást. A változtatás után a járda kizárólag a gyalogosoké lesz. A fejlesztés nem érinti a Rudasfürdő működéséhez szükséges parkolóhelyeket és a közúti forgalmi sávokat sem. Mintegy 100 ezer jármű sebességét rögzítették egy hónap alatt Pilisvörösvár két utcájában, és az adatok szerint sokan jelentősen túllépik a megengedett sebességet. A HVG által ismertetett önkormányzati statisztika szerint a Szabadság utcában, ahol 50 km per óra a limit, a leggyorsabb járművet 120 km per órával mérték be. A Bányató utcában, ahol 30 km per óra megengedett sebesség, egy autós 94-jel haladt. A Pilisvörösvári önkormányzat szerint különösen aggaszt, hogy az érintett útszakaszok lakóvezetben, illetve gyermekintézmények közelében találhatók. A mérések alapján a gyorshajtás rendszeres, ezért az önkormányzat fokozott rendőrségi ellenőrzéseket kezdeményez. Az Advent Bazilika kapta a 2026-os év legszebb karácsonyi vásárának járó díjat. A Europe